0: Imnek, hogy iskoláztattak, és hogy aztán felnőtt korba tovább léptem, és az egészségügyi pályán tovább tanultam, és hogy ebből élek. Tehát itt ez a szomorú, vagy nem szomorú, de magából az éneklésből, a zenéből nem lehet megélni, legalábbis ezen a magyar nóta éneklési szinten. Vannak kimagasló énekesek, már nem, hogy ők magaslanak ki, vagy a tudásuk, hanem a helyzetük adott, hogy ebből esetlegesen meg tudjanak élni, és nem feltétlenül magyar nóta énekesek, de a pályatársaimnál, ha végig gondolom, szinte mindenkinek van egy civil hivatása, vagy a zenéhez kötött, vagy pedig egészen más, és ugyanúgy mellette énekelnek. Na most én, mivel nem tudok egy helyben megülni, a pályaválasztásom is arra orientálódott, hogy valami olyan szakmát, hivatást válasszak, ahol mozgás van, ahol nem monoton a munka. És szerettem volna óvónő lenni, vagy pedig az empatikusságomból adódóan nagyon érdekelt az egészségügy, és így kerültem az egészségügyi szakközépiskolába, amit nagyon-nagyon szeretek, és a mai napig táplálkozom az ott tanultakból, hasznosítom a jelenlegi munkakörömben is. Tehát én nem az a gyógyszertári asszisztens vagyok, akihez betér a beteg, és odaadja a receptet, vagy már felhőből a receptet lehívom, és elmondom, hogy 2x1 vagy 3x2, és viszontlátásra, hanem egy teljes embert nézek, ahogy már elém jön és belép a patikába, vagy ha a hozzátartozó, akkor belekérdezek különféle dolgokba, ahol nagyon jó, hogy kiderül egy s más az adott beteg állapotáról, és annak megfelelően tudok tanácsot adni és ellátni. Hozzáteszem, hogy nem egyenes arányban van a megbecsülés és a mérték, de én nem tudok másként lenni, mert a lelkiismeretem az diktálja, hogy teljes, úgy is tanultam, hogy teljes betegséget, embert nézek, és orvos mellett is úgy dolgoztam, és valahogy ez ivódott belém. Azelőtt a egészségügyi pályám kezdetén dolgoztam gyerekrendelőben orvos mellett, és dolgoztam gyógyíthatatlan gyerekek mellett. Az egykori Szabadsághegyi Gyermekgyógyintézetben voltam dietetikus, és kijártam osztályra, és nagyon-nagyon sok olyan kis beteget láttam el, illetve hozzáteszem, hogy ifjúsági és bronzfokozatú túra vezető vagyok, gyalogtúra területén, tehát én rengeteget sportoltam is, és ott annak idején a kalóriaszegény és a diabéteszes gyerekeket vittem kirándulni is a Budai hegységbe. Tehát mindig bármit, ha teszek, akkor nem csak konkrétan az adott feladatot teszem, azért meséltem el az előbbieket, hanem egy átfogó képet, egy teljes körű szolgáltatást igyekszem biztosítani.
1: Így már akkor érthetőbb számomra is, hogy például amikor létrehozol egy zenei albumot, akkor miért van mögötte olyan kutatás, amit akár a Petőfi albumnál, akár a Dankó albumnál, és a többit is persze sorolhatnám ide, amit véghez vittél. Egyébként azért is tartom nagyon fontosnak, hogy valakinek van egy polgári foglalkozása ebben a műfajban, hiszen ma már azért én azt gondolom, hogy a zenészeknek is, a legtöbbnek, legalábbis akik a cigányzenei műfajban tevékenykednek, most már majdnem mindnek szükség van egy polgári foglalkozásra is ahhoz, hogy mellette tudjanak muzsikálni, mert hiszen a cigányzene, illetve a magyar nóta az elmúlt években, évtizedekben, beszéljünk akár 30-35 évről, távlatot tekintve, sajnos nem a virágkorát éli ez a műfaj.
0: Nagyon szeretném felvirágoztatni, és biztos vagyunk ezzel még néhányan, és nagyon becsülöm azokat a zenészeket, zenész kollégákat, például a Patyókát, Patyó Dombi János cimbalmos, akivel szintén nagyon sok lemezen együtt szereplünk, és közösen is léptünk föl már színpadon, hogy például ő hangszereket javít, vagy készít. mind ahogy tudom a Bonnie Jussiról is. Tehát ezek egy nagyon jó kiegészítő feladatok, és mégis a zenéhez kötődnek, és hála Isten, ugye jó a fül, tehát szakértelem van hallásilag is, és nagyon nagy kézügyesség, manuális készség. És mindazokat pedig nagyon sajnálom, akiknek a polgári foglalkozásuk egy valamilyen őrzővédő Kft-hez szorul, és biztonsági őrként kell állniuk, dolgozniuk kinek jobb, silányabb területen. Nem méltó. Nem méltó ezekhez a kiváló muzsikusokhoz. Én nagyon-nagyon szeretném, hogy visszakerüljön nem csak a muzsikáló Magyarország idejére, hanem egy állandó jelleggel a kávéházakba a maga a műfaj, a zenészek, és azt se bánom, hogyha a zenészek mellett, ugye úgy, mint régen, énekesek is ott lehessenek, hiszen tudjuk a Kulacsba is, vagy a Kárpátiába is, és direkt ezeket mondom szándékosan, mert megszűntek, de itt ugye tudjuk, hogy hány énekes megfordult. Én emlékszem még a Vén Cigány nevű étteremre, ahol a Berki Béla volt a prímás, és a Tolnai Andris énekelt, és mikor a Szófia utcába jártam, az ott úgynevezett daliskolába, ahol kiváló minősítésre vizsgáztam, akkor a Nógrádi Tóth István elvitt bennünket, hogy ott van cigányzenekar, és hogy lehessen ott énekelni, és a Győri Szabó Józsi bácsi külön én miattam jött oda le, gondolom a Tolnai Andris hívására, ha jól emlékszem, hogy meghallgasson engem is, és emlékszem, még ki is kaptam a Győri Szabó Józsi bácsitól, hogy a hangnem megválasztás az nagyon fontos. És azt mondta, Évikém, maga olyan értelmes, itt a telefonszámom, ha bármi probléma van, csak hívjon föl, mert maga olyan értelmes, hogy önnek még telefonba is el tudom mondani, hogy mit, hogyan énekelj. Zündéri volt, tündéri. És hát persze sok anekdota, amit ugye a zenészek között és így a idősebb énekesek között még meg lehetett hallgatni, hogy azért tényleg sokat nevetgéltünk, és így a tanulás is sokkal jobban ment.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy művész számára mindig nagyon fontosak az elismerések, illetve az, hogyha kap egy olyan visszajelzést, hogy jó úton halad. Több versenyen is részt vettél. Melyikre vagy a legbüszkébb?
2: A Dankó Pista versenyre, énekversenyre. Az nekem nagyon-nagyon tetszett. Egyrészt azért, mert az a első énekverseny volt, amire jelentkeztem, és ez egy nemzetközi versenynek volt meghirdetve. Szilágyi Sándor énekes jött Erdélyből, és ő Pécsi Kiságinak volt akkoriban tanítványa, és jöttek a egykori Jugoszlávia területéről is énekelni, meg Erdélyből is. Tehát egy érdekes volt a paletta, hogy mennyi felől Magyarország területéről is, és nagyon-nagyon neves volt a zsűri. Hát akkor még úgy voltam vele, hogy persze megpróbálom, Tarnai Kis László fölkészített, és két dallal mentem le, és akik mezőnyt nyertek, azoknak Szeged főterén be lehetett mutatkozni, mint énekes. Hát azért az ott már egy nagyon nagy főtér volt, és telt ház, több, nem tudom megmondani, több mint 600 ember. Arra emlékszem, hogy a Miskolci cigányzenekar, kávézi cigány muzsikusokból álló Miskolci zenekar volt, cigányzenekar volt, de nem is értettem, hogy miért nem szegedi, hisz hát későbbiekben találkoztam én a Kecskés Sándorral, aki ott prímás volt, és a Rácz Lajossal, és annak családjával, illetve a beltagokkal is, tehát van Szegeden nagyon jó kávéházi cigányzenekar. De itt akkor, mikor ez a verseny volt, akkor így mutatták be a zenekart, hogy az lesz, és ezt azért is jegyeztem meg, mert a Kós Éva meg volt hívva, hogy énekeljen Dankó Pista dalt, és az én hallgatómat elkérte, mert ő nem tud más hallgatót, mondta akkor. És ezért én nekem nem is egy Dankó Pista dalom volt a ottani nagy színpadon a hallgatóm. Mondták, hogy akkor megnevezték ugye a zenekart, és hogy egyezkedjek a rámosztott prímással, hogy akkor most hirtelen mit játszanak nekem. Tehát én ezért jegyeztem meg, hogy Miskolci zenekar, nem azért, mert hogy a Kós Évát azóta is szeretem, és tisztelem, és ismerjük egymást. Csak én voltam akkor még ismeretlen, és ő volt a nagy nevű énekes, aki megmondta, hogy ő azt a dalt szeretné énekelni. Több versenyen is részt vettem. Igen, a Ne felejts nóta show az, ami még esetleg említésre méltó, de én nem a versenyek embere vagyok ám.
1: Tehát, fontos mégis az, hogy egy versenyen megmérettesse magát az ember?
2: Ha csak nem önmagának.
1: A mai eszemmel,
2: ezt mondom. Egy idegbetegség. Tehát az, ahogy ott lezajlott, engem mindenképpen úgy érintett, mert jó volt a felkészülési idő, meg ugye akik szervezték, elég csibész banda volt, mint később kiderült, tehát megléptek a pénzzel, senki nem kapta meg a díját, meg a Hálózat TV-nél lement, meg avval nem is volt ugye baj, de ugye a kulisszák mögé nézve mondhatom el, hogy egy alkalommal több adást vettek föl, és hát akkor az milyen verseny, kik hogyan voltak fölkészülve, volt, aki ott tanulta a szöveget, vagy szóval ezek olyan nagyon érdekes dolgok voltak, viszont néhányan megmaradtunk ebből a versenyből, és lettünk ismertebb énekesek, és ilyen a Gáspár Ani, Budai Beatrix, Újvári Marika, talán magamat is ide sorolhatom. És számomra, és én azt akkor beszélgettem is Tarnai Kis Lászlóval, hogy ő is megmondta, hogy Éva magának nem biztos, hogy a versenyek viszik előre a karrierjét, hisz én nekem ott Igen, ez volt rá a jó kifejezés, hogy megsínylődik az ember idegileg, mert rengeteg az igazságtalanság, és nagyon behatárolt az idő, a helyszín, a civil hivatással az összeegyeztetés, és én éppen akkor nem feltétlenül mondom, hogy ez miatt, mert nem ez miatt, de egy munkahelyváltásom is volt. Tehát ezek olyan és azért tegyük hozzá, két kisgyerek otthon, a család, és akkor egy gödi felkészítésre, egy táborra, ami megelőzte a szerepléseket, akkor az távol tartott a családtól is. Ami nem volt rossz, meg nem is volt úgy baj, mert megoldotta a férjem, meg rendben volt, csak azért ez úgy felörlött egy kicsit bennünket, nem csak engem, tudom jól.
1: Más szempontból én azt hiszem, hogy a versenyeknek pedagógiai szempontból viszont nagy jelentőségük van. Tehát, hogyha én például egy növendékemet viszem versenyre, akkor az nagyon fontos, hogy van egy céldátum, amire készülünk, amire dolgozunk. Nem csak a vakvilágban gyakorolgatunk, mondjuk így, hanem akkor van egy lehetőség, ami egészen pontos felkészülést igényel hétről hétre. Tehát ez az előnye megvan a versenyeknek.
2: Én elfogadom.
1: Kicsi szempontjából.
2: Én elfogadom, hogy a diákoknál ez így is van, és nagyon becsülöm és elismerem, amit te, mint pedagógus is teszel, és ez kitüntetés, és egy célelérés a gyerekeknek is, illetve hisz hát a felkészítő tanárnak is egy visszajelzés és egy elismerés, amihez én gratulálok, és egy kitartó munka, hogy sikereket érjetek el. Ugyanígy a Szóka Juli is, ahol tanít, ő is viszi versenyre a diákjait. Na de hát én egy felnőtt dolgozó ember vagyok, és én már ezt a versenydrukkot végig izgultam gyerekkoromban a szavaló versenyeknél, meg a kórussal való szerepléseknél, vagy az önálló kiállt énekesi szerepléseknél. Tehát én nekem nem ettől volt az idegességem, hogy izgulok, hanem egyszerűen az, hogy most ki következik, mikor lesz, milyen kamerálás. Igen, egy nagyon jó tanuló időszak volt viszont abból a szempontból, most, hogy így beszélgetünk róla, hogy későbbiekben erőt adott, hogy jaj, hát ne hülyéskedj, nagy már nem tudnád megcsinálni, hiszen hát téged már a tévébe is vettek, és ott voltál, és kamera előtt, és mikrofonba énekeltél, és igen, ilyenkor ez így nagyon oké, így van, és a másik, amit el kell ismerni, hogy a Tarnai Kis László minden évben a tanítványait évvégén vitte fellépésre egy akár jótékonysági koncertnek nevezzük, akkor is szereplési lehetőséget adott a tanítványainak, olyanoknak, akik ugye nem épp zenekarral dolgoznak, csak kettelésből, vagy egy színészi pályára való felkészülés véget, vagy bármi miatt énekeltek, próbálják ki magukat a színpadon, és kapjanak mikrofont a kezükbe. Tehát igen, ennek van egy pedagógiai oldala is, ahogy mondod, el kell ismerni. Az én szempontomból is biztos megállta a helyét, de a későbbiekben már nem, tehát én nekem nem a versenyek hozták a eredményt és a jövőt.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Viszont nagyon fontosak akkor az egyéb elismerések, mint például egy ezüst koszorús minősítés, vagy később, egy évvel később az aranykoszorús minősítés. Ez mit jelentett számodra?
2: Azt, hogy nem akartam elmenni Szlovákiába a csemadok versenyre. És azt mondta a Tarnai Kis László, hogy de hát Éva, hát jól hangzana azért egy plakáton, vagy bárhol, hogyha ott szerepelne, hogy milyen magyar nóta énekes. Jaj, mondom, nem... Hát mondom, hogyha elvisznek, akkor elmegyek. És akkor elmentem, óriásit énekeltem, azt mondta a közönség a első alkalommal is. Biztos volt valami kis hibám, most így nem is emlékszem, hogy micsoda, vagy szövegbe, vagy valamibe, mert mikor kinna voltunk a többiekkel, versenytársakkal, meg a hallgatósággal, és a zsűri meghozta a döntését, addig ugye mondták, hogy hát ha te nem kapod meg a aranyat, akkor ki kapja meg. Mondom, nyugtával a napot, és igen, be is igazolódott, tehát nagyon-nagyon szigorú volt a zsűri, és azt mondta Tarnai Kis László, hogy akkor ez most egy ezüst, és majd jövőre vissza kell jönni egy aranykoszorúért. Na és ott meg már nem voltam kötelezve, és akkor is, hála Isten, volt olyan szerencsém és kedves emberek, hogy elvittek, és a második megmérettetésnél így meg is kaptam a aranykosztot, és nem csak elvittek, hanem haza is hoztak. De, úgyhogy így kerek a dolog, és hogy teljes legyen a kép, most volt...

0: és törekedett, és többszörösen volt, aki visszament, hogy ha nem sikerült az ilyen-olyan koszorús díjat megkapni, aminek ma már nincsen egy akkora mérve, én úgy érzem, mint abba az időbe, ha csak nem egy-egy kiemelkedő valakinek sikerül ott úgy helytállni, de amúgy nagyon kedves és jó szervezés és egy jó időtöltés, de addig nagyon igyekeztek az emberek, amíg meg nem kapták a ilyen-olyan koszorút a szereplésért. Most, amikor a gála műsor volt, akkor az egyedüli magyarországi aranykoszorús magyar nóta énekes voltam. Nem csak, hogy mint magyar aranykoszorús, hanem egyáltalán, mint énekes Magyarországról. Mondhatni, hogy képviseltem a országunkat ezen a gálán. És én ilyenkor ám elszomorodtam, és el is mondtam ott, hogy hol vannak azok a többi nagy aranykoszorú díjasok, hogy miért nem jöttek, akik innét kapták szintén a elismerést és a díjaikat. És én eljövök ingyen ide a gála műsorra a legnagyobb szeretettel, és ahogy fogadtak, szeretettel, szállással, étkezéssel, barátságokkal körbevettek és örültek, hogy ott vagyok. Tehát én azért ezt úgy fájlaltam, mert úgy érzem, hogy itt is azt kell mondani, hogy ez a szakma, ez a éneklés, mint olyan, megérdemelni, hogy mások is részt vegyenek, és akarjanak olyankor is ott lenni.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert az osztrák kancellár hivatala előtt. A miniszterelnök, illetve a több miniszterből álló magyar delegáció csütörtökön reggel érkezett az osztrák fővárosba. A magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár megbeszélése után tartott közös tájékoztatón elhangzott, a magyar és az osztrák fél együttműködik a menekült politika kezelésében is. Az aszbeszt kérdéssel kapcsolatban egy munkacsoport jött létre, és megállapodtak, hogy közös projekteket indítanak. Örülnének a felek, ha a Budapest-Bécs vasútvonal fejlesztenék, illetve kiegészülne a Győr-Sopron autópálya és elérné Ausztriát. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, hogy a Fidesz kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan törvényi szinten fennmaradjanak. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyen, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató hangsúlyozta, érdemes előre megváltani a menetjegyeket. Szükség esetén a MÁV buszokat is bevethetik. A főbállomásokon és pályaudvarokon a vállalat alkalmazottai is segítenek az utasoknak. Az előszezoni és a szokásos hétvégi többletkapacitáson túl további erősítő kocsikkal is készülnek a távolsági vonatok esetében. Fél éven át váltott vissza már korábban automatába dobott palackokat egy férfi Kecskeméten. Egy áruház alkalmazottja fél év alatt több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett a visszaváltásból származó kuponokból további 261 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját. A férfit korábban kétszer ítélték fel függesztett börtönbüntetésre. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vladimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad. Kitört a kamcsatkai vulkán, 4,5 kilométeres hamuoszlopot lövelt a magasba. A légi közlekedésben narancssárga veszélykódot rendeltek el. A hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a tűzhányó kitörése folytatódik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva, magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
4: Hogy érzed, melyik közönség a leghálásabb? Van olyan, ahova szívesen visszajársz?
5: Szegedre nagyon szerettem menni, ott többször énekeltem, ott a Nemzeti Színházba is énekeltem, és nagyon szerettem külföldre menni. Rendszeresen jártunk német területre, illetve a osztrák Alpokba, és oda már a Toki Balogernő és cigány zenekarával. Meghatározó élmény volt, nem csak az utazás, meg hogy külföldön énekel az ember, hanem azért, mert még akkoriban éltek azok a magyarok, akik igenis nagyon szerették a népdalokat is, és a nótákat is, és még tudták is, és együtt is énekeltünk. És akik meg nem értették, amit magyarul énekelek, azt meg úgy adtam elő, hogy ők is megértsék, akár kézjátékkal, akár tánccal, akár bevonva őket magam mellé hívva, vagy melléjük ülve, és úgy előadva a dalokat, és annak a mondani valóját, játékosságát át tudtam adni.
4: Mi volt a legemlékezetesebb fellépésed, és ez hol volt?
5: Jó, nagyon sok. Hát most ebből hogy emeljek ki? Meséljem el azt a sztorit, hogy a Alpokba elmentünk bornapokra, ahol többek között Gere Attila borát is bemutatták. És ez egy spanyol származású tulajdonban lévő sportszállónak volt a rendezvénye. Mikor lement a műsor, akkor két lengyel fiatalember odajött hozzám, hogy még nem fejezzük be, menjünk ki az étteremből az előtérbe, és ők mindjárt jönnek, hoznak még pénzt is, mert most születésnap van, és hogy még muzsikáljunk és énekeljünk külön nekik, de hát nem csak ők voltak ott, hanem még ugye sokan mások is a előbbi hallgatóságból vagy résztvevőből, és délután 6-tól kezdődött a borbemutató, és hajnal 5 órakor tértem a szálláshelyemre. A borbemutató közben szólt a spanyol hölgy asszony, hogy nem kell már énekelni, elég, ha csak táncolok. És muzsikáljanak a fiúk, és amikor meg kikerültünk az előtérbe a hangszerekkel, akkor a lengyeleknek szintén csak kellett a jó hangulatot megteremtsük, vagy tovább folytassuk. Na hát ez egy kiemelkedő nagy élmény volt. Zárójelben megjegyzem, hogy számomra akkora élmény volt, az egészségügyi hivatásomból nem kaptam ennyi idő alatt, amennyit ott kint voltam, azt a 3 napot voltunk ki egy fellépéssel, annyi pénzt, amiből én ebből a 3 napból a családomnak az teljes karácsonyát tudtam biztosítani. Tehát nem csak emiatt volt nagy élmény, ezt csak úgy megjegyeztem, hogy azért volt élet, volt szándék, volt küldetés, volt elhivatottság, volt szeretet, emberség, és nagy utazás, humor, ez mind-mind óriási nagy élmény.
4: Melyik nóta foglalja össze leginkább az életedet? Melyik az, ami igazán rólad szól? Van ilyen?
5: Mindig, amikor tanulom a nótákat, éppen amit tanulok, azt érzem magaménak. Madarász Katikával nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápoltam a Ne felejts óta, és telefonon is rengeteget beszélgettünk, illetve együtt is léptünk föl, volt olyan helyszín, és mindig azt mondta, 3 dolgot mondott. Az egyik az volt, hogy mindig előbb olvassam el a magyar nótának a szövegét. És hogyha a szöveg megfog, akkor azt meg fogom tudni tanulni. Ha a dallam tetszik, akkor hozzá az még inkább, és feltétlenül legyen nálam egy kis tej és egy kis szalonna, ami beolajozza a garatképletet, hangszalagokat. És én ezeket a bölcsességeket nagyon igyekszem magamévá tenni. Drága Katika, hát Isten nyugosztaljon, hogy már nem vagy köztünk, de én még időben elbírtam tőle búcsúzni, amikor még mentálisan is tudtunk, mondta, hogy Évikém, ez az utolsó beszélgetésünk, nem fogsz tudni hívni már telefonon, és még akkor is azt mondta, hogy csak csináld tovább, menjél, és énekeljél, vigyed a dalaimat. így búcsúztunk el, és ez meghatározó ahhoz, amit kérdeztél, hogy melyik az a nóta, konkrétan nincs. Mert valami érzelmi kötődés van mindegyikhez. Ezekhez a nótákhoz, és itt a hallgatókat szeretném kiemelni, meg kell érni. Nagyon sok minden történt az én életemben, ami kapcsolódhat egy-egy nótához, vagy ha éppen nem is kapcsolódik, de abban az érzelmi állapotban vagyok, akkor az a nóta engem megfog. Nagyon nagy mondás, ugye, hogy hogyan vígad a magyar, és állja a helyét ez a dolog, mint ahogy az is, hogy holtig tanulunk, és úgy gondolom, hogy a csárdások viszont azért kellenek, hogy tudjunk egy olyan lendületet vinni a repertoárba, ami jókedvre deríti a hallgatóságot is, és egy nagyon nagy dolog, hogy egy érzelmes hallgató után meglegyen a váltás a csárdások felé, és föl tudjam venni azt a nem csak zenei ritmust, hanem azt a hangulatot, amivel tudja közvetíteni szintén a hallgatóságomnak. És nagyon sokan meg is jegyezték, hogy én mindig nagyon nagy érzelmet viszek a előadásaimba. Nem tudok más lenni. Biztos így van.
3: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Milyen megoldások, milyen tananyag lenne esetleg arra alkalmas, hogy egy picit közelebb vigyük az egészen fiatal gyermekekhez is a magyar nótát?
2: Nagyon jó a kérdés, és köszönöm. Hú, és nem is beszélgettünk erről. No, elmondom, hogy én mikor bölcsödés voltam, a jaj, de magas ez a vendégfogadó kezdetű nótát énekelte az én gondozó nénim. Voltam 3 éves. Hát honnan tudtam volna, hogy ez micsoda, ugye? Mint a nagymama esetében megemlítettem. Aztán, mikor az én első lemezem elkészült 2008-ban, és ott vannak rajta a magyar nóták és a népdalok, és ugye nem említettük meg, hogy hát a Verbumból indult ugye ez a történet, és én ezzel is foglalkoztam, mint zenei háttér, mi lehetett az indítatás, és hogy jöhettek létre a magyar nóták, és e felől is ugye kutattam. Na és ez az anyag mikor meglett, az én kis nagyfiam akkor járta a hajózási szakközépiskolát, és ott Szókontró Pál, Pali bácsi, egy rajzművész, festőművész, sajnos már úgy kell mondanom, hogy volt, nem él, nincs már napjainkban, de Isten nyugosztalja, kiváló pedagógus, kiváló művész, műszaki rajzot tanította leendő hajósoknak, és nagyon szerette ezt összepárosítani a zenével, a magyar zenével. És az én lemezemet, mivel én ajándékba adtam neki egy lemezt, ugyanis Pali bácsival az ő maga kis műhelyébe, mikor ilyen fogadóórák vannak, ugye, és a szülők bemennek a fogadóórára az iskolába. Na hát a Pali bácsi a kis műhelyébe fogadott, ahol ő festett, előkerült a vörösbor a szekrény aljából, és akkor beszélgettünk, hogy mi mindennel foglalkozik a gyermeknek az anyukája, és ez így szóba került, és nálam volt a lemez, és egyet adtam ajándékba. Na most Pali bácsi bevitte ezt a lemezt műszaki rajz órára, nem mondva semmit a diákoknak, és egyszerűen lejátszotta a lemezt, mert hogy a rajzhoz a muzikalitás, a manuális készség fejlesztése, a gondolatmenet nagyon kell, és mégiscsak egy magyar identitás legyen, és az én dalaim szólaltak meg a rajzórán, amikor is a kisfiam fölkapta a fejét, hogy hát anyu énekel. Úgyhogy igen, van ilyen sztori, úgyhogy a kérdésedre ez a válaszom, hogy minden korosztálynak a maga idejében és tankőszer kötelességhez kapcsolódóan is összeállítanék olyan énekkönyvet, dalos könyvet, amiben a Verbunktól egészen a hallgatókon át az andalgó, a csárdás megjelenhessék valamelyes olyan feldolgozásban, hogy az adott tanár le tudja vagy furuján, vagy zongorán kísérni, és voltak is erre próbálkozásaim, hogy a cigányzenekarral meglátogatni iskolát, és rendkívüli énekórát tartani, ami az adott időszaknak a tanintézmények általi engedélyével nem jöhetett létre, mert olyan engedélykérésekhez kötött volt az iskolának a központi szervekhez, hogy nem lehetett ezt megvalósítani. És így ez is kimaradt nagyrészt az életemből, pedig nagyon szerettem volna akár az adott lakhely területemen, vagy épp azokban az iskolákban, amiket folyamatosan éppen jártak a saját gyerekeim, vagy visszajáró diákként olyan iskolákba, ahol én magam is voltam, és ha nyitott kapu is fogadott, az igazgatóval való beszélgetés után megmondta, hogy meg van kötve a keze, és hát arról meg aztán ne is beszéljünk, hogy nem tudták volna megfizetni a zenekart, és nagyon sokszor volt olyan fellépésem, amikor én elmentem ingyen énekelni, és vittem a zenekart magammal, és én fizettem ki a zenekart. És tudták a fiúk, hogy én fizettem, tehát nem akkora nagy összeget adtam sajnos, mert nem tudtam megtenni, de azt, amit adtam, azt szívből tettem, hisz ők ebből élnek, és én azt szerettem volna, hogy nekik mindig legyen munkájuk, foglalkoztatottságuk. Ezek, nem azt mondom, hogy kudarc, de meghatározói a következő éveknek, még hogyha szükség van rám, hogy legyen ilyen, és legyen beiktatva egyáltalán az, hogy énekóra. Most, hogy Kodály módszer, hát azt már meg se említsem, ugye? Tehát ebbe, ha belebonyolódunk, a heti egy énekóra talán, ha van. Nem minden iskolában van énekóra, nem minden iskolában van énekkar. A mi időnkben jó voltak ezek a szociál időben, ugye ezek a nagy ünnepek, és arra kellett egy kórusnak úgy készülni. Most hála Isten tudok olyan iskolát, ahol lelkesének tanárnéni van, és kórust vezet, meg népdalversenyekre viszi a kisgyerekeket. Tehát azért vannak ilyen mozgalmak, de elenyésző. Tudom azt, hogy a Rottenbiller utcában is van törekvés, és elhangzott, hogy vidéki iskolákkal is tartják a kapcsolatot, és tanárokat próbálnak ösztönözni, illetve itteni zenészeket ottani tanításra. Tehát azért valahol ez úgy éledezik, meg igyekszik a dolog, de mégis elakad.
1: Ha már itt tartunk, hadd kérdezzed meg, hogy mi a véleményed arról, hogy jelenleg a Zeneakadémiának a rektora dr. Farkas Gábor zongoraművész, akinek a közeli tervei között szerepel az is, hogy a cigányzenét, illetve az ehhez kapcsolódó természetesen magyar nótát is egyetemi keretek közé, akár a népzenetanszék alá
2: szorgalmazom, és csodálkozom is rajta, hogy eddig nem teremtődött meg pont a népzenei vonal által, hogy tudom, hogy az ott már évek óta van. Próbálkozott a Fejős művész úr Kecskeméten, és valamelyest ez be is volt iktatva a felső intézménybe, de hogy milyen diplomát vagy végzettséget odáig nem jutott el, de a próbálkozás megvolt. Tehát ez már többeknek megfordult a fejében. Nagyon szorgalmazom. Én azt mondom, hogy most így 57 évesen nem hiszem, hogy elmennék már zeneakadémiai végzettséget kérni magamnak, és ezért megdolgozni, mert én úgy gondolom, hogy amit én az elmúlt 20 évem alatt letettem az asztalra, és ahogy te is említetted, a kutatómunkákkal és zenetörténettel, mert én mindig azt mondom, hogy annak is tantárgyának kell lenni az ilyen műfaj tanításában is, hogy szerepet kapjon. Igenis szorgalmazom, nagyon szeretném, és hagyd meséljem el, bár nem tudom, minden hallgató, rádióhallgató tudja-e, hogy Kálai Kisernőtől hallottam először, hogy annak idején az 1800-as években, mikor a harctérre felvonultak a huszárok, katonák, akkor az első sorban cigányzenészek álltak, és akkor még hosszú ujjú felső ruházat volt rajtuk díszes, és előtte az ellenség a karjukat, ahogyan látták, hogy az mozog, és hogy a vonót, ahogyan, meg a hangszert, ahogy tartják, és ebből következett az, hogy letépték a ujját ennek a mentének, és így maradt meg a mellény, és ez volt hosszú időkön át, amit én nagyon-nagyon becsülök, és örömmel látom, hogyha viselik a kávéházában a cigány muzsikusok, mert ezt is kéne tartani, és ezt is kéne tanítani a fiatal zenészeknek, mert a ruházatuk, az öltözetük, a megjelenésük, én elhiszem, hogy a modernséget követi, de valahol, ha egy ilyen jellegű műsor van, rendben van, hogy még a fekete öltöny vagy smoking ott van, de nagyon-nagyon szép és kedvező, hogyha büszkén viselik ezt a zsinóros mellényt.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

Te szólj, apám, ki fönt jársz a mennyben. Hozzád száll ez a lobbanó mécslánk.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket. Említetted, hogy jelenleg is jársz hangképzésre. Ki az, aki esetleg segíti a háttérben az előadásokat?
1: Köszönöm kérdésedet. Domonkos Zsuzsa színművész, operett énekesnő. Járok hozzá tényleg hangképzésre, és nagyon aranyos volt, hogy elvállalt engem, hisz előtte a Szűcs Márta opera énekművészhez jártam hangképzésre, és őt megelőzően, ugye azt talán említettem, vagy mondom most, Tarnai Kis Lászlóhoz jártam közel 10 évet. Tehát akkor a sorrend úgy van, hogy Kenderesi Zoltán operaénekes művésztanár, Tarnai Kis László, Szűcs Márta és Domonkos Zsuzsa jelenleg.
0: Fontosnak tartod egyébként, hogy még most is képezd magad, és hogy állandóan legyen egyfajta kontroll, egyfajta visszajelzés?
1: Nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy amíg az ember színpadra szeretne állni, addig mindig karban kell tartani a hangját, és ugye az én civil hivatásom olyan, hogy egész nap beszélek a betegekhez vagy hozzátartozókhoz, kifejezetten jól esik eljárni egy hangképzésre és egy éneklésre, egy beszédtechnikát is tanulni, és egyben tágítani azokat a köröket, amiket lehet ott a garatban.
0: Hadd kérdezzek most egy személyesebbet. Mit szól ehhez a család? Ez nagyon fontos, hiszen hogyha van egy polgári hivatása az embernek, ezen felül van egy olyan, hogy is mondjam, hobbija, küldetése,

0: politikus után, és édesapám szorgalmazta, akkor azt mondta a férjem, hogy miért mész te már el énekelni, tanulni, és miért akarsz te még szerepelni, mikor már két gyereket nevelünk, és én elmentem mégis, mert azt azért hozzá kell tennem, hogy amikor még a Zeneakadémiára készültem, és épp hogy csak házasok voltunk, mert hogy a férjemmel ott ismerkedtem én meg, akkor ő nagyon aranyos volt, és azt mondta, hogy ő marad továbbra is mérnök, és én legyek az, aki tanulok, és megyek tovább ezen a zenei pályán, a civil hivatás mellett. És amikor már ott tartottunk, hogy ugye nekem ez egy újabb visszatérés volt, akkor viszont volt bennem egy bizonyítási vágy, és úgy is indultam ennek a tanulásnak, hogy én ebből szeretnék profitálni. És akkor a családom felé is megteremteni, ahogyan ez indult is, mert abban az időben ez még éppen úgy állt, hogy a külföldi turnékkal és a fellépésekkel több a hozomány, és sajnos a válság kapcsán lett úgy, hogy nem, de akkor viszont már elértem egy olyan szintet a tanulás folyamatában és a szerepeltetésben, hogy látta a sikereimet, és nagyon sokszor eljött velem, és készítette a videókat. Tehát ő abszolút partner a lemez készítéseimnél is, amikor a technikai dolgokat kell megvalósítani, amikor a számítógépen a külföldi levelezéseket kellett létrehozni. Tehát nagyon-nagyon sokat számít, hogy egy szerető, pozitív hozzáállású család van, aki el is ismeri ezt a művészi tevékenységet, illetve érzik, hogy egy picit részesei.
1: Nekem erről a Maslow-féle piramis jut eszembe, amikor az embernek megvan egyfajta biztonságérzete. Megvan az, amikor az anyagi biztonság is megvan. Megvan a szerető család, aki körülveszi, és ezen felül a csúcson az van, amikor az ember kiteljesedhet. És valószínűleg neked ez lehet a zene, amiben igazán megtalálhatod az önkifejeződést.
0: Nagyon-nagyon szépen mondod, és hirtelen át is villant a agyamon, hogy annyi mindenen mentem keresztül, hogy valahol ez egy, lehet, hogy én mondom csúnya szóval, hogy lehet, hogy egyfajta menekülés is, ahol a kiteljesedés létrejön. Tehát egy olyan gazdag hobbi, hogy ebbe apait, anyait beleteszek, és teljes értékű emberként igyekszem a tudásom legjavával helytállni, és élvezem a gyümölcsét, amikor a család is elismer. És most már itt tartok. Tehát elmondhatom magamról, hogy rengeteg tévéfelvételből, rádióadásból, interjúból, aki megnézi a honlapomat, az megtalálja, és utána nézhet, és olvashatja, hogy én azért egy boldog, kiegyensúlyozott ember vagyok, mert amilyen szépen te ezt fölépítetted és elmesélted, igenis helytálló. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy valami problémám van. Volt, van, mindenkinek. De ezen is a zene átsegít. A zene gyógyít. Én pici gyerekeknek énekeltem a kórházban, amikor ott dolgoztam. És elárulom, hogy van egy olyan jellegű felkérésem, ha majd itt a civil hivatásomat befejezem, hogy egy olyan szakemberrel együtt fogok valószínű hobbi szinten dolgozni, de a legnagyobb odaadással és elkötelezettséggel, ahol sérült gyerekeknek tartunk olyan mozgásfejlesztést és zene tanulást, amivel az ő szellemi és fizikai fejlődését tudjuk segíteni. És erre hála Isten, hogy ismerem a gyermekemnek egy volt tanárnénijének a lánya, aki ezt szeretné megvalósítani. Bőven fiatalabb ugyanállam ez a Jányka, és nagyon-nagyon szeretem, és boldog leszek, hogyha részese lehetek majd ennek a jövőbeli feladatnak is.

0: Hol látod magad néhány év múlva? Milyen céljaid vannak?
1: Igen, mindig van valami kis apróság, hiába mondom azt, hogy na most már itt, akkor ez volt a utolsó és vége, nem. Tehát az első dolog az, hogy ha bárki szeretne engem hallani, és meghív, állok elébe, akár zenekarral, bármilyen felkérésnek igyekszem eleget tenni, hogyha meg tudunk állapodni, ugyanis én ilyenkor távol vagyok a munkámból, illetve a családomtól. Tehát azért mérlegelek, de nagyon nagy örömmel és szívesen megyek, hogyha realitás van mögötte. Ez mellett vannak saját kitűzött tervek. Igyekszem a civil hivatásomból nyugdíjba menni, mert lassan elérem azt a lehetőséget a életkorommal, bár letagadok 15 évet kapásból. És tervezem, hogy még egy nagy önálló estet csináljak, szintén saját finanszírozásból, vagy minimális baráti, családi segítséggel. Meglátjuk, hogy ez hogy alakul, és ezt megtetézve a Hungarikum sorozatomból még egy lemezt, nótás lemezt kiadnék, ami ezen a koncerten bemutatásra kerül. Hogy miért, és még mi lenne az érdekessége ennek a koncertnek, azon túl, hogy szeretném szintén, hogy színes legyen, viszont csak nótás lenne szinte a lemez anyag, hogy mint ahogy az előző lemezemnél zsidó dalokat énekeltünk az elhangzott módon, ahogy meséltem, nagyon-nagyon sok olyan magyar nótánk van, aminek a szerzője zsidó származású. És én úgy gondolom, hogy a cigányzene és a maga a cigányság és a zsidóság majdnem, hogy nem választható el egymástól, főleg a zenei kultúrában, és szeretnék ilyen magyar nótákat összegyűjteni, nagy részint már meg is van, nehezebb csokorba állítani őket, és ebből ilyen formában szeretnék egy albumot, illetve ilyen szerzőknek a dalait, ilyen származású szerzőknek a dalait is megmutatni, összefoglalni. Nem kihangsúlyozva, mert nagyon sokan éneklünk ilyen magyar nótákat, nagyon sokan úgy is, hogy nem is tudják a szerzőnek a származását, csak mert tetszik a nóta, vagy épp belepasszol a nótacsokrába, és elénekli. Én is jártam így, de most kifejezetten ez is egy szempont, ami szerint összeállítom a zenei anyagot. Azt szeretném elmondani, hogy mindenki hallgassa a magyar nótát, és ha teheti, énekelje, és igyekezzen, hogy ez a mi műfajunk, mint Hungarikum, fennmaradjon minél tovább, és nagyon-nagyon örülök, hogyha ebbe vannak támogatók, akik azon dolgoznak, hogy a közönséget megfogják maguknak, és vigyék ilyen műsorokra, tehát a műsorszervezők vidéken is tudok jó néhányat, akik még élnek, vannak, és örömmel fogadom, hogyha én is részese lehetek egy-egy ilyen színpadi felkérésnek, és én is átadhatom azt az örömöt, azt a tudást, azt a magyar nóta szeretetet, amivel tudom ösztönözni a hallgatóságomat.
0: Hát sok erőt és kitartást kívánok a jövőben ezekhez a projektekhez, elképzelésekhez, és remélem hamarosan ismét beszélgethetünk, illetve beszámolhatunk majd ezekről a tervekről, illetve már az elkészült anyagokról. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
1: Úgy legyen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és hogy beszélgethettem veled, és hogy reménykedem benne, hogy örömöt szereztem a hallgatóságnak.
0: Köszönjük szépen!
2: Az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Véni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter Véni csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a Balatonaligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején, a helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon, Rádiódik, rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 18-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc.
4: Mai vendégem Tabányi László, a 100 tagú cigányzenekar szólamvezető brácsása, aki a napokban kapta meg a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét. Köszönöm szépen, hogy itt vagy és elvállaltad a beszélgetést.
5: Én köszönöm szépen, hogy meghívtál a műsorodban.
4: Először is hadd gratuláljak a kitüntetéshez. Ez egy óriási dolog. Milyen érzés volt átvenni a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét a Vigadóban?
5: Ezt szóval nem tudnám elmondani, ez egy felemelő és egy rettenetesen megtisztelő érzés volt, és hogy mondjam, a munkásságom megkoronázása, a zenei életem megkoronázása.
4: azért ezt nem adják mindenkinek, hiszen a magyar állam egyik rangos elismerését általában több évtizedes kiemelkedő művészeti vagy közösségi tevékenységért kapja az ember, ami ebben az esetben teljes mértékben megállja a helyét, hiszen több évtizede játszol brácsásként különböző zenekarokban, nem csak a száztagúban, hanem akár említhetném itt Lakatos Sándornak, illetve Déki Lakatos Sándornak is a zenekarát, valamint a Rajkó zenekart. Nagyon fontos, hogy a családi gyökerek, azok honnan erednek? Honnan szívtad magadban ezt a fajta muzsikát?
5: Családot tudnám említeni, mert minden felmenőm muzsikus volt. Az, hogy most milyen hangszeren játszott, hogy cimbalom, brácsán, bőgön vagy klarinéton, az mellékes, de mindenki muzsikus volt, és maga az ember véleményem szerint már a születésénél a génekben ez benne van, hogy muzsikálunk, a muzsika az életünk, és a muzsikával tudjuk elképzelni az életünket. És akkor ez adott volt, ez a dolog.
4: Fontos az, hogy valaki zenés családban születik? Előny vagy? Vagy tulajdonképpen nem olyan fontos ez?
5: Ha valaki muzsikus pályára megy, akkor egy óriási előny, ha muzsikus családba születik, mert ugyanis hát akkor ez egyértelmű, hogy tudják segíteni, a szülei, a testvérei, mindenki tud segíteni, hogy te ez nem úgy van, hanem ez így van, ez egy nyolcad szünet, ez egy, tehát bele tudnak szólni, mint egy olyan emberbe, aki, mit tudom én, az apja ásott kinn az utcán, és akkor most valaki kapott egy hegedűt, és fogalmuk nincs senkinek róla, hogy mi az a hegedű.
4: Viszont nagyon fontos, hogy Törökszent Miklóson születtél. Legalábbis számomra fontos, hiszen édesapám is egyébként onnan származik, illetve a családom.
5: Igen. Hát édesapáddal én sok évtizedet játszottam együtt a Rajkó zenekarba is, a Száztagú cigány zenekarba is. A gyökereim, azok törzs gyökeres Törökszent Miklósiak vagyok. Drága anyám, drága apám. Onnan jöttek, és én Szolnokon születtem már 1961-ben. Én a harmadik gyermek vagyok. Van egy bátyám, aki 56-os, a Tabányi Anti. Mindenki ismeri a zenei berkekben, és van egy nővérem, aki Tabányi Teréz, 57-ben született. És én 61-ben, tehát mi így vagyunk, mi hárman. És hát, ahogy mondtad, hogy Szent Miklósat, édesapám primás volt, ott játszott a környező gentriknek annak idején, a környező éttermekben, és az egy természetes volt, hogy mi nekünk a zene, az mindenek előtt van, és muzsikusnak készülünk. Mind a hárman persze, mert a nővérem is zongorázott valamikor, nagyon régen.
4: Te is szintén zongorával kezdtél, ha jól
5: tudom. Így van, hát ezt nagyon kevesen tudják. Hát a negyedik általános negyedik osztályig zongoráztam, eljutottam egy kis etüdökig, meg hát, mint egy negyedikes gyermek zongorázik, és akkor legelső hangszerem a zongora.
4: És akkor így jött a brácsa később.
5: Hát a brácsa az egy kis történetbe tartozik, ez laktunk mi egy helyen, és akkor édesanyámnak, a testvérenek a fia följött hozzánk a Rajkó zenekarba felvételizni. Föl is vették, ez egy 72-es években volt, és akkor ők brácsáztak a bátyámmal együtt, gyakorolták a repertoárt.
4: Ő akkor már a Rajkó zenekarban
5: így van, tanult. Így van, ők már akkor bent voltak, mert ezek 56-os születésük, a bátyám is, meg az a másik. Tehát az meg a nagy bátyám volt, és én kezdtem úgy irigykedni. Hát most én játszom az együtt, ezek olyan gyönyörű számokat játszanak, meg olyan szépen, és akkor drága apámnak mondtam, hogy mit szólnátok hozzá, én is megpróbálnak. Úgyis brácsás volt a nagyapám, mind a kettő. Mit szólnátok hozzá, ha én is felfognám ezt a lócombot, és én is próbálkoztam. Aztán úgy próbálkozt, apám hajlott rá, és akkor így lettem én brácsás. Apámnak a nagy hegedűjét szerettük fel, mert ilyen kis vézna gyerek voltam, és apámnak a nagy hegedűjét, volt egy ilyen csehszlovák hegedűje, ami ilyen sárga 36-os hegedű, és arra tettünk rá brácsokúrokat.
4: Szóval akkor egyértelmű volt akkor számodra is, hogy, akkor zenész családból természetesen akkor a zenész hivatást választod.
5: De ez azért volt, mert volt előttünk koncepciók. Tehát láttuk, hogy ebből meg lehet élni. Tehát ebből meg lehet élni, ki tudunk szabadulni abból a környezetből, és ahogy kezdődött ez a szabadabb élet, tehát a szocialista országok között mi voltunk a szabadabb barak, és tehát a muzsikusok elkezdtek meghívásokat teljesíteni a külföldi országokban. Uh-huh. És ez plusz megbecsülést, plusz pénzt jelentett, tehát az éles színvonal emelkedését jelentette.
4: Tehát aki zenével foglalkozott, az egy megbecsült hivatást tudhatott magáénak. És valójában ez egy kiugrási pont, egy kiugrási lehetőség lehetett a családok számára is, főleg, hogyha esetleg egy gyerek felkerült mondjuk Budapestre, ahol még akár a Rajkó zenekarba is felvették. És akkor gondolom, hogy akkor így jött a Rajkó zenekar a testvérednek is.
5: Hát ez egy kis történetbe tartozik. Igen, úgy, ahogy mondtad, ez egy kiugrási pont volt, mert a Rajkó zenekar akkor azokban az években, minden évben meghirdetett egy úgynevezett felvételi vizsga volt, ami elég nehéz felvételi vizsga volt, egy szűrőkön keresztül kellett menni, és akkor megfelelt az ember, fölvették, hanem ott egyértelműen másik oldal történt. Hát egy szerencsés dologba mentünk bele, mert 1969-ben az én bátyámat fölvette a Rajkó zenekar, és ez egy óriási megtiszteltetés volt a család részére is, az ő részére is. És 1969-ben megváltozott azonnal az életünk, mert ahogy ők fölvették, édesanyámék nem akarták őt hagyni, mert akkor ő még csak 13-14 éves, úgymond gyerek volt. És családi kupaktanács összegyűlt, és eldöntöttük azt, hogy hát hagyjuk ott a szülői házat, költözzünk fel Budapestre. És hát így történt a mi családunknak, hogy fölköltöztünk Budapestre, hogy ő magyarul ne érezze azt, hogy mi távol vagyunk tőle, meg nekünk is hiányzott, nem akartuk, hogy kollégista legyen, mert az egy szankciókkal teli, sok mindennel teli élet volt. A másik kollégáknak, akik nagyon-nagyon messze laktak, az ország másik felén laktak, nem volt rá lehetőségük szüleinek, anyuknak, apjuknak, hogy fölköltözzenek, szóval.
4: Sokan voltak kollégiumban is abban az időben, de sokan voltak úgy is, mint akkor például édesapám mégis, hogy ők a testvérével jöttek föl Budapestre.
5: Igen, tehát mindenki próbált azt megoldani, hogy ne legyen kollégista. Persze, amikor nem tudják megoldani, akkor muszáj kollégistának lenni. Na most ez nem volt ez annyira földrengető, mert hát aki kollégiumban járt, például egyetemisták, az tudja, hogy milyen, csak hát akkor most nem akarom lefesteni, akkor más volt a 70-es évek elején minden dolog.
4: Egyébként azért ennek valahol megvan az előnye is, hogyha valaki kollégista. Én azt látom, hiszen akik együtt éltek, együtt lélegeztek egész nap, ők olyanok voltak, mint egy nagy család. Nyilván a külsősök is, akik Budapestről jártak be, ők is hozzátartoztak úgymond a családhoz, de akik viszont össze voltak zárva egész nap, ők egymástól is tanultak, és én azt gondolom egyébként, hogy a Rajkónak valahol ez is az egyik lényege, az egyik alappillére, hogy a kollégiumban egymástól tanulhattak a gyerekek. Hiszen amikor bezárták a Rajkóban a kollégiumot a 2000-es években, az egy óriási törést jelentett azért a diákoknak a létszámában, és hát a minőségében is. Többek között Szlovákiából már nem tudtak annyian följönni, hiszen akkor már nem biztos, hogy elengedték a szülők őket, hogyha máshol laktak kollégiumban, akár csak néhány utcával távolabb is. Hiszen akkor egy épületben volt. Igen. A kollégium és a zeneoktatás is. Van.
5: Tehát ott egy olyan dolog volt, nagyon-nagyon jól mondod, ott egymástól tanultok, egymást csiszolták. Például volt olyan dolog, mert Rajkó zenekarnak rengeteg külföldi meghívása volt, mert egy kiváló zenekar volt, és bocsánat, nem volt, hanem azt hiszem, hogy még mindig vannak Rajkó zenekar, rengeteg volt a meghívás. Én azt hiszem, hogy ha mondhatok, hogy ezt Kenterbe vertük az Állami Népi Együttest is, meg Kenterbe vertük a Budapest Tánc Együttest is, tehát akkor...
4: Nyilván ez kellett egy Farkas Gyula is.
5: Na, erre már most rá akartam térni, te meg előztél, de ez így van. És egymást csiszolták, mert úgy, ahogy mondjuk, össze voltak zárva. Na most mindenki a másikat, és ez egy előnyt ad és egy tudást, le akarta magyarul főzni. Tehát le akarlak én téged főzni, hogy én vagyok a jobb. Na most ez egy borzasztó zenei gyakorlást, borzasztó zenei kvalitást hoz magával, és ez egy olyan dologba megy át az ember, hogy mindig többet, mindig többet, mindig többet, és ez így kifejlőd. Tehát a próbákon is lehetett érezni, hogy amikor beültünk próbára, már csak ki kellett fésülni azt a számot. Tehát mindenki már tisztában volt vele, mert most amit használtam, hogy le akartuk egymást főzni, és ez volt az óriási fejlődésbe mentünk keresztül.
4: Te egyébként mikor kerültél be a Rajkóba, hiszen azt már tudjuk, hogy akkor a testvéred 69-ben akkor fölkerült.
5: Testvérem 69-ben, én 1973-ban kerültem be a Rajkóba.
4: Akkor voltál 13 éves szintén, hát 12?
5: 12 éves voltam, igen. És vizsgát kellett raknunk, tehát volt akkor egy vizsgabizottság, hát akkor én persze nem tudtam, hogy ők ki, meg én gyerek voltam, és akkor most nem akarom ezt elhúzni, de akkor olyan sok létszámú ember volt, hogy 3-4 napig tartott a felvételi vizsga, mert akkor nem tudom, hogy most már megvan, volt egy klubterem, ami az teljesen meg volt töltve, és a kis fiatal, kis cigánygyerekek, akik izgultak, hogy bekerüljenek a Rajkóba, mert ez előnyt ad, ez egy rangot ad, respektet ad, külföldre fogunk járni, és 3-4 napig tartott. Hát olyan helyekről jöttek, hogy Száhony mellől, meg olyan, hogy egy olyan kis falukból, és ez persze nem azt jelenti, hogy lehet, hogy egy óriási tehetség jött onnan, de ez volt egy óriási kiugrópont. Tehát innen tudott a család is egzisztenciát szerezni, és ő is egzisztenciát szerezni. Hát visszatérve 73-ba kerültem be, és egy pár évet eltöltöttem a Rajkó zenekar kötelékén belül, de csodálatos évek voltak.
4: Egyből Brácsa tanszakra vettek föl, ha szabad így fogalmaznom, igaz? Hiszen Gyula bácsi azért híres volt arról, hogy mondjuk a hegedűsöket átirányította időnként Brácsára, vagy a címbalmosokat Nagybőgőre.
5: Ehhez annyit tudok neked hozzáfűzni, és a kedves hallgatóknak ez nagyon érdekes dolog, amit most mondok. Gyula bácsinak volt egy olyan szuggesziója, és van megérzései, hogy tökéletesen ránézésre meg tudta mondani, hogy ki alkalmas arra a hangszerre, amin van, vagy nem alkalmas rá. És meg tudta azt is mondani, hogy például sok kollégám van olyan, aki hegedűsnek indult, és bőgősnek végezte, és egy kiváló bőgős lett belőle. Látta, hogy hegedűre nem olyan tehetséges, de bőgőre igen, vagy fordítva. Szóval Gyula bácsinak olyan érzései volt, és olyan metodikával tudott tanítani, és olyan pedagógus volt, hogy én kimerem jelenteni, hogy 1000 évben egy születik talán, olyan, mint a Farkas Gyula bácsi volt, aki nekünk az elejé alapot adott, és utána magas képzésben folytatódhatta tovább, hogy szerintem, ha ő nem lett volna, megkérdezem, talán Rajkó sem lett volna.
4: És nem csak Rajkó egyébként. Száztagú sem, és talán ez a műfaj sem úgy alakult volna, hiszen ő azért generációkat nevelt föl.
5: Hogyne.
4: Viszont azért térjünk rá arra is, hogy neked hogy jött a Brácsa? Mikor találkoztál vele először?
5: Ez érdekes dolog, aki ismer engem, az, hogy talán azt sem tudja, hogy én nem Brácsásnak indultam. Hanem én zongoráztam az általános iskola negyedik osztályáig, tehát jártam iskolába, és mellette zeneiskolába jártam, és adott egy zenei alapot, egy kis etüdökig kis eljutottam, és a 70-es évek, tehát ez 72-be fölkerült hozzánk anyám testvérének a fia. megemlítem a nevét, szegény mondom, és Suki Lászlónak hívtak. Egy kiváló muzsikus volt már akkor, és ő brácsás volt a Rajkó zenekarban. És a bátyámmal ketten, amit tanultak a Rajkóba, gyakorolták otthon, tehát ott szépen leültek, és akkor ketten néztük azokat a műsorszámokat, amit akkor a Gyula bácsitól tanultunk. És akkor láttam, hogy mennek előadásra, mennek ide, mennek oda. És akkor mondtam drága apámnak, hogy tehát én is szeretnék menni. Hát te most, fiam, most még nem. És valahogy úgy jött nekem a dolog, hogy azt mondtam apának, hogy te, én brácsás akarok lenni, próbáljuk meg. Ha én szeretném, nem tudom, hogy honnan jött ez, és akkor apa azt mondta, hogy 4 éve tanulzom ez. Nem baj. Mondom, most én brácsás fogok lenni. És akkor ez úgy zajlott a dolog, hogy ez is egy érdekes dolog, ha elmondhatom, hogy egy kis vézna gyerek voltam. Most sem vagyok egy góliát, de én egy kis vézna gyerek voltam, és hát ilyen kis brácsát, jó, akkor még most lehet, hogy már van, de akkor is volt, nem tudtunk akkor még, és apámnak volt egy 36-os hegedűje, és azt szereltük fel brácsahurokkal. Felszereltük brácsahurokkal, és én azon brácsáztam, még meg nem erősödtem egy kicsit, még nem nőttem egy kicsit, és akkor engem úgy, és ezzel felvételiztem én is, akkor egy év tanulás után, ezzel felvételiztem a Rajkó zenekarba. És megfelelőnek tartottak, hogy oda bekerüljek. És persze, akkor az ember szinte még gyerek, úgy fogott az agyam, hogy mint a vihar, hát ez... A ranglétán szépen lépkedtem fölfelé. Még akkor több zenekar volt a Rajkó zenekarban. Volt egy Lavotta zenekar, egy Bihari zenekar, egy Csermák zenekar.
4: Korcsoport szerint behoztam.
5: Így van. Egyiknek édesapád volt a primása. Tehát itt évek nagyon számoltak. Pár évek, ott akkor nagyon-nagyon nagy tűn. Én kis Lavotta zenekarban játszottam. Akkor azt úgy hívták, hogy Lavotta zenekar. És a balettterembe próbáltunk lett. Ha ez érdekes, hogy a hallgatóknak elmondom, ez ilyen kis történetek. És mindenki vágyakozott, hogy egyszer följuthassak a Csermák zenekarba, vagy a Bihari zenekarba, mert azok egy korcsoporttal, vagy kettővel idősebbek voltak, és akkor ők vitték el persze a Pálmát, a külföldi utakat, az előadásokat, a koncerteket.
4: Nyilván azért is szükség volt több zenekarra, hiszen egy zenekar, egy gyerekzenekar nem tudott annyi felkérést teljesíteni, és ezért több gyerekzenekar is volt, akik párhuzamosan mentek, mondjuk, akár a Bihari, akár a Lavotta. Egyébként a Rajkóban indult akkor a hivatalos, mondjuk úgy, zenei tanulmányod a brácsa tekintetében?
5: Igen, a Rajkó zenekarba indult, de vele párhuzamosan tanultunk klasszikus zenét is, tehát Kottól, Vasárt, szólfést, zenetörténetet. Nekem volt egy brácsa tanárom, aki a Rajkó zenekaron belül, tehát úgy mondták, hogy a harmadik emeletre jártunk föl klasszikus zenét tanulni iskolát, Zentai Bélának hívták, soha nem felejtem el, egy kis vézna, vékony ember volt, aki az operaháznak a szólamvezető brácsása volt, és akkor az ott tanított minket, és akkora rutin mi volt, hogy például hát mind gyerekek voltunk, de kivettem a brácsát, vagy a vonót megfogtam, és nem tudom, hogy honnan, persze, akkor most már tudom, mert én is tanítok. Te nem gyakoroltál ma. Honnan tetszik tudni? Ez így az mindegy, te nem gyakoroltál. Csak megfogtam a vonót. És tudta, hogy én ezt nem gyakoroltam, azt a dolgot, amit ő nekem megtanított. Szóval ilyen tanár volt, és akkor hogy említsem meg, még nagyon fiatal ember volt, hogy tanított minket az Eszejenő is.
4: Elméleti
5: órák. Óriási volt, szóval nem kell ecsetelnem, eszetanár úr, óriási ember, óriási tudással. És a zenekari próbákat meg a Gyula bácsi tartotta, mindenki Gyula bácsia.
4: hogyan tartotta az órákat, ezeket a foglalkozásokat? Nagyon érdekes, hogy ő ugyebár azért alapvetően kézről tanított.
6: Hát ez egy külön metodika, ami szerintem világon egyedülálló. Amiről te már azt hiszem, hogy írtál is egy könyvet, ami egy kiváló dolog. Ő rájött arra, hogyha zenében kell, ha elkezdünk szöszölni, tehát avval, ahogy kitesszük a kottát, avval nem tud fejlődni, megáll a fejlődés. Rájött arra, hogyha intellektuálisan kézről kézre tanít, gyorsabban mennek a dolgok, és utána megmagyarázza. És sikerélménye van annak a gyereknek. Mert most muzsikusok tudják, egy hegedűt megszólaltatni, vagy egy brácsát, hát az sokkal, de sokkal nehezebb, mint egy temperált hangszert, leütök egy zongorát, és akkor billettetek valamit, és már kijön valami kis dalamocska belőle. De egy hegedű, ami ráteszem a vonót, nem jól áll a vonó, húz meg azt a hangot, nem húzom meg a hangot. Tehát, mint amikor egy macska futkározik az asztal. Szóval ő erre rájött, és kézről kézre megmutatta az ő tudását, harmónia próbáltat, és így tudtunk fejlődni előre. És ez nagyon érdekes, amit elmondok. 1973-ban bekerültünk a Rajkóba, soha nem felejtem, mert szeptember 4-é volt az első nap. És már a karácsony parlamentben a karácsonyi ünnepséget a Rajkó zenekar Labotta zenekar muzsikálta, amiben én is részt vettem. Azt hiszem, bocsánat, hogy Andriskám, hogy nekem mondom, édesanyámnál van egy kép, ha jól sejtem, amin ott ülök keményen a belém brácsámmal, és én ott kísérni akarok mindenkit.
4: Igen.
6: Szóval ez egy nagyon érdekes. Tehát ebben azt akartam mondani, hogy szeptember október, tehát 2,5 hónap alatt fölkészítette minket annyira, hogy el tudtunk menni egy karácsonyi ünnepségre.
4: Mikor volt az első külföldi utad a Rajkó zenekarral?
6: Ha jól emlékszem, az 1974 őszén egy libanoni út volt, tehát egyből bele a mély vízbe. Libanoni út volt, ahol hát most egy egzotikus országba repültünk azonnal el, 14 évesen. Szóval ez egy olyan dolog volt, Beirutba mentünk, azt már nem emlékszem rá, hogy hány koncertet adtunk, de mi ott kint voltunk, és egy óriási élményen mentünk keresztül gyerekfejjel. Szóval azt hiszem 14-en voltunk kint, vagy 15-en, és egy muszlim országba, egy más kultúrába. Persze akkor még igazán nem tudtuk fölfogni, hogy most mi hol vagyunk, csak hát meleg van, pálmafák van, és mi történik ugyanakkor. Szóval 74 őszén volt az első.
4: Gondolom számos világi ifjúsági találkozón voltál akkor a Rajkóval, számos turnén, amit nyilván sorolhatnánk napestig. Melyik volt az egyik legélménydúsabb számodra, amit esetleg kiemelnél és megosztanál velünk?
6: Hát ha most már említetted, akkor az 1978-as Vitt, a kubai Vitt.
4: Aha.
6: Hát az egy, hogy is mondjam, egy örök emlék marad, mert eleve azt mondom, hogy egy küldöttséggel mentünk. A VIT az azt jelenti, már bocsánat, aki nem tudja, fiatalok, világifjúsági találkozó. Akkor a szocialista országok rendeztek egy ilyen világösszejövetelt, világifjúsági találkozón, és mi azon részt vettünk a Rajkó zenekarral, 1978, ha jól emlékszem. És Berki Béla volt a primás. Bocsánat, ha eltévesztettem, de szegény Béla nyugodjon békébe. Azt hiszem, hogy ő volt a primás. Hagy mondjak egy pár nevet. Aldo mindenki. Farkas Otto, Lakatos Vili, klarinétos, Kalas Jancsi, ott cimbalmos, aki eszembe jut. Én voltam a brácsás, másikra már nem emlékszem, bocsánat. Ennyi, amire emlékszem. de csodálatos, csodálatos másfél hetet töltöttünk el. Ja, és még azt még hozzáteszem, hogy volt egy záró dolognál, amikor volt, akkor hát be is rúgtunk egyszer, emlékszem rá. Fiatalok voltunk, mert csapra volt ütve egy hordó minden utcasarkon, és a finom kubai rum, szó szerint értsétek, ömlött a földre.
4: Mint ahogy már említettük, rengeteg helyen volt már a Rajkó, számos országban, Ázsiában, Amerikában, Európában, Afrikában. Nem fordult meg esetleg valamikor a fejedben akkoriban, hogy milyen jó lenne kint maradni és egy másik világban élni?
6: Ez is nagyon jó kérdés. Voltak kollégák, akik ezt meg is próbálták. Jól emlékszem, apukád jobban emlékszik, mint én, de jól emlékszem, akkor ő kint volt 1972 vagy 74, nem tudom.
4: Amerikai turné?
6: Amerikai turné volt, és pár ember kint akart maradni, akkor már idősebbek voltak ő, mint az én, nem az én korosztályom, egy 4-5 évvel ők idősebbek, akik kint akartak maradni, megfordult a fejükbe, de most azt kérdezted, hogy az én fejembe megfordult-e. Akkor abban az időben még nem, hogy is mondjam, még agyunkba se fordult ez meg. Agyunkban nem fordult meg, mert akkor nekünk ez annyira tökéletes volt ez a dolog, hogy szinte kivételezettek voltunk. Szóval te most, hogy mit értek a kivételezés alól, kedves hallgatók, hogy ugye, amikor megjöttünk külföldről, volt a pénznek egy része, amit le kellett adnunk, de a másik részét úgy nevezett, akkor úgy hívták, hogy diplomata volt.
4: Konzumex.
6: Igen. Beírhattuk a Konzumexbe, és ott levásárolhattuk olyan cikkekre, amit most ki kell mondom, a szocialista világba, akkor még nem lehetett kapni. Ez a nyugati világnak volt elzárva. Tehát aki és ez egy olyan most már nem luxus cikket, de akkor luxus cikknek számítottak ezek a dolgok.
4: Így van. Egészen más világ volt, egészen más respektje volt, tisztelete volt a cigány zenének is, hiszen tényleg számtalan étterem volt a körúton végig, szerte a városban, rendszeresen voltak cigánybálak. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra? A cigányzene tekintetében, a cigányzene történetében.
6: Ahogy már nem tudom, említettem, vagy nem említettem, az én nekem az én véleményem, hogy maga az a cigányzenének a fénykorát, ha be tudnunk határolni, az én véleményem, most kibővítem, ez 1960-tól igazán 95-98-ig. Tehát az volt a véleményem szerint a fénykor. De a reflektorfény véleményem szerint az a 65-től 85-ig. Tehát amikor meg a 70 és a 70-es évek kiemelve. Tehát a 70-es és 85-ig, 87-ig kiemelve. Tehát azt tudom elmondani, hogy a világban számtalan zenekar volt. Belgiumban volt 10 zenekar, Hollandiában 10 zenekar. Tehát egymást váltották az emberek. Volt egy koncertiroda, ami a Vörösmarty téren volt, és oda úgy jártak az emberek, meg úgy utaztak a muzsikusok, holott az állampolgárok csak 3 vagy 4 évente mehettek nyugatra. Mi úgy jártunk nyugatra, mint lemegyünk Ceglédre. Bocsánat.
4: Így van. Mi lehetett a titka a cigányzenének, hogy ennyire közkedvelt volt, nem csak itthon, hanem a világ számos pontján is? Tehát mindenhol, ahol a Rajkó zenekar megfordult, óriási sikert aratott. Vagy mindenhol, ahol cigányzenekarok voltak, ott imádták őket, éttermekbe, Hollandiába, Brüsszelbe, és akkor sorolhatnám az országokat. Szóval mi a titka a cigányzenének?
6: Kérdezted a Rajkó zenekart. Hát a Rajkó zenekart most képzeljük el magunkat, egy közönségnek beülünk, és bejön szinte fiatalok, gyerekek, bejön egy 25 tagú zenekar, és elkezd egy világszínvonalon játszani. és hallod azokat a dolgokat, hogy ott, ja, és akkor nincs előttük ott, ami egy muzsikusnál, mindenki ahhoz van szokva, hogy ki van téve a kotta, és kottából játszunk. Nem. Itt mindenki fejből játszik, és profi szinten játszanak. Tehát, és olyan műveket játszanak, mint Hubaiton egy hullámzó, Balaton egy Zephyrt, vagy játszunk egy Csajkovszki diótörőből a balett részlet. Tehát ez egy a Rajkó zenekar már akkor játszott klasszikusokat. Ez egy megdöbbentő, és a hangzás világa olyan töltekezéssel volt beletöltve, ami tehát egyetlen egy muzsikus nem tud. Na most, bocsánat, itt vannak a gének, amit mondtam, hogy nálunk a megszólalás teljesen más egy cigányzenekarnak, amikor megszólal egy nagyobb cigányzenekarnak.
3: Mai vendégem Tabányi László, a 100 tagú cigányzenekar szólamvezető brácsása volt, aki a napokban kapta meg a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
7: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió D kulturális műsora.
7: Tarts velünk minden hétköznap.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Ó, bátya, hova hoztál?
2: Gyere, öcsém, már nincs sok hátra. Felmegyünk a legmagasabb szintre.
1: Gyere, Jazz!

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik, süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az aszbeszt ügy miatt. Közös ülést tart a magyar és az osztrák kormány szeptemberben Gödöllőn. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőbányákból származó aszbeszt szennyezés ügyében, jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyező fizet elv egy uniós jogszabály, és szerinte ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között. Szeptemberben Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban tart együttesülést a magyar és az osztrák kormány, jelentette be Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott bécsi sajtótájékoztatón azt is közölte, szeretnék, ha enyhítenék vagy eltörölnék az Ausztriába ingázó magyarok számára a határellenőrzéseket. Az osztrák cégektől türelmet kért a különadók ügyében. Azt mondta, hogy a költségvetési helyzet felmérése és a stabilitás megteremtése után közép és hosszú távon lehet beszélni a különadók átalakításáról. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset az infláció hatásait is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakának értékét. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná a volt hadtörténeti múzeum épületének felújítására idén és jövőre szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus közösségi oldalán azt írta, a parancsnokok tehetnek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon ebben a tanévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint létszámuk már meghaladta a 69 000-et, írja az Eduline. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett.
0: Ezek voltak 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 19-e, csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Tabányi László brácsás, aki a 100 tagú cigányzenekar szólamvezető brácsása, és a napokban kapta meg a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét. A beszélgetésünk második részében mesél nekünk életéről, a rajkókról és a cigányzenéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: 61-ben megszülettem, és lent éltünk Török Szent Miklóson 1969-ig.
3: Tehát 8 éves voltál nagyjából, igen, amikor igen, felkerültél.
4: Igen. De ennek apropója volt, hogy fölkerültünk, mert a bátyám felvételt nyert az úgymond akkori kis központi művészegyüttes Rajkó zenekarában.
3: Mielőtt rátérjünk a Rajkóra, azért a családot még egy picit beszéljük ki, hogy szüleid ők is zenés családból származtak. Tehát, hogy...
4: Hát apám az prímás volt, az ottani gentri világnak, közönségnek a prímása volt. Édesanyám az háztartásbeli volt akkor, mert akkor úgymond a mostani szóval az volt a trend.
5: Így van.
4: Tehát ez mértékben volt a trend. És
5: hiszen elmentek a férfiak dolgozni, van, és megélt belőle az egész család.
4: Édesapám a muzsikájából el tudott minket tartani. Uh-huh. Akkor ez volt a trend. Tehát akkor szükség volt, igazán szükség volt a muzsikára, mert akkor ezt a világot éltük. Ennyit tudok mondani, de minden ágazatban, a édesanyám ágazatában is, édesapám mindenki muzsikus volt. És ők is ebből éltek, és jól tudtak belőlegni.
5: Törökszed Miklóson azért elég sok zenés család volt.
4: Hogyne. Kiemelném, hogy a kedves hallgató, hogy mégis be tudjad definiálni, hogy hova. Például ökrös család. Uh-huh. Tehát a vendéglátóiparban, a művészeti pályákon, például kiemelek egy nevet, Ökrös Oszkár.
5: Uh-huh. Kossuth Díjas cimbalom művész.
4: Cimbalom Paganini, a Kossuth Díjas cimbalom művész. Ő is Törökszent Miklósi.
5: Ő részben suki,
4: bocsánat,
5: részben ökrös.
4: Kiemelem a te drága édesapádat, aki egy kiváló muzsikus, Suki András, akivel majd rátérünk még együtt, évtizedekig együtt játszottunk. Akkor az én bátyám Tabányi Antal, aki egy kiváló muzsikus, akárhol kimondjuk a nevét, a Bandinak is, bocsánat, hogy így mondom, meg a Tóni bátyámnak is, mindenki tudja a Berkekben, a muzsikusban, hogy kik ők,
5: így van,
4: milyen súlyat nyomnak a muzsikába.
5: De azért itt említsük meg megint Farkas Gyulának a nevét, aki ezeket a darabokat hangszerelte, és természetesen betanította a gyerekeknek. Ő is viszont ezt valahol nyilván tanulta, a hangszerelést is, és például ő játszott már a 30-as években is a Rigó Gábor féle Rajkó zenekarban.
4: Gyula bácsi erőlétől én csak annyit tudok, hogy ő az Állami Népégyüttesben volt.
5: Hát 50-től.
4: Igen, Borosta is volt, igen, akkor a primás. Na most persze minden a Gyula bácsinak köszönhető, mert az ő harmóniája. Tehát ő hangszerelt mindent át, úgymond akkor azt mondták, a népi zenekari hangszerelés. Tehát ez volt mondva, hogy népi zenekari hangszerelés.
5: Hát akkor így hívták a cigányzenekart.
4: Így hívták a cigányzenekart. Ő hangszerelte, az ő harmónia világa, az ő lelke van, volt benne abba a zenébe, amit ő meghangszerelte nekünk, áttette cigányzenekarra vagy népi zenekarra. Ő Gyula bácsinak volt egy nagyon nagy példaképe, amit bennem, ez bennem ragadt. Nem tudtam akkor még, hogy ki az az emberke, akit ő nála nagyobb lehet. Szóval ezt nem tudtam én elkezdeni. Azt úgy hívták azt az embert, hogy Csámpai Ivó. De ezt én nem tudtam, hogy ki az. Hát most egy 18 éves vagy 19 éves, nem keresem, hogy ki a Gyula bácsinak az ember, valaki nem. Ki lehet az öregnél nagyobb? Senki. Hát most. Na jó. És akkor teltek múltak persze az évtizedek, évek, és akkor utána néztük, hogy ki ez a Csámpai Ivó. Hát ez egy eszméletű nagyon nagy karmester volt, a Magyar Imrének volt a karmestere, vagy a tercese, és a zenekar belül ő hangszerelte. Rengeteg szerzeménye van, mondok egy nótát, Csillagullás éjszakáján, a Rádiócsárdás, rengeteg feldolgozásai volt. Hát tényleg mostani szóval azt mondanám, hogy az öreg talán celeb volt, vagy valami ilyesmi. Mostani szóval így lehetne mondani. De a Gyula bácsi is celeb volt, mert akkor a tudásai voltak, hogy az eszméletlen.
5: Hány évet voltál végül a Rajkó zenekarban?
4: Hát, ez is egy nagyon jó kérdés. Az 73. szeptember 4-től voltam 81. januárjáig.
5: Hát 20 éves korodig akkor.
4: 81. januárjáig, mert utána átkerültem a Honvéd Művész Együttes kötelékében.
5: Akkor már a Szalai Antal volt.
4: Szalai Antal Prímás úr zenekarába. És itt, na most ezt meg kell említeni, hogy azért a Kisközpati Művészeti Sajkó zenekara, profi muzsikáltunk, de amatőrnek voltunk. Miért voltunk amatőrök? Mert nem kaptunk érte juttatás fizetést. De már, na innen kezdődött a profizmus, már a fizetésben. A Honvéd Együttesbe átkerültem, ott már Szalai Antal vezetésével, ott már fizetés volt. Tehát ott rendes munkaviszonyom lépett be, és itt töltöttem a katonai szolgálatomat is, ami akkor 18 hónap volt, ha jól tudom, és csodálatos 4-5 évet töltöttem ott is Antinak a zenekarába, kiváló muzsikus voltak, itt jön be az Oszi, Ökrös Oszkár, ő ott volt, nagyon nagy jó nevek voltak benne, ha elmondhatom, nagybőgősünket Rácz Ödönnek hívták, Ödönnek az édesapja, aki most a bécsi filharmonikusoknak a szólón vezető nagybőgőse, személyem volt a Brácsás, Rácz Gyuszi volt, Ödönnek a nagybátyja volt a mellettem levő Brácsás, Ökrös Karcsi volt a klarinétos, Csalasovics Dezső volt a szólamvezető, hegedűs Rádu Janti volt a koncertmester. Bocsánat, akit kihagyok, mert most pár évtizedről visszamenőleg beszélek, és a Szalai Janti volt a főprímás, tehát a zenekar vezető. Rengeteg előadást adtunk. Évente 120-at előadást adtunk a honvédség keretein belül, meg kívül is. És hát egy csodálatos éveket töltöttem ott is.
5: Miben különbözött a Rajkó zenekar, illetve a Honvéd művész együttes? Akár a repertoár tekintetében?
4: Hogy mondjam, igen, nagyon jó kérdés. A Honvéd együttesnél azért alkalmazkodnunk kellett a politikai nyomáshoz, vagy a politikai dolgokhoz, mert ott nem szabad voltál zeneileg, de ott mégis kontrollálta volna, mert egy együttesnek, most ez is egy furcsa dolog most már, például egy ezredes volt az igazgatója. Tehát egy ezredes volt az igazgatója, akkor pártitkár ült a másik székbe, tehát nem mindegy volt, hogy ott mit játszunk, persze nem volt megtartás, de az egy kötöttebb, odafigyelősebb dolog volt, mert azért egy honvédség, tehát az mi jött eszénbe az embernek a honvédségtől? A rend, a stokizás, a fegyelem, az odafigyelés, mit csinálsz, hogy csinálod, csöpördöd, tehát ez jut eszébe az ember. Most adtak nekünk teret, nem volt ez annyira nagy dolog, de ott azért más volt. Egy Rajkó zenekar az szabadabban tudott lélegezni.
5: Volt valami emlékezetes koncert esetleg a Honvéd művész együttessel, amire szívesen emlékszel vissza?
4: Például, hogy olyan helyen jártunk, ez most hirtelen szembe jutott, ezt most így felhoztad, Szíriába jártunk ki. Na most mi nem is hittük azt, hogy a szírek volt óriási kultúrát, most tudjuk, a szírek, óriási kultúra, hogy most olyan helyen játszottunk, lehet, hogy hülyeséget fogok mondani, mert ugyanis katonaság, tehát katonáknak mentünk játszani a Beká völgybe. Na most akkor a 70-es években, és a 80-as évek, bocsánat, akkor ott folytak a legnagyobb harcok. Ha jól emlékszem. Beká völgybe, és mit fogunk itt lőni? Fogunk? Vagy most? Vagy mire fogunk? És akkor a Beká völgybe adtunk géppisztolyos, szerintem a frontról jövő emberkéknek mi koncertet, a Magyar Honvédség zenekara. Tehát magyar művészegyüttes, egy pacsereg művészegyüttes. Szóval ez egy rázós dolog volt, és ez belevésődött azért az emlékeimbe. Ez azért...
5: Viszont nyilván egészen más volt utána már a vendéglátó, ha jól tudom, akkor a Honvéd művészegyüttestől kerültél végül is a vendéglátóba. Ez hát mikor volt?
4: Ez nagyon érdekes dolog, ahogy mondtam, hogy 80-ban megszületett a fiam, Laci fiam, egyetlen egy fiunk, és én akkor kaptam egy borzasztó nagyon nagy tiszteltetésre, egy nagyon nagy meghívást. Hát most azt el tudod képzelni, hogy 1986-ban téged fölhív a Lakatos Sándor, és azt mondja, hogy üdvözlöm, szeretném a zenekaromba játszani. Most el tudod képzelni, én azt sem tudtam, hogy most én mit mondjak, vagy most mit kell mondani. Nesényény. És akkor a Budapenti éttermet, ami itt a déli pályaudvarnál volt, akkor nyitottuk meg az ő vezényletével, hogy mondjam el a zenekari tagokat, mert már nem élnek páran közülük. Hát most Lakatos Sándort nem kell bemutatni. Lakatos Sándor primás. Bocsánat, ki kell mondanom a becenevét, mert másik Balogh László volt a címbalmas, a Vak Lacinak a fia. Horváth Kacsi volt a bőgős. Olá Zoli volt a csellós. Én voltam a brácsás, és a Rácz Tibi volt a klarinétos. Így nyitottuk meg a Budapenta éttermet. És itt is játszottunk egy évet, és valami folytán, ebben nem akarok belemenni, el kellett jönnünk onnan, és a Sanyi bácsi úgy döntött, hogy hát ha elmegyek, akkor el kell mennünk, akkor is menjünk el. Ő ezt már jelezte nekünk decemberben. És akkor kaptam egy telefont a fiától.
5: Déki Lakatos Sándortól, aki egyébként már volt itt a műsorunkban is. Nyilván ez is egy óriási kitüntetés, tehát ott a Lakatos dinasztiával játszani, az egy nagyon-nagyon nagy dolog, egy nagy megtiszteltetés, hiszen azért a zenészek között mindig megvolt ez a fajta hierarchia, hogy vannak kiemelt művészek, vannak olyan géniuszok, akikhez szinte még hozzá sem merünk szólni.
4: Igen, szóval...
5: Tehát ez a fajta tisztelet a nagyok iránt.
4: Déki Lakatos Sándor, ez is egy olyan megtiszteltetés volt, ez az ő neve is, ott ragyog fönn a kiváló muzsikusok között, és ameddig muzsika lesz a földön. És akkor én kaptam tőle egy meghívást, hogy eljönnél a zenekaromba. Hát úgy voltam vele, hogy ez nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon megköszönöm. És akkor én így kerültem be a Mátyás pincébe,
5: a híres Mátyás.
4: A híres Mátyás pincében március 15-et érem, valami sajnos már be van zárva. Amit nem tudom, mi lesz a sorsa neki. És akkor így kerültem be, ahol hát egy pár évet lehúztam.
5: Kik jártak ide a Mátyás pincébe? Milyen vendégek fordultak meg itt?
4: Hát azt tudom mondani, hogy a kedves hallgatóknak, hogy most minden, hogy mondjam, hierárhani nélkül, bocsánat, nyelvtörőért. Magyar ember nem ismert bejönni. Nem ismert bejönni, mert nem is hallottunk magyar szót. Na most azt kérdezted, hogy kik jártak. Tehát aki Magyarországon híresség eljött, lehet filmszínész, muzsikus, táncos, tehát akármilyen kultúrával foglalkozó művész, azt oda hozták le, tehát ez volt a protokoll. Oda hozták le hozzánk. Hát volt olyan, hogy mi nem tudtuk, mentünk, olyan úgy, mint szokásos 7 órakor mentünk muzsikán, és a londoni szimfonikusok bent ültek. És akkor na jó, mondom, most akkor mit fogunk csinálni? Szerintem snapszerozzunk, vagy inkább jobban járunk. De jól sült el az egész, akkor minden évben, ha mondhatok neveket, nagy neveket, Ruggiero Ricci, Itzhak Stern, Yehudi Menuhin, ilyen nevek jártak a Lakatos család után, mert a zenéért jöttek. Nem azért jöttek, hogy a Mátyás pincében nagyon-nagyon jól főztek, mert jó, de a zene volt az első dolog. És én ott eltöltöttem 10 évet, gyönyörű 10 év volt. Sok minden belefért. Utána nagyon sok étterembe játszottam. Tehát ez a vendéglátónak a úgymond átka is, meg az előnye is, hogy rengeteg zenei tapasztalatot szerzett.
5: Ha maradunk még egy picit a Mátyás pincénél, azért volt egy ilyen legenda a zenészek között is, hogy aki meg akar tanulni igazán muzsikálni, az menjen és hallgasson a Mátyás pincébe zenét. Tehát ez a fajta legenda, ez sokszor felmerült a zenészek között.
4: Igen, igen, mert a Sanyi bácsi játszott, az öreg Lakatos játszott, bocsánat, hogy játszott ott, hát most ezt meg nem kell bemutatni, mert szerintem ebben az évszázadban talán még a következőben sem fog olyan születni, mert az én vélemény, a szubjektív vélemény, tehát ő emelte föl világszínvonalra az úgymond cigán zenét. Ő emelte, meg lehet hallgatni a lemezeit, mint amikor egy nagy hegedűművész hallanán hegedülni.
5: Jelenleg a 100 tagú cigányzenekar brácsása vagy. Mikor kerültél be a 100 tagúba?
4: A 100 tagú cigányzenekarban nem tudok neked konkrét számot mondani, de kb. 30 éve. Uh-huh. 30 éve, és rengeteg ember fordult meg itt. Az alatt, 30 év alatt, most az én szekciómról beszélve csak olyan emberek voltak, ha elmondhatok egy pár nevet. Hát a legelső szólamvezető, azt úgy hívták, egy szuperember volt, Orgona Dezsőnek hívták. Orgona Dezső bácsi, egy szuperember. Bakatos Sándornak a lemezén nagyon sokat közreműködik, mint brácsás. A következő, a Rácz Lacinak hívták. Debreceni Rácz Laci, hát ezt mindenki tudja, Laci bácsi. Másik kiváló brácsás. A harmadik volt, aki a Horváth Zoli, az is egy kiváló brácsás. Horváth Zoli volt a brácsás, én a halála után vettem át a szólamvezetői funkciókat, szegény 14-be elment, és akkor én 14-be vettem át a szólamot. Hát most már kiszámoljuk, az 12 éve, ugye? Azért matek még egy kicsit megy. 12 év vagyok a szólamvezető, hát rengeteg ember megfordult. És ami egy óriási tény, amit nagy örömmel is mondhatok, hogy a zenekar mindig úgy működött, hogy non-profit volt, és elmentünk előadásra, kapt előadás pénzt, de a havi járandóságot soha nem volt. És meg kell említenem az elnökünk nevét, Danyi Lőrinc Róbert, aki ezt kijárta és kikönyökölte, és járt, kilincselt, hogy tényleg a megérdemelt posztra kerüljön ez a zenekar. És az ő járása, az ő kilincselése, az ő kapcsolatén, meg a zenekar tudták, hogy ki a 100 tagú cigányzenekar, milyen értéket és milyen kultúrát képvisel, milyen szegmense a magyar kultúrának, és értékelték annyira, hogy hát hála a felettünk lévőnek, az elmúlt év szeptemberétől már illetményt kapunk, fizetést kapunk, tehát nem vagyunk arra rászorulva, hogy elmenjünk mellette, mert nagyon sok kollégám, benne vagyok én is, dolgoztam mellette, hogy meg tudjunk élni. Tehát jártam próbára, és én közben dolgoztam, és úgy mentem, ha fáradt voltam, hanem mentem úgy próbára. Tehát, mert hajtott a vérem nekem, ha fáradt vagyok, nekem a muzsik az első, megyek próbára. De hála és köszönet. Most nem mondom ki megint a nevét a Lőrincnek, mindenki tudja, annyi Lőrincnek, hogy ő ezt ő ki tudta járni. Persze kellett hozzá egy ilyen világhíres zenekar, mint a 100 tagú cigányzenekar, mert bemegy és azt mondja, hogy a Pityi Palkó zenekarak, nem mérvadó.
5: Ha jól tudom, az idén lesz 40 éves a 100 tagú cigányzenekar?
4: Igen, 86. Igen.
5: Készül valami nagy ünnepségre, jubileumra a zenekar esetleg itt Magyarországon? Hiszen nem csak külföldön világszínvonalú és népszerű a zenekar, hanem azért itthon is.
4: Igen. Hát az elmúlt évben is készültünk már erre, de azt tudom neked elmondani, hogy tegnap előtt, ez nagyon friss dolog, Érsekújváron koncerteztünk, tehát ez a jubileumi év keretén belül, és a közeljövőben tervezzük azt, de már is nem is tervezünk, hanem meg van szervezve, megyünk egy Horvátország, biztos benne, hogy Bosznia, egy Szarajevo, egy Split és egy Zadar nevezetű városkádba, megyünk koncertezni áprilisban. Hát most ezt tudom elmondani így ilyen szűken, hogy ez a közeljövőnek a koncepciói.
5: Nagyon sok rajkós van a száztagú cigány zenekarban, és hasonló sikereket aratott a száztagú cigány zenekar is, mint a rajkó zenekar, még akár a 70-es években. Mi a titka a két zenekarnak, és mennyire hasonló a repertoár is? És tulajdonképpen milyen átfedés van a két zenekar között?
4: Hát ez eszméletlenül jó kérdés. András, hát most azt tudom neked mondani, hogy azt lehet, hogy ez meglepetés, ez a kedves hallgatók, de hát a száztagú cigány zenekar is rajkózenek, a volt rajkókból áll. Danyi Lőrinc, száztagú elnöke, a rajkózenekar primása volt. Én a rajkózenekarnak a szólomvezető brácsosa voltam. Akkor több hegedűs, több nagybőg, a nagybőgő sor végig. Tehát ők fiatalabbak, mint én, de végig a rajkózenekarnak a tagjai. Voltak.
5: És ők majdnem mind Gyula bácsinak a növendékei.
4: Mi egy nyelven beszélünk, tehát az én nyelv, az egy nyelven beszélünk, tehát tanulunk egy új művet. 70%-ban már mindenki tudja. Csak át kell fésülni, át kell gyakorolni a dolgot. Tehát ez a kérdésedre válaszolva, száztagú cigányzenekar, de a régi száztagúba is. Tehát én azt tudom neked mondani, hogy az én szerény véleményem, a mai muzsikus társadalom 80%-a az valamilyen szinten mindenki tanult a Gyula bácsitól.
5: Hogyan látod a cigányzenének a jövőjét?
4: Most kezdjek borús hangulatba menni át. Én a jövőjét most már csak úgy tudom elképzelni, hogy színpadon. Tehát az a világ elmúlt, most csak egy tendenciát nézzük meg. És nézzük, nézd meg Budapestet, nincs egy vacsorázójel, ahol leülnek, pincér van, tehát normális pincér, fehér asztal, pincér van, kiszolgál, rendelsz, előétel, leves, roti, desszert. Tehát ez lehet, hogy én vagyok egy, de én nem tudok itt Budapesten, tehát most, amikor valaki vacsorázik, tehát ez természetes volt, hogy vacsorázik, fehér asztal, pincér, hangedli a kezén, megy oda, és halkan gyönyörűen szól a zene. Mi szól? Gyönyörű cigány zene, mert az magyar zene. Tehát ez cigány emberek játsszák, de magyar szerzők művei. Tehát ez sokat nyilatkoztam már a rádióba, tévében, de nekem az összőparipám lehet, hogy megköveznek érte, bocsánat. Nekem ez magyar zene. Mert egy játszunk egy magyar nótát, amit Sándor Jenő annak idején Budapest rendőr főkapitánya volt. Írt egy nótát, és bevitte egy prímásnak, hogy akár melyiknek, Bélám, Lajoskám, szerezhetek rá, legyetek szívesek egy zenét. Az egy más kérdés, hogy mi olyan töltéssel játsszuk el azt a zenét, ami utánozhatatlan töltéssel van megtöltve. Innen cigány zene.
5: És egy egyedi stílusban.
4: És egy teljesen egyedi stílusban.
5: A stílust jelöl, nem feltétlenül azt, hogy az előadók származására utalna ez a kifejezés, hanem magára inkább
4: magára a stílusra. Mert a hangjegyek, egy csupasz hangjegyeket lejátszani azt.
5: Igen. Tehát ez volt játszani. Az a zene, amiért Brahms, Liszt is annyira megőrült, és akkor sorolhatnám még a
4: igen,
5: nagy zeneszerzőket.
4: Igen, olyan töltéssel volt, olyan hangzásvilágot adott az az 6-7 vagy a 10 ember, olyan hangzásvilágot adott, és olyan technikai dolgokat tudtak megoldani az ösztönükből, na, bocsánat, hozzáteszem tanultságukból, mert régi nagy primásaink Gödöllői Videg, ez mind akadémiát végzett emberek voltak.
5: Így.
4: Sován Karándor, felvidékről. Akkor említhetem Bura Sándort Arad megyéből, ezek ők mind aradiak voltak. Bura Sándort, Bura Károlyt, Sován Kalándort, Gödöllői Vidáki Józsefet.
5: Ez a 20. század eleje.
4: Így van, tehát most mi a 20. századról beszélünk, és akkor volt egy kiemelkedő ember ott, amit kedves hallgatók, nagyon sokat látom a filmen, vagy a nevét hallgatnak, Debreceni Kis Lajos. És annak a bátyja volt a hegedű művész, az Debreceni Kis Béla volt. Akit a Dankó Pista filmben van egy jelenet, amikor bevágják, amikor a hegedűjét keresi, ott a Kis Béla muzsikál. Mert egy ilyen klasszikus művet játszik. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, ezek mind tanult muzsikusok voltak. Na.
5: Tehát a cigányzene azért megmarad, még hogyha át is alakul az éttermek szűkös színpadairól, a világ nagy színpadaira kilépve, de én azt gondolom szintén, hogy ez egy olyan műfaj, amit ápolnunk kell, és nem tudjuk elfelejteni, nem is fogjuk elfelejteni, hiszen olyan egyedi ízvilágot és harmónia világot tükröz, amit nagyon sokan szeretnek még mai napig is.
4: Igen, hát most azt tudom ezt, nézzük meg a Kárpát-medencét. A Kárpát-medencébe mi vagyunk az egyetlen egy olyan, tehát a magyar cigányzenész, aki meg tud ezt tartani. Miért? Mert próbáltunk a nyugati fülnek megfelelni. Tehát ki akartunk lépni ebből. Tehát a nyugati fülnek nem lehetett 30-szor eljátszani, most nem akarom ebben bántani a másik, a balkáni 30 ugyanazok ugyanazt a motivumot eljátszani. Tehát egy nyugat próbáltunk ráhatni egy francia, egy angol, egy francia müzetre, egy lengyel polkára, tehát próbáltunk a közönségre, aki minket hallgatott, hogy az megfogja az a zene, hogy azt az étlapot, amit ő zenei étlapot, az egy akkora tarka-barka zenei étlap van a kezében, tehát mi általunk, hogy örüljön annak, hogy hall egy cigányzenekart, és én a cigányzenekartól hallom az én polkámat, vagy az én valceremet, vagy ez meg, és kotta nélkül. Tehát mi erre törekedtünk, hogy tehát magyarul, ez nagyon jó szó, ehetők legyünk. És a magyar cigányzene ehető lett a Nyugat-Európa, Amerika, és minden kontinensen. Ez bizonyítja az életünk.
5: Valahol akkor ez az egyik titka, én azt gondolom, a cigányzenének, a cigányzenészeknek. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, egy élmény volt számomra, és még egyszer gratulálok a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjének díjához.
4: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy meghívtál a műsorba, és nagyon szépen köszönöm a közönségnek, hogy meghallgatta az én kis sztoriáimat.
5: Mai vendégem Tabányi László, a 100 tagú cigányzenekar szólamvezető brácsása volt, aki a napokban kapta meg a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét. A műsor befejezéseként engedjék meg, hogy Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből idézzek, méghozzá a 3. fejezetből, a bizánci birodalomban és a Balkánon. A szeldzsuk törökök háborús kedve lankadatlannak bizonyult, ennek megfelelően drámai gyorsasággal növekedett a hatalmuk is. A 11. század közepén elfoglalták Örményországot, amivel szétszórták az örményeket, és egy igen valószínű feltételezés szerint Örményország elhagyására ösztönözték a cigányokat, akik a bizánci birodalom nyugati felére, Konstantinápoly és Trákia környékére vonultak, és innen rajzottak ki végül a Balkánra és egész Európába. Bizánc ebben az időben már nem is emlékeztetett egykori dicsőséges önmagára. Arra, hogy hajdan a keresztény világ leggazdagabb hatalma volt. A törökök előrenyomulása nyomán kézzelfoghatóvá váltak a gyors hanyatlás első jelei. 1071-ben a bizánci hadsereg vereséget szenvedett a szeldzsukoktól az örményországi Vantó partján megvívott manzikerti ütközetben, aminek következtében Anatólia nagy része török fennhatóság alá került. A bizánci görög kultúra azonban jóval túlélte területe elvesztését.
3: A görög nyelv még a muszlim Anatóliában sem ment teljesen feledésbe. A cigányok hosszú ideig e nyelv hatása alatt álltak, mielőtt átkeltek volna a Dardanellákon. Ennek megfelelően sokkal több görög elem mutatható ki a mai románi nyelvben, mint perzsa. A cigányok konstantinápolyi jelenlétére nagy valószínűséggel a Remete Szent György élete című grúz legenda utal először, amelyet az Athos-hegyen az Ibéroni apátságban állítottak össze 1086 körül. Ebben azt olvashatjuk, hogy 1050-ben Konstantinosz Monomakhos császár konstantinápolyi palotáját a Philopationt övező kert állatai között vadak pusztítottak. A császár Simon Mágus leszármazottait az acinkanoknak nevezett szamaritániusokat hívta segítségül, akik jövendőmondóként és varázslóként voltak ismertek. Az acinkanok a palotta kertjében húsdarabokat helyeztek el, amelyeket előzőleg megbűvöltek, és ezekkel pusztították el a ragadozókat. Az acinka név ebben a szövegben a görög acinkanos, többes számban acigánói vagy acigánói grúz alakja, mellyel a bizánciak a cigányokra utaltak. A német cigajner, francia cigane, az olasz cingáró, a magyar cigány és az ehhez hasonló formák mind a bizánci elnevezésből származnak. Az acigános eredete máig vitatott. A leginkább elfogadott nézet szerint a szó az acigános egy eretnek szekta, romlott alakja, amelyet azért alkalmaztak a cigányokra, mert mindkét csoport jövendőmondók és boszorkányok gyülekezeteként élt a köztudatban. A 9. századra az eredeti eretnek a cigánoszok száma az üldözések következtében erősen megcsappant. Az acigánosz következő előfordulása immár világosan a cigány szinonimájaként a 12. századból származik. Theodoros Balsamon, kánonjogász, egyik kommentárjából, amelyet a Trullai zsinat 61. kánonához fűzött, mely 6 éves kiközösítéssel fenyegette meg az egyház azon tagját, aki medvékkel vagy egyéb állatokkal szórakoztatta, vagy jövendőmondással szédítette a közönséget. Azokat, akik medvékkel járták a világot, medvetáncoltatóknak nevezzük. Az ilyenek az állat fejére és egész testére festett fonnalat fűztek, majd levágták és amuletként árulják őket az állat szőrének darabjaival, mert mint mondják, ezek megóvják a viselőiket minden betegségtől, szemmelveréstől. Mások, akiket acigánosznak neveztek, kígyót tekernek a testük köré, és megmondják az embernek, hogy rossz vagy szerencsés csillagzat alatt születette, és hogy az illetőnek szerencséje lesz-e vagy sem. Az iménti percekben Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből, illetve annak 3. fejezetéből, a Bizánci Birodalomban és a Balkánon című fejezetből idéztem. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. Tartsanak velem a jövő héten is. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
6: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióban! Elég
0: szól nektek a diknóta. 100.3 Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Magyar Tárca vezető ezt azután közölte, hogy találkozott Péter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A miniszter kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a Gyesev működése és fejlesztése területén is. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint az előző kormány a gyakorlatban nem gondoskodott arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is törvényi szinten fennmaradjanak. A Fidesz frakciója visszautasította a bírálatot és úgy vélte, a Tisza kormánynak 8 napja minden eszköze megvan arra, hogy az ukrán élelmiszertermékekre vonatkozó importtilalmat elrendelje. Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint a magyar gazdaság növekedése a következő 2 évben gyorsulhat, miközben az infláció mérséklődik. A prognózis alapján a GDP idén 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal bővülhet. A jelentés ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a költségvetési hiány és az államadósság tovább emelkedhet, miközben 2027-ben a fogyasztás növekedése várhatóan lassul a béremelkedések mérséklődése miatt. Csaknem 73 ezer veszélyeztetett gyermeket tartottak nyilván Magyarországon tavaly, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. A gyámhatóságok mintegy 34 ezer kiskorút vettek védelembe, ami az elmúlt 10 év legmagasabb adata. Különösen nőtt a gyermekbántalmazás, az iskolai hiányzások és a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések miatt indított intézkedések száma. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a 4 érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Budapesten jövő kedtől hétköznaponként este is zárva lesz a pesti alsórakpart az autós forgalom előtt. A főpolgármesteri hivatal közleménye szerint minden hétköznap 18 óra 30 és másnap hajnali 5 óra között nyitják meg a rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Egy ember meghalt, 7 pedig megsérültek a MOL tiszaújvárosi üzemében történt pénteki robbanásban, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy a robbanás a karbantartás utáni újraindításkor történt az üzemben. A katasztrófa védelmi labor a helyszínre érkezett, méréseket végzett, eddig veszélyes anyagokból határérték feletti koncentrációt nem mért. Az elhunyt család tagjainak őszinte részvétünket fejezzük ki, a sérülteknek pedig jobbulást kívánunk, fogalmazott Magyar Péter. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán megerősítette, hogy a katasztrófa védelmi mobil labor eddig veszélyes anyagot határérték feletti koncentrációban nem mért a helyszínen. Komoly tarifaemelés kerülhet napirendre a fővárosi közgyűlés következő ülésén. A tervek szerint akár 27%-kal is nőhetnek a budapesti taxiárak. A módosítás az alapdíjat, a kilométerdíjat és a percdíjat egyaránt érintené, írja a Blick. A javaslat szerint a jelenlegi 1100 forintos alapdíj 1400 forintra emelkedne, a kilométerenként fizetendő összeg pedig 560 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 140-re nőne. Emellett a reptéri fuvaroknál egy külön 1000 forintos plusz díj bevezetését is tervezik, amelyet a repülőtéri költségek emelkedésével indokolnak. 6 szünet után ismét közvetlen légijárat köti össze Magyarországot és az Egyesült Államokat. Elindult az American Airlines napi szezonális járat a Budapest és Philadelphia között. Így az utazók átszállás nélkül érhetik el az USA keleti partját. Az út közel 9 órás, ami jelentősen rövidebb a korábbi 12-16 órás átszállásos utazásoknál.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: Rádió Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója pénteken délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt azt mondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit pénteken Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy a nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgató újjaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást, hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Az életben maradásért küzd az MCC. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus Kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tombor András közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra. Ugyanakkor úgy látja, az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások színterévé vált, ezen pedig változtatni kell.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Trájó a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádiódik, ez a Trájó.
0: A 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
5: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Balogh Misi az én vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel itt a stúdióban.
6: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm, hogy itt lehetek.
5: Hármán. Szóval, kedves Balogh Misi, nagyon sok történetet meséltél már nekem itt kint a Rádiódik folyosóján, de mielőtt ezekbe a nagy történetekbe belemegyünk, kezdjük a legelején. Milyen volt a te gyermekkorod, és gyermekként milyen volt az Isten képed?
6: Nekem a gyermekkorom nem volt jó, szülőnélkül nőttem fel, és...
5: Tehát állami gondozásban?
6: Állami gondozásban nőttem fel, és hol a gyermekotthonban szerettem lenni, hol a szüleimmel. Tehát mikor a szüleimmel voltam, akkor a gyerekotthon hiányzott, ha meg a gyerekotthonban voltam, akkor meg a szüleim hiányoztak. És én egyébként ott kezdtem el az Istent, akkor kaptam tőle hitet. Mikor egyszer megálltam a folyosón, és be volt zárva a két üveges ajtó, rajta egy akasztó, és akkor tudtam, kimondtam itt szóval, hogy valaki figyel a magasból. Mm-hmm. És még nem tudtam, hogy
5: hány éves voltál?
6: Hát olyan, szerintem olyan 5-6 éves lehettem, és akkor még nem tudtam, hogy ki figyel a magasból, és akkor azt is mondtam, hogy nekem el kell mondani az életemet, de nem arra az életre gondolok, ez a földi élet, hanem az életem, tehát most már így inkább azt mondom, hogy Jézus. Tehát a jó úton felé járogatok.
5: Tehát ez 5 éves korodban volt, akkor így zajlott a gyerekkorod, nem ismerted Istent, nem is hallottál róla? Állami gondozásban sem meséltek róla?
6: Néztünk ilyen videófilmeket Jézusról. Uh-huh. Utána már néztünk ilyen videófilmeket.
5: És ez milyen hatással volt?
6: Én imádtam őt akkoriban. És igen, akkor eltávolodtam tőle, mert lemaradtam egyszer a videóról, mert mindig én hívtam a gyerekeket, hogy kezdődik a Jézusos film, és hogy nézzük. És akkor egyszer lemaradtam, és akkor kicsit elcsúsztam, hogy, tehát csúszásba érkeztem meg, és akkor az egyik gyerek jelentette be helyettem, és nekem ez nagyon rosszul esett, nagyon fájt, hogy nem én jelentettem be, hogy nem én hívtam be őket. És akkor átmentem egy másik szobába, ott viszont ilyen akciófilmek mentek, és akkor azok tetszettek már meg jobban. És onnantól kezdve meg a horrorfilmek, és akkor onnantól kezdve már én megszakadt a közönség Jézussal.
5: Egyébként egy ilyen állami gondozásban népszerű Istenről beszélni, vagy Jézusról, vagy ez egy kapaszkodó a srácoknak, vagy inkább cikierről beszélni?
6: Szerintem igen. Igen, engem is vittek templomba, nagyon sokszor, tehát sokunkat elvittek templomba, a római templomba, meg görög katolikus templomba, de rám nem hatott úgy, én inkább aludtam el fel állandóan, uh-huh. És én nem hiszek szobrokba, meg képekben, hanem csak a Jézusnak a nevében, mert abban van erő.
5: Amen. És hova valósi voltál ekkor? Ez hol volt?
6: Baktalarantháza.
5: Az hol van? Szabolcs megye?
6: Szabolcs megye.
5: Szabolcs,
6: Szabolcs megye.
5: Szabolcs megyéből.
6: Egy város, egy kis város, egy ilyen 10 000 lakosú.
5: Uh-huh, uh-huh. És aztán oké, ment tovább az életed, kikerültél az állami gondozásból,
6: igen,
5: ugye?
6: Igen.
5: Gondolom elkezdtél dolgozni, élni az életedet, és akkor utána hogy zajlott tovább az Istennel való kapcsolatot? Tehát akkor már gondolom nem voltak ilyen filmek, mint az állami gondozásban, hogy tudtad nézni a Jézusos filmeket. Akkor hogy ismerted meg Istent? Hogyan haladt tovább az életed?
6: Tehát rosszul ment az életem, tehát nagyon felelőtlenül és tudatlanul éltem az életemet, és én a börtönben ismertem meg Jézust, uh-huh. Mert csináltam egy bűncselekményt, és én ott kerestem meg őt.
5: Igen, tehát ott volt hatással a te életedre.
6: Az én életemre.
5: Igen. Hogy zajlott ez a dolog, hogy találtál rá, hogy kerested meg őt?
6: Úgy, hogy nem volt cigarettám és kávém.
5: Igen.
6: És akkor én felkiáltottam az Úristenhez, nagyon sokat, szinte lehet, hogy órákat is, és akkor őt okoltam mindenért, hogy oda kerültem be, miért nem akkor jött el, mikor még, miért nem akkor, hogy ne csinálj meg ezt a bűncselekményt, és akkor én, na mindegy, akkor kerültem vele nagyon kapcsolatban, akkor olvastam a Bibliát, hogy azt mondta az Isten, hogy megkerestettem magamat azokkal, akik eddig nem kerestek. Tehát onnantól kezdődött el az egész. Felkiáltottam.
5: Nyilván itt most úgy említettük meg a káros szenvedélyeket, akár a dohányzást, akár a kávét, hogy nem jó dolog. Tehát nem népszerűsítjük, hanem ugye ezek rossz káros szenvedélyek. Ugye, ettől meg is kellett szabadulnod, ezt majd a későbbiekben elmeséled. Tehát a lényeg az, hogy itt rátaláltál Istenre, mert hogy elkezdte hozzá beszélni, kérted
6: őt. Hittel,
5: igen. De hogy jött el az a pont az életedbe, hogy érezted, hogy ő válaszol is? Tehát, hogy az ember nem egyből hisz, hanem meg kell tapasztalja azt, hogy Isten tényleg létezik, vagy el kell hinnie azt, hogy ő valósággal van. most rögtön, ahogy így felkiáltottál hozzá, te tudtad, hogy ő létezik? Vagy mindig is tudtad, hogy ő létezik, csak most szólítottad meg?
6: Gyerekkorban kaptam meg azt a hitet, mikor mondom, hogy megálltam a folyosón a gyermekotthonban, és akkor tudtam, hogy hittem, nem hogy tudtam, hanem hittem, hogy valaki néz a magasból. Uh-huh. És akkor még nem tudtam, hogy az az Isten. Tehát már nekem ott kezdődött el.
5: És akkor itt elkezdted vele felvenni a kapcsolatot, igen, úgymond. Volt ott eszköz esetleg a börtönbe, amivel tudtad követni őt, vagy felvenni a kapcsolatot, esetleg ilyen egyházi foglalkozások, vagy Bibliát be tudtál ott szerezni?
6: Igen, voltam templomban is többször, és akkor valahogy hozzájutottam.
5: Kiengedtek ott templomba, vagy ő?
6: Nem, bent van.
5: Tehát
6: bent
5: akkor bemegy oda a pap, van. És tart egy szertartást nektek, a raboknak?
6: Olyankor szólnak, hogy ki akar menni, vagy kérelmet írni, és akkor jönnek az őrök, és akkor nyitják az ajtót, és akkor lehet menni.
5: Igen.
6: Az őrök kísérletében, és akkor valahogy nem tudom, hogy ön már arra nem emlékszik, de szereztem egy új testamentumot magyarba, magyar nyelven, és akkor azt kezdtem el olvasni.
5: Tehát azért fontos, hogy magyar nyelven, mert hogy külföldön történt sajnos az, hogy börtönbe kerültél. Igen. Rendben, innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és továbbra is Balogh Misi lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen.

0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket. És ez itt a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Balogh Misi az én vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
2: Én is elmondom.
1: Szóval ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy sajnos börtönbe kerültél, ott találtál rá Istenre, és ott részt vettél ilyen egyházi szertartásokon is, egyházi alkalmakon, ahova az őrök elkísértek benneteket, tehát volt rá lehetőség, illetve hogy szereztél egy
2: új testamentumot.
1: Egy új testamentumunk Bibliát, és akkor ott tudtad olvasni ezt a Bibliát. Na most ugye említetted, hogy külföldön történt ez a dolog.
2: Igen.
1: Külföldön tudtál, vagy külföldön estél sajnos rabságba, viszont magyar Bibliát tudtál szerezni. Amikor részt vettél ezeken az egyházi eseményeken, te értetted ezt? Vagy volt tolmács, vagy te tökéletesen
2: értettem.
1: Beszéled azt a nyelvet?
2: Nem értettem. Későbbiek folyamán úgy értettem már a nyelvet, megbeszéltem is, de akkor se tökéletesen.
1: Aha, tehát mentél akarva akaratlanul is, úgyhogy nem értettél belőle egy kukkot se, de mégis mentél.
2: Igen.
1: Itt az Isten vezetett téged, vagy csak unaloműzésként, vagy mégiscsak egy program?
2: Akkor még unalom. Unalom.
1: Uh-huh. Unaloműzésként elmentél. Oké. Okay. És azt követően hogyan haladt tovább az életed? Tehát elkezdted olvasni a Bibliát, jártál ezekre az egyházi alkalmakra, és akkor a Biblia által erősödött meg az Istennel való kapcsolatod?
2: Igen, igen.
1: És hogyan zajlik ez a dolog? Hogy tud megerősödni az Istennel való kapcsolat egy olvasáson keresztül?
2: Hát meg kell szeretni a beszédét. Tehát ha tetszik a beszéde, az ő igéje, tehát én faltam. Én volt olyan, hogy este volt, és én mondtam neki, hogy éjszaka is keltsen fel többször, és felkeltett. Hát én úgy nagyjából, tehát majdnem egész nap olvasgattam. És történtek a csodák.
1: Aha. Miután elkezdted olvasni, és történtek ilyen csodák, az életedben egyre jobban megerősödött benned, hogy ő van és létezik?
2: Most már teljes mértékben.
1: Uh-huh. Milyen formában mutatkoztak meg? Tehát nagyon gyorsan elsiklunk e felett, hogy történtek csodák. Mesélj erről, hogy mik történtek.
2: Olyan volt például, mikor olvastam, hogy Isten elárasztotta a földet vízzel, és ugye előtte ugye Noé kegyelmet kapott meg a családja, és ugye mondta neki, mikor vége volt az egésznek, és ugye ő maradt meg a családjával együtt, és ugye akkor szövetséget kötött Noéval, tehát az Isten szövetséget kötött Noéval, és akkor mondta neki, hogy többé nem árasztja el a földet vízzel, és ennek jeleként emlékezni fog, tehát az ő kézíve az égbolton meg fog látszani, mikor be van szürkülve. És én ezt olvastam, és akkor én flagmán provokáltam az Istent akkor, hogy még a kezedet se láttam, és akkor másnap megláttam a kezét. A hatalmas jobb kezét be volt szürkülve, és tehát én megláttam akkor. És nagyot néztem. Tehát olyan hatalmas, hogy egy repülő egy porszám hozzá képest.
1: Uh-huh. Mik történtek még? Mesélj, nyugodtan egymás
2: volt
1: után mondjad.
2: Még nem tettem le a cigit, tehát 2 évig tartott ez a cigi háború, uh-huh. meg a kávé. Hogy volt olyan, hogy annyira nem akartam már élni, tehát a cigi olyan erős, olyan hatása volt rám, hogy nem volt, és ugye én nem akartam élni se, és tudtam, hogy én magamat nem tudom megölni, és akkor halálkomolyan mondtam az Istennek, hogy én nem akarok élni, és adott egy utolsó lehetőséget, és akkor nekem megjelent az ördög. Egész a plafonig. Egy piros színűvel láttam. Nagyon ijesztő, borzalmas volt. És úgy kb. 9 másodpercig láttam. És utána azt mondtam, az ablakra néztem, és utána azt mondtam, hogy Jézus, és úgy tűnt el. Ha nem mondom Jézusnak a nevét, akkor az engem elvisz. Uh-huh. Akkor volt olyan, hogy iskolába jártam, a börtönben volt iskola, tehát a börtönön belül van egy iskola épület, és akkor jártam iskolába, és akkor tanultam a németet, matematikát, irodalmat, meg nem tudom milyen tantárgyak voltak még, és akkor én egyszer valamit olvastam a Bibliába, hogy megmutatja nekem az Isten, és hogy biztos ezt akarom, és én akkor a pattársaimon láttam mindegyikre, amikor ránéztem, láttam bennük a démont. És olyan volt a démon, hogy még félelmetesebb volt még az ördögnél, és még én is megijedtem. Tehát megmutatta még azt is. Akkor van olyan, hogy mikor elmentem sétálni, vagy csak az emberekre nézek, például ha fehér pólót viselnek, akkor látom a válluk felett a kék fényt. A kék fényt, annak a vonala. Tehát a holdat is látom úgy, ezt ajándékba kaptam tőle, hogy például a hold, odat úgy látom, hogy rózsaszín, bennesen a holdnak a fénye, akkor rózsaszín fény és kék fény fölötte. Tehát én olyat is látok. Meg én látom a dicsőségét, mikor benézek a napba, és látom a zöldes kék fényét, meg a rózsaszínt. Meg volt olyan, hogy egyszer beborította nekem az egész égboltot, mikor veszekedtem vele, hogy nincsen cigarettám. Ez azt jelenti, hogy annyira szeret engem. Telibe rózsaszínbe vágta. Akkor volt olyan, hogy én fogadást tettem neki, és hogy egy csütörtöki napon, hogy én leteszem a cigit és a kávét gondolatban, és akkor, hogy hétfőn le fogom tenni, és ez egy csütörtöki nap volt, és akkor én teljesen elfelejtettem, hogy én fogadást tettem, és akkor eljött délután fele, pont a Bibliát olvastam még akkor is, és mondtam örömmel az Úrnak, mondom, elszívok egy cigit, meg egy kávét iszok, és akkor olyan csodát tett, hogy tehát figyelmeztetett arra, hogy ne igyam meg a kávét, meg ne cigizzek, de inkább a kávé volt itt a hangsúly, mert az a veszélyesebb. Mert ugye leállhat a szív, meg az érszükületet okoz. Tehát itt meg a WC-re való ülés sokszor.
1: És te nagyon sokat kávéztál.
2: Igen, és akkor az a lényeg, hogy volt egy üres pohár.
1: Hány kávét ittál meg akkor egy nap?
2: Hát sokat, 10-12-ben megittam.
1: 10-12 darab kávét?
2: Igen. És én nem ittam vizeket. Uh-huh. És nekem utána kiükadt a gyomrom is. Életmentő műtétet hajtottak végre rajtam. És az a lényeg, hogy volt egy üres pohár, és volt a kávét, amit megcsináltam, és köztük volt távolság körülbelül 20-30 cm, és úgy figyelmeztetett a Jóisten Jézus által, hogy az üres poharat tolta az elkészített kávés bögréhez. Tehát elindította. Uh-huh. És én akkor hirtelen akkor is oda kaptam, és megittam, és akkor két napig fájt a fejem.
1: Tehát akkor voltak ilyen csodák az életedben, és azt követően nyilván kiszabadultál.
2: Igen.
1: A rabságból, és hát innen fogjuk folytatni akkor, hogy a szabad életben mi történik veled, mi a helyzet veled. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, kedves hallgatóink, aztán tartsatok velem továbbra is, hiszen természetesen Balogh Misivel folytatom a beszélgetést.

0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, keresztészség. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Balog Misi az én vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel itt a stúdióban.
2: És Armando, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Tehát adhatjuk abba a beszélgetést, hogy akkor eljött végre a várva várt nap, és kiszabadultál a rabságodból, kint élsz a szabad életben. Hogyan zajlott kint az élete? Tehát továbbra is megvan az Istennel való kapcsolat, meg volt, miután kiszabadultál?
2: Megvolt, de viszont nekem mondta az Isten bent a börtönben, hogy nem tértem meg. És akkor egy kicsit megijedtem. És én mikor kijöttem a börtönből, kiszabadultam, akkor mintha ben se vettem volna. Egyből beolvadtam ebbe a világba.
1: Be tudtál illeszkedni egyből.
2: Egyből. Tehát nem hátra felé néztem, nem az járt az eszemben, hogy még hogy a börtön, hogy nem ott vagyok, vagy hogy a megszokás, hogy most hogy őrök, meg raptársakkal kell lenni. Tehát mintha nem is lettem volna bent.
1: Miután kiszabadultál.
2: Igen.
1: És kerestél egyházat, vagy gyülekezetet, vagy ilyesmit?
2: Igen, rögtön kerestem egyet, Nyíregyházára mentem. És hát mit mondjak, őszinte legyek,
1: hát nyilván
2: nekem úgy jók ott a zenék meg a prédikációk, de hogy mondjam, nem is tudom, tehát
1: nem érezted magad otthon a gyűlőben?
2: Nem, így van.
1: Nem találtál otthonra?
2: Nem.
1: És aztán kerestél másikat, vagy próbáltál több helyre elmenni?
2: Feljöttem ide Pestre, rögtön másnap, és akkor elmentem a gyülekezetbe, de ott sem tapasztaltam úgy. Úgyhogy...
1: És templomba?
2: Templomba nem járok, mert abban nem hiszek.
1: Ha, gyülekezetbe pedig nem. Egy gyülekezetbe voltál csak Budapesten?
2: Egy, igen. Igen.
1: Melyikbe?
2: A Gyömrői úton voltam.
1: Igen,
2: mert
1: igen.
2: Én csak azt tudom, nem tudok többet.
1: Igen, de van sok gyülekezet. Keressél nyugodtan. Van több gyülekezet. És hát, ha megtalálod az otthonodat, mert én úgy gondolom, hogy fontos közösségbe járni, mert tud adni egy isteni élményt, és tartozol valahova, lesznek barátaid, testvéreid az Úrba, akikre lehet számítani akár, és tehát akkor oké, nem jött össze a gyülekezetek, nem voltak szimpatikusak, és élted tovább az életedet. Az Istennel való kapcsolatod az megmaradt?
2: Inkább nem igazán maradt meg, nem igazán, mert tévelyektem, magam útján mentem. Hát sokszor elmentem nightclubban, akkor elmentem kocsmákban, diszkókban elmentem. Aztán most értem vissza igazán hozzá, és most vagyok megerősödve általam, mert...
1: Amik ugye nem helyesek. Tehát ezeket nem jó színbe tüntetjük fel most ezeket a dolgokat, ugye? Hanem...
2: Na most vagyok igazán.
1: Hanem abból, pont arról beszélünk, hogy Istennek kell megszabadítani ezekből a dolgokból.
2: Rossz szokásoktól. Tehát én abba hagytam kettő rossz szokást, és egyből közelebb kerültem hozzá, mert azon beleírva valahogy a Bibliába, tehát hogy közeledjetek az Istenhez, és akkor ő is közeledik, valami ilyesmi.
1: Amen.
2: És megkerüld a rosszat, azt is mondta. Tehát a rossz szokásoktól, mert akkor így lehet közelebb kerülni hozzá. Mert az már bálvány volt, a rossz szokások.
1: Így van. Mik a jövőbeli terveid?
2: Nekem egy a lényeg, hogy én elmondhassam az egész világnak. Én igazából én olyan szeretnék lenni, mint a Kenneth Hagin. Nem dolgozott, én legalábbis nem tudok róla, amikor már megtért, tehát ő világot járt. Tehát én ezt szeretném, mint ő, tehát, hogy olyan úgy csinálta ő, hogy mindig megvolt a lakatása, vendégségbe ment, tehát ahol kellett neki prédikálni, a botán stadionokat megtöltött. Tehát én ilyet szeretnék, egy világjáró lenni, és hogy nekem megfelelő táplálékot adjon, és lakatást, nem kell luxust, tehát úgy, mint azért mondom, megfelelő táplálékot, hogy mint Jákob mondta egyszer az Istennek. Tehát nekem igazából nem is kéne pénz sem, mert az is jó, ha valaki nekem az lenne a jó még, hogy egy könyvet kiadni, és lenne egy kísérő. Uh-huh. Egy kísérő.
1: Tehát akkor ezek a jövőbeli terveid, ezt szeretnéd elérni.
2: Hát dolgozni is kell nyilván, de ha én dolgoznénk, akkor legfeljebb arra gyűjtenénk, hogy az utazásokra.
1: Hogy Istennek a munkáját csinálj.
2: Igen, de egyelőre az még itt belföldön lenne, mert sajnos nem tudok nyelvet úgy, németet már úgy kevésbé, de angolt meg semmilyen szinten, és
1: meg kell
2: nem
1: tanulni.
2: Tudnánk, tehát aznek kell egy tolmács.
1: Igen.
2: Viszont ő nem fogja tudni úgy áthatni, mint...
1: Meg kell tanulni a nyelvet.
2: Meg kell tanulni az angolt.
1: Igen.
2: Ez a nagy feladat még.
1: Amen.
2: Tehát az nem fog úgy kijönni.
1: Ez előtted áll még, ez a feladat.
2: Az nem fog úgy kisugározni.
1: Igen.
2: Mint egy tolmács. Mert az nem, nincs ez a tapasztalat, tehát nem tudja még azokat. Tehát ahhoz egy olyan kell, aki hívő.
1: Igen.
2: Akkor így mondom. Aki nagyon erős, akkor az tudja. De hát mondjuk inkább az lenne jó, ha már én mondanám.
1: Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket a tapasztalataidat. Van még valami esetleg, ami a szíveden van, és szeretnéd, hogy a hallgatók meghallgassák, vagy elmondtál mindent?
2: Az, hogy kövessék Jézust, és mert nem mindegy nagy a tét, mert ugye jön majd hamarosan az elragadtatás, és ugye nem mindegy, akik itt maradnak, hogy mi lesz a sorsuk, mert olvastam a Bibliában, hogy a szeretet nagyon el fog hűlni, tehát Isten eltávolodik. És ugye emberek egymást fel fogják adni, elárulják egymást, és dökhalál lesz, stb. Tehát sok csapás lesz magyarul, meg tűz is fog leszállani az égből, és akik megmaradnak, csak úgy tudnak vásárolni, hogyha az ördögnek a bélyegét felveszik, vagy a homlokukon, vagy a készfejükön, és tehát azért mondom, hogy nem mindegy, hogy Jézussal lenni, tehát az örök életre, tehát vele lenni, vagy pedig így maradni, tehát istentelenül. Tehát úgy nem élhet az ember, hogy tényleg nincs kapcsolata Istennel, Jézussal, mert nem boldog az az ember. Tehát csak az anyagoknak, azok, amik kiváltanak érzéseket. Tehát nem mindegy, hogy egy név az örök élet, hogy Jézus, vagy akármilyen ez a világban lévő anyagok, meg tárgyak, hogy azokat szereti az ember, legyen az arany, meg márkás ruhák, Armanitól kezdve ilyesmi, mert azok nem fognak örök életet adni, meg sportkocsik, mert ezek elmúlnak. Tehát a legnagyobb, amit mondott Jézus is, hogy gyűjtsetek mennyei kincseket, az a szeretet, a boldogság, a békesség, az ő neve legyen, meg az ő neve egy pajzs. Tehát nekem volt olyan, amikor mondanék még valamit, hogy volt nyitás egyszer, és kinyitottam az ajtót, és hátul elkapott egy arab, és folytogatott. És akkor eszembe jutott, hogy én nem verekedhetek. És akkor már csillagokat láttam, tudtam, hogy meg fogok halni. És akkor kimondtam Jézusnak a nevét nagy nehezen, és abban a pillanatban engedett el. Tehát az ő nevében erő van. És utána megkérdeztem a gyereket, akkoriban még tudtam, hogy németül, valamennyire már, és akkor megkérdeztem németül tőle, hogy mi volt ez, és csak röhögött, azt mondja, hogy spász, hogy csak viccelődött. Tehát az ördög ilyen is, a démonok ilyenek is. Tehát azért mondom, hogy van ilyen is. Tehát meg is ölhetett, és ez ő nevére elengedett, tehát erő van benne.
1: Amen. Hát nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál a mai nap folyamán, és elmesélted nekünk ezeket a dolgokat. Isten áldjon meg téged gazdagon, bőségesen.
2: Köszönöm és téged is. Én még szeretnék majd jönni, ha lehet.
1: Persze, természetesen. És zárásul pedig azt szoktuk csinálni, hogy mondok neked két dolgot, és csak egy szóval válaszolhatsz rá, jó? Egy szót, ami eszedbe jut, jó? Az első Jézus Krisztus.
2: Igen.
1: Igen?
2: Igen.
1: Ez a szó, oké. Okay. A második Balogh Misi.
2: Hát az én életem semmit nem, én csak egy személy vagyok, egy semmi vagyok.
1: Egy semmi van. Rendben. Akkor Balogh Misi volt a vendégem, aki azt mondja, hogy az ő élete semmi Jézuséhoz képest. Nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, mi folytatjuk még a műsort, és Balogh Misitől pedig búcsúzunk. Most szóljon egy dicsőítő dal. Isten áldjon benneteket.
2: Isten áldjon benneteket.

0: Passz.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán az előző szegmensekben hallhattátok, hogy Balog Misi volt a vendégem, és őt követően pedig egy hölgyemény van velem itt a stúdióban, Bros Brigitta, köszöntelek téged nagy szeretettel.
1: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Nos, nem sokára bele fogunk menni a következő órában a bizonságodba, a megtérésedbe, és beszélgetni fogunk arról, hogy gyermekként milyen volt az istenképed, most milyen az istenképed, nagy íve lesz a beszélgetésnek. Egyébként te itt a kolléganőnk vagy, itt dolgozol velünk az épületben, és nagyon sokan szeretnek téged, és ragyogsz itt az irodában. Na de ne rohanjunk ennyire előre. Tényleg, röviden, milyen volt te gyermekkorod, és gyermekként milyen volt az Isten képed?
1: Köszönöm szépen a kérdést.
0: Mikrofon.
1: Dióhéjban, nem is tudom, hogy hol kezdjem. Leginkább a közepén. Istennek a kegyelme az kezdetektől fogva az vezetett és tartott. Nagymamámnak köszönhetem, hogy megtanított tudatosan imádkozni, és nem csak felfele vágyódni a fény felé, a fényforrás felé, az Isten felé. És neki köszönhetem, hogy rendszeresen elalvás előtt együtt imádkoztunk, együtt beszélgettünk Istennel, együtt úgymond meditáltunk, és segített abba, hogy mindig tiszta szívvel, lélek jelenléttel tudjak haladni az utamon, és szívembert legyek, fáki embert legyek, mert csak az az élet tud megszületni, ami belül a szívünkben ugye nem csak pislákol, hanem ég. Az az élet tud világra lobbanni a világban is, ami bennünk már ugye valóság, az tud kifele manifesztálódni. És nagyon mámnak köszönhetem az, hogy nem csak, hogy tudatosan beszélgetni, mert tanított Istennel, hogy tudjam őt hova rakni, kicsoda, micsoda ő, de a gondviselését, a hűségét, és a kegyelmét, a megmentő kegyelméről is tőle hallottam. A másik kérdésre válaszolva pedig volt egy Jézus film, amit egy húsvétkor láttam, és annak a végén volt egy kis imádság, és bármikor azt látom, akkor elpityeredek, és volt egy pont nagyságrendben ilyen 6-7 éves koromban, amikor azt mondtam, hogy egy élni érdemes életet szeretnék élni, és sok mindent elrontottam az életemben, akármennyire is mindig törekedtem a szépre és a jóra, és ezt belátva úgymond keresztény szakszóval átadtam az életemet az Úr Jézusnak, és azt mondtam, hogy egy életem, egy halálom, azt is nem a te kezedbe. Ajánlom és kérlek, hogy a kegyelmedből vezess, hogy ne tudjam elrontani. És ezt követően volt lehetőségem egy angol táborba elmenni, tinédzser koromban, ami valójában nem is egy angol tábor volt, hanem egy keresztény evangelizációs tábor volt, és itt a tábor befejezésekor volt a tábor tűznél egy dicsőítő dal, ami nekem még teljesen ismeretlen fogalom volt, ami nem produkció volt, nem egy szép művészeti zeneszám volt, hanem hogy az Istennek az irgalma, az Istennek a kegyelme, az Istennek a túlcsorduló szerelme.
0: Bocsánat, innen fogjuk folytatni ettől a daltól. Most elmegyünk, meghallgatunk egy dicsőítő dalt, és a következő órában is Bos Brigitta lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velem mindenféle.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Trajó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dikben.
3: A MOL Tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a Miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a Tiszaújvárosi üzem 4 súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a 4 másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá, mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30 a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10:00 Győrben, a Nádorváros evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet.
2: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Trájó a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
2: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt még keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bros Brigitta az én vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
2: Sziasztok!
1: Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy volt egy zene, ami megérintett téged. Kérlek, menjünk bele, hogy hol volt ez, miért történt, hogy történt?
2: Sóhajok hídja. Náragudj. Az általános iskolát fejeztem éppen be. Balagás után voltunk egy nappal, amikor is egy angol táborban jelentkeztem nyelvtanulás kapcsán. Utólagosan kiderült, hogy keresztény misszionárusok voltak, akik Amerikából jöttek és szervezték ezt a keresztény tábort, aminek természetesen valós része volt az angol tanulás és gyakorlati nyelvhasználat, de lényegében nem a nyelvtanulásra és az angol kultúrának a megismerésére ment ki a történet, hanem ez csak egy szegmense volt, hogy minél több élet legyen mentve azáltal, hogy hallják az evangéliumot is, majd a megfelelő időben, amikor ki van rendelve nekik a felébredés, akkor megtérhessenek. Tehát egy vetés aratásról volt szó itt. És sose voltam úgymond világi, vagy hitetlen, reményvesztett. Mindig is a reménység volt az, ami éltetett. A hitelesség, ami ugye hit nélkül lehetetlen. A hit meg ugye nem más, mint a szívünkben levő meggyőződés, a remélet dolgoknak a valósága. Na most ez a valóság volt, ami akkor is nem csak hogy szárba szökött, hanem ragyogott így bennem, de úgymond még világiként. És mivel nem voltam gyerekkoromban megkeresztelve, éltem a lehetőséggel, hogy meghallgassam az ő bizonságtételüket, tanúságtételüket, ahogyan megvallották az élő Istennel való kapcsolatukat. És a hét végén volt egy tábortűz, előrehívás, és aki nyitott volt rá, akkor volt lehetőség úgymond imát kérni, és Szent Szellemmel való betöltekezést kapni. És az volt bennem, hogy kipróbáltam már, hogy milyen Isten nélkül, bár igazából sose voltam Isten nélkül. De akkor nézzük meg, hogy milyen, amikor tudatosan Istennel lépünk, Istennel ülünk, állunk, és hogy van különbség abban, hogy az ember az Isten képében csalódik, vagy az Isten képére mondja, vagy amit lát a világban megtestesülni, arra mond nemet, erre a vallásos, farizeusi, hideg-rideg, elfcentrikus történetre, és milyen az, amikor viszont van, amiben ott dobban a Krisztusnak a szíve. És az, ahogyan így fokról fokra tisztult a látásom, a paradigmám, és békére jutottam az engemért pillanatnyi élethelyzettel is, meg Istent is így máshogyan fogtam, meg határoztam, meg definiáltam. Így az volt bennem, hogy én Istenem nem tudom, hogy ki vagy, mi vagy, hol vagy, de hogyha vagy is létezel, akkor kérlek, hogy mutatkozz be nekem. És tudjátok, az Isten annyira kegyelmes, hogy ha ő valakit elhív, akkor azt már kiválasztotta, és azt meg is igazítja, és meg is dicsőíti. És annyira szép, hogy a dicsőség szó a súlyt jelent. Isten azt szeretné, hogy dicsőséges legyen a mi életünk. Azt szeretné, hogy súlya legyen, értelme legyen, áldás legyen a mi életünkön, ami minden téren megnyilvánul. Ez nem azt jelenti, ahogy sajnos sokan hamisan ezt képviselik, hogy akkor minden happy, hanem az azt jelenti, hogy a próbákban, a nehézségben, a pusztában, a megtöretésben nem vagyunk egyedül, hanem velünk van, mi Mózessel is, az atyának a szeme, a szemeivel vezérel, sőt, az ígéret földjére is, ahogy tudjátok, azért nem ment be, vagy hát mondta Mózes, hogy inkább ne is vigyél be, ha te jelenléted, ha te a szíved nem jön velünk. És ugyanez a lelkület érintett meg, hogy létezik olyan keresztény életmód is, ami vegy tisztában, úgymond az Istennek a szívdobbanását mutatja be, nem pedig csak a vegyített kereszténységet, és akkor azt láttam, hogy igen. És volt egy ilyen vágyódás a szívemben, és akkor hallottam azt, hogy aki abból a forrásból iszik, amit ő ad, mármint az Úr Jézus, na soha többé nem szomjazik meg, hanem életvizei fognak buzogni az ő lényéből is. És akkor az volt bennem, hogy Istenem, én szeretnék a te ilyen csatornád, az ilyen evangélista lenni. És így hál' Istennek akkor így bemerítkeztem a Velencei tóba, konkrétan 2002.06.16-án, és azt követően úgymond elindult a tudatos, úgymond most már dedikáltan keresztény életem is. Úgyhogy immáron már többedik éve járok az Istennel, mikor közelebb, mikor távolabb. De Istennek a hűsége az mindvégig töretlen volt, és az is marad. Úgyhogy Dióhéjban így ennyi.
1: Ez volt így a gyermek.
2: Így van, tehát egy indítatást kaptam, egy magot kaptam a nagymamámtól, ezt követően pedig volt egy színes tapasztalásom lelki szinten a világban, illetve ahogyan jártam kertem különböző közösségekben, és volt egy olyan tudatos odafordulásom Isten felé, amikor már annyira kiéhezett a lelkem, a nyugalom, a béke, a valódi odafigyelés, valódi lélek jelenlét szeretet felé, hogy azt mondtam, hogy ha létezik nyugalom, ha létezik békesség, ha létezik tényleg együttrezdülés, akkor én arra vágyok, sőt, szeretnék annak az egyik csatornája lenni. Egy igevers jutott eszembe most, amit szeretnék megosztani veletek, kérlek, hogy fogadjátok szeretettel, és ne is engemet halljatok ki az egész interjúból, hanem én csak eldadogom, próbálom valahogy így megfogalmazni, visszaemlékezni a történésekre. Igazából minden szívdobbanásnak a lényege, hogy az ember azért él, hogy szeressen, és szerethessen. Tehát szeretve lenni, és szeretni az élet értelme, pont ezért, mert az Atyának a szeretetéből születtünk szeretetre. Ez nem más, mint a áldás maga. Sajnos ez a szó is le van járatva, és el van használva, ki van forgatva, de a veleje, a magja az ez. És amikor én is ezt felismertem, hogy nem a szeretet, amiből elege lesz az embernek, hanem a képmutatásból, a manipulálásból, a lelkizsarolásból, stb. Az emberi gyarlóságból, abban nehezedik el az embernek a szíve. Nem az Istenre mond nemet az ember, hanem a fals módon bemutatott, Isten nevére hivatkozott megélésekre. De amikor egy szív az fényként, világító toronyként ragyog, akkor a fény az leleplezi azt, ami nem fény, hanem a fény hiánya, az árnyék. És annyira szép azt látni, ahogyan az önismereti úton hitből hitben ugye növekszünk, és mindenki úgymond viszi a saját keresztjét, és közeledik. Közeledik Istenhez, a forráshoz, hogy ma, ha az ő hangját halljuk, akkor van lehetőségünk helyreállni, van lehetőségünk azt mondani, hogy nem a gondolataink, nem az érzéseink vagyunk, hanem az csak áthalad rajtunk. Hogy a mi identitásunk az nem az eredményeink, vagy a szakmánk, vagy a funkciónk, a társadalomban betöltött szerepkörünk, hanem ő maga. Mert ő a mi identitásunk. És pont ezért az egész lélekutat is, ezt a 70-80 évet nem önerőből, saját hitből, vagy saját kútfőből, vagy tudásból, teológiából célszerű megélnünk, hanem van lehetőségünk meglátni azt, hogy az Isten képünkben vagyunk ellehetetlenítve, vagy eszköztelenül lenni. De a valódi Istent, a valódi fényt, a valódi tiszta vízforrást, azt mindenki szomjazza és éhezi, mert ő belőle vagyunk, ő a mi magunk, és értelmszerűen akkor a gyümölcs is olyan, amilyen. Tehát édes vízforrás nem adhat keserűt, és fordítva, keserű forrás valamilyen édes víz, mert gyümölcséről ismerszik meg, hogy milyen szellem lakik benne. És mivel ugye itt van nekünk a drága Szent Szellem, ezért visszakanyarodnék a legelejére, hogy a Lukács evangélium a 4.18-ban van egy igevers.
1: És innen fogjuk folytatni, tehát hogy felolvasod majd ezt az igeverset.
2: Jó, köszönöm.
1: Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítődalt, aztán folytatjuk tovább, és tartsatok velünk mindenféleképpen, hiszen továbbra is Bros Brigitta lesz a vendégem, és folytatjuk az igeverssel.

0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bros Brigitta az én vendégem. Köszöntelek nagy szeretettel.
2: Köszönöm, szervusztok.
1: Most ott hagytuk abba az előző szegmensben, hogy egy igeverset szerettél volna felolvasni. Kérlek, hogy akkor folytassuk, akkor tedd meg, olvasd
2: el
1: ezt az igeverset.
2: Köszönöm szépen, tehát a lényeg, hogy én nem voltam ige ismerő ember, ahogy Istent se ismertem, de volt egy kirendelt időpillanat, úgymond betelt az időm, és hallottam az Istennek a hangját, az Istennek a kegyelmét, és azt mondtam, hogy egy ilyen mennyei atyára nyitott az én szívem. Sőt, majd én is szeretnék ilyen szülő lenni, ilyen édesanyja lenni, és ez az igevers, amikor megtértem, bemerítkeztem a Velencei tóba 12 éves koromban, akkor megkaptam így a Szent Szellem kerességet is a ajándékokkal együtt, és akkor szólt egy igevers, méghozzá az, hogy világító toronnyá fog tenni az Isten, pont azért, hogy a jót képviseljen, hogy akinek nyitott a szíve, akinek megtört a szíve, aki ugyanúgy félszelnyú madár, mint ahogyan én is elvált szülők gyerekeként nőttem fel, és tudom azt, hogy milyen, amikor valaki nem épp családban nevelkedik fel, hanem elvált szülők gyermekeként, világképtől kezdve önismeretileg milyen lenyomata van az ember lelkében. Akkor ez az igevers, ez így szólt, ami megérintett, és így profétiaként kaptam így az életemre. A Lukács evangélium a 4.18-ban Csia fordítást mondok, Csia Lajos fordítást említek. Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy ő felkent engem, hogy a szegényeknek örömöt hirdessek. Ő küldött, hogy szabadítást hirdessek a foglyoknak, szemeik megnyírását a vakoknak, hogy szabadon engedjem a szétzúzott, megtört szívűeket, hogy kihirdessem az Úr kedvességének esztendejét. Itt minden egyes tagmondat rész a szíven ütött engem, hogy Isten békét, örömöt, nyugalmat, helyreállást hozott, egészséget, hogy nem a mi hitünkből kell megkarcolni a mindennapoknak a hitnemes harcát, hanem ő ránézni, vele feltöltekezni, és az ő békéjéből győzelemre haladni, mert belül süt a napunk, és pont ezért kívül is az ő békéjéből tudunk részt venni a napi csatákban, napi harcokban, hogy az ő szelleme, az ő szent szelleme, akit védelmül, vezetőjül, vigasztalóul kirendelt mellénk, itt a földi útunkon, mindenki mellé, az egész világban ugye megváltva, nem csak a keresztények. Tehát ez akkora jó dolog, hogy az Úrnak a szelleme az mi rajtunk van, hogy hitből hitbe, szeretetből szeretetbe, fényből fénybe tudjunk a szívekhez kezet nyújtani, egy jó szót szólni, egy mosolyt adni, egy tál vacsorát vagy ebédet, tehát kinek mire van indítatása, vagy mire nyílik meg a szeve. A lényeg az, hogy szívből élni, szívemberként üzemelni. És itt van ugye ez, amit mind evangélista megkaptam, hogy életet hozni, életet bemutatni, fényt bemutatni. És egy világító torony is ugye nappal nem látszik, hogy világít, de attól még az Istennek a szeretetét csatornázza. Viszont este, amikor sötét van, amikor köd van hajnalban, akkor életmentő tud lenni, hogy nem kötelez a világtorony, hogy azt válaszd, de utat mutat méghozzá felfelé. És mindig mindig, minden időben, úgy, mint az Isten hűsége is változatlanul. Az isteni feltétel nélküli önzetlen szeretetet mutatja be. És ez volt a szívemen, hogy Istenem, én is egy ilyen ember, egy ilyen csatorna, egy ilyen agyagedényet szeretnék lenni, hogy akármeddig dobban a szívem, addig életet, áldást, szeretetet képviselni a te fényedel ragyogni, és minél több megtört ember életébe bemutatni a te jóságodat, a te hűségedet. És ugye itt pont ezt mondja, hogyha olvassuk, hogy szabadítást hirdetni a foglyoknak, a szemeik megnyílását, hogy szabadok legyenek, hogy kihirdessük az Úrnak a kedvességét. És tudod, olyan jó dolog, amit mondtál, hogy a Lívben pont így futottunk össze, hogy hát ugye a mosoly, meg hát miért van jó kedvem, meg hát a kedvesség. Igen, az Úrnak öröme a mi erősségünk. Tehát, hogyha egy ember életében nincsen öröm, akkor igazából az öröm forrása hiányzik onnan. Ő meg a Isten. És van egy mondás, ami nagyon még így beugrott, és itt megemlíteném. Ha jól emlékszem, talán ez Jim Elliotnak a szavai, aki azt mondja, hogy az az ember, aki odaadja azt, amit úgysem veszíthet el, úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit soha nem veszíthet el, az nem bolond, hanem áldott. És mennyire igaza van már, hogy az életünket nem tarthatjuk meg, nem tudjuk, hogy hány másodpercet vagy évet élünk. Viszont azt tudhatjuk, hogy életet menthetünk azáltal, hogy az isteni lélek jelenlétben nyilvánulunk meg minden pillanatban, és magunk felé önazonosak vagyunk, hogy szeretetben és igazságban legyünk őszintén, és kifelé is törekszünk gyarló emberként, de mégis megváltottként ezt képviselni. És mennyire jó, hogy az evangéliumban is van, Lukácsban, aztán 9.24 talán, ugyanez, hogy Jézus mondja, hogy mert aki meg akarja menteni az ő életét, az elveszti azt. De aki én értem veszíti el, vagy hát teszi le az életét, az mindörökre megmenti azt. És pont ez volt bennem, hogy az élni érdemes élet élni akar. És hogyha igaz az, és igaz, mert ő az Isten, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és senki nem ment az atyához, csak is ő általa, akkor én egy olyan életet szeretnék élni, amiben őt követve, és őt az én uramnak, megváltónak megvalva, törekszem, mint a kis patak az atya felé, haza, és minden napot kegyelemmel kezdeni, hálával kezdeni, hálával fejezni, mert tudom, hogy csak a hála marad meg. És hogyha az ember így járkel, akkor valahogy más lát meg a mindennapokból, akkor valahogy kevésbé szippantja be a mikromanagement, hanem akkor valahogy jobban az Isten békében tud mozdulni, és jobban látja a jelentőségét egy-egy jó szónak, mosolynak, vagy egy kedves gesztusnak a többiek felé, és valójában igazából ennek van értelme, mert minden elmúlik. Minden hiába valóság, minden a elmúlás alá van vetve a világon, kivéve azok a pillanatok, azok a szívdobbanások, amikor ez az aranyszál, az Istennek a szelleme együtt rezdül, mert azok a pillanatok viszont jönnek velünk ugye a mennybe.
1: Említetted, hogy ugye ott volt egy dal, és hogy egy igevers, hogy ezek az igeversek így megérintettek téged. Miután ott voltál abban a táborban, amiről kiderült, hogy ez egy ilyen keresztény tábor, és onnan nyilván hazamentél, akkor ott hogyan folytatódott az életed? Milyen volt egy ilyen közegből visszatérni a megszokott kerékvágásba?
2: Újjá lett minden. Újjá. A régi elmúlt, és újjá lett minden. Tehát nem pusztán jó emlékekkel, meg tudással, nyelvvizsgával gazdagodtam, meg barátságokkal, hanem új élet minden. Tehát ott tényleg abban a bemerítkezésben, úgymond baptistáknál hallottam az evangéliumot egyébként, de nem is ez számít, hanem hogy pillanatnyilag ők voltak akkor kirendelve. És náluk bemerítkezés van, nem gyerekkori keresztség. A lényeg az, hogy fehér ruhát húztunk, bementünk a vízbe, a pásztor az hálát adott az életünkért.
1: De ez ott rögtön megtörtént a táborban, vagy később?
2: Ott rögtön. Táborban. És majd bemerítkeztünk, utána kaptam ugye a betöltekezést a Szent Szellemmel, és onnantól kezdve, hát nem azt mondom, hogy szabadjára lettünk engedve, de mivel a közösségben nem volt akkoriban még ifjúsági keresztény csoport, ezért csak az volt, hogy hazamentem, kaptam egy egyszerű fordítású Bibliát, és ahogy vezetett az Isten lelke, olvastam itt. Nem a cselekedet volt a lényeg, nem is a liturgia, vagy a kötelességtudás, vagy az ismeret, hanem az, hogy érdekelt az Isten szíve. És láttam az, hogy egy szóban, egy példázatban, ugyanaz a szívdobban, mint amiről eddig is hallottam irodalom órán, vagy történelem órán, de nem érdekelt, sőt. Viszont ott a táborban azok a misszionárius amerikai keresztények, akiken keresztül hallottam az evangéliumot, egy olyan Istent mutattak be, amire viszont kíváncsi lettem, amire megszomjaztam, amire vágytam. És innentől kezdve nyilván minél szomjasabb az ember, annál inkább az a vágy, az ki tud elégítődni. És ez is volt, hogy ott volt bennem egy vákum, és Isten azt betöltötte. És egyszerűen, ahogyan olvastam az igét, akkor nem a szavak szóltak az elmémhez, hanem az Isten szíve dobbant az én szívemmel. És onnantól kezdve nem az volt bennem, hogy kicsi vagy nagy a teológiai ismeretem, hanem az, hogy az Istennek a szívét láttam meg minden egyes mozzanatban, és az volt bennem, hogy nekem az fáj, ami neki fáj, én arra akarok mozdulni, amire ő mozdul, és innentől kezdve már nem azt láttam, hogy ilyen felekezet, vagy olyan felekezet, mert ezek címkék. Evolúció, revolúció, tehát, hogy ez a természetes lefolyású láncreakció, hanem az, hogy ki az, aki a Krisztus keresztjéről beszél, és azért fontos a Krisztus keresztje, mert a világ van elveszve, és a világ lett megváltva. És mivel úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azt pedig ugye tudjuk, hogy az örök élet az, hogy megismerjük őt, és életközösségbe vagyunk benne, méghozzá teljes életközösségben. Innentől kezdve minden más ismeret vagy lelki tapasztalás már a vallásnak a szüleménye, ami fals módon, torz módon hivatkozik az Isten nevére, hogy komolyan vegyék, de igazából komolytalan, mert hitetlen. Mert pont a lényeg hiányzik belőle. És a kettőt szétválasztani az meg ugye nem a mi tisztünk, hanem azt minden egyes szív tudja, hogy őt ez most közelebb viszi Istenhez, és építi, vagy nem. Egy biztos, az Isten az nem ítélni jött, és nem dorgálni, hanem azért, hogy megkeresse, ami elveszett. A gonosz viszont azért jött, hogy lopjon, öljön, pusztítson. Az Úr Jézus Krisztus meg azért jött, hogy életünk legyen, méghozzá bőséges, teljes ő vele.
1: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, és tartsatok, hogy mindenféleképpen hiszünk.

0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
1: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött. És ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bros Brita vendégen. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
3: Sziasztok, köszönöm szépen.
2: Ugye ott hagytok abba a beszélgetést, hogy kifejtetted, hogy számodra mit jelent az, hogy teljesen megváltozott az életed, hogy a megtérés az mit jelentett a te életedben, és mit tudnál üzenni azoknak a hallgatóknak, akik éppen egy ilyen folyamatban vannak, hogy így keresik Istent, de még nem találták meg az utukat, hogy így keresők igazság szerint, így hallgatják ezt a műsort, és azt mondják, hogy hú, ez a Brigi nagyon jól beszél, de nem tudom, hogy ezt az egészet hogy kell csinálni. Hogy kell ezt csinálni, hogy te elkezdtél Bibliát olvasni, de hogy vegye rá magát? Hogy kezdje el? Mit olvasson először?
3: Nagyon jó a kérdés. Megmondom őszintén, nehéz is hirtelen, amit mondasz. Kicsinek érzem magamat, hogy válaszoljak. De valami olyasmi fogalmazódott meg a szívemben, hogy nem a csinálás a lényeg, értsétek jól, kérlek szépen. Tehát az Isten mindent lát, ő a szíveket vizsgálja. És nyilván építő és ildomos, hogy az ember jót is jól tegyen, mert arra születtünk, hogy az ő képére és hasonlatosságára áldást legyünk, és áldást örököljünk és adjunk tovább, de nem a cselekedetekből van üdvösségünk, hanem kegyelemből, hiteltől. És ez az ige verse szerintem pont erre mutat rá, hogy fontos és jó dolgok a keresztény irányelvek, a keresztény cselekedetek. Segít kézzelfoghatóvá tenni, manifestálni úgymond a megfoghatatlan, láthatatlan Istent, de sokkal korábban keresett bennünket, és sokkal korábban utánunk jött, és ő pontosan tudja és látja, hogy kinek milyen állapotban van a szíve, képen mivel küzdik. Nyilván mindenkinek a saját keresztje a legnehezebb, és az éppen előtte álló feladat, úgymond, ami a fókuszát elviszi. Szerintem a legfontosabb az az, hogy az ember az őszinte legyen, és merjen sebezhető lenni. Pont azért, mert csak a szeretet tud olyan bátor lenni, hogy bevállalja a megtöretést. Hogy bevállalja azt, hogy nem tudom, hogy mi a becsapódás, nem tudom, hogy mi a válasz, válaszreakció a megnyilvánulásomra, de van egy húzása a szívemnek, van egy hang, egy intuitív hang bennem, és merem azt követni. Tehát szerintem, hogyha valaki elmegy sétálni, futni, sportolni, zenélni, festeni, bármi olyan lélekemelő tevékenységet tenni, amiben befele önmagához halad, akkor ott előbb-utóbb lecsendesedik, és meg tudja figyelni, hogy milyen gondolatok, milyen érzések haladnak át rajta. És meg fogja látni, hogy ő nem azok az éppen áthaladó gondolatfelhők, vagy érzelemcunami, hanem most csak egy pillanatnyi történés, de az tovább megy.

0: Tehát igazából nem mi keressük az Istent, hanem Isten előbb keresett, és Isten látja a szíveket, és Isten több helyen mondja az igében, hogy az ő szemei azok fürkészik a földet. Olyan kevés van, akinek a szíve nem önigazulta, mint egy farizeus, hanem megtört szívként odafordul Istenhez. Viszont ha valaki tiszta szívvel odafordul Istenhez, és ha még soha nem imádkozott, akkor is természetesen, mint az édesatyádhoz, az édesapádhoz. Én mondjuk édesapának szoktam mondani a legnagyobb tisztelettel az atyát, Istent. Odafordul, és azt mondom, hogy Istenem, nem tudom, hogy mi van, nem tudom, hogy hogyan tovább, de tudom, hogy te vagy, és te mindent tudsz, és mindent látsz, és tudom, hogy neked jó terved van az életemre. Mégis én nem ezt tapasztalom, és amit tapasztalok az alapján, nem jó dolgok fogalmazódnak meg bennem, hanem rossz, és elnehezíti a szívemet, megszomorodik tőle a lelkem. Akkor úgymond nem úgy viselkedtem, vagy cselekedtem, ahogyan elvárják, de ez volt az igaz, ez volt az őszinte. És én hiszem, hogy az Isten szíve erre rezdül meg, és erre válaszol, mert ő nem jó válaszokat akar hallani, hanem ő igazságot szeretne hallani, őszinteséget, amikor azt mondod, hogy nem tudom, kérlek, segíts. És ilyenkor az Isten odafordul, és kijelenti magát, és ugyanúgy, mint nekem is, a szelíd, csendes hangján bemutatkozik. Jeleket, csodákat ad, és vezetést. És amikor utána meg már egymásra talál a két szív, úgymond az atya szíve, meg a megtért gyermeknek a szíve, akkor ott abban az ölelésben ott egy olyan hazaérkezés van, hogy igazából a mennyország akkor ott megszületett. És igazából az ige pont ezt mondja, hogy ez mi bennünk van, amikor szívtől szívig látunk. Szóval igazából bármilyen tevékenységet csinál az ember, akár csendben van és meditál, akár valami lélekemelő dolgot csinál, az Isten egyet szeretne. Egy szó mint száz, hogy gyönyörködjünk az ő szívében, lássuk őt annak, aki ő, mert ő is ezt szeretné, gyönyörködni a mi szíveinkben, az ő megváltott gyermekeinek a szívében. És amikor én megkaptam az elhívásomat, mint evangélista, amit az előbb felolvastam igében, ott pont ugyanez ez a rezdülés nyilvánult meg, hogy jót cselekedni, hasznos dolog a világnak társadalmilag, de azért nem élnék. De azért hálát adni naponta, így kellni feküdni, hogy mosolyog a lelked, és van olyan, amiben gyönyörködik a szíved, azért viszont igen. Úgyhogy erre buzdítanék mindenkit.
1: Hát nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál a mai nap folyamán.
0: Köszönöm én is.
1: Bizonságot tettél. Kedves hallgatóink, majd különleges adásunk volt, hiszen a trajó elején Balogh Misi mondta el a bizonságát, azt követően pedig Prosz Brigittával beszélgettem itt a stúdióban. Ne felejtjétek el, hogy jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trajó, én Sztojka Armandó voltam. Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Egy ember meghalt, heten pedig megsérültek a MOL tiszaújvárosi üzemében történt pénteki robbanásban, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy a robbanás a karbantartás utáni újraindításkor történt az üzemben. A katasztrófa védelmi labor a helyszínre érkezett, méréseket végzett, eddig veszélyes anyagokból határérték feletti koncentrációt nem mért. Az elhunyt család tagjainak őszinte részvétünket fejezzük ki, a sérülteknek pedig jobbulást kívánunk, fogalmazott Magyar Péter. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán megerősítette, hogy a katasztrófa védelmi mobil labor eddig veszélyes anyagot határérték feletti koncentrációban nem mért a helyszínen. Komoly tarifa emelés kerülhet napirendre a fővárosi közgyűlés következő ülésén. A tervek szerint akár 27%-kal is nőhetnek a budapesti taxiárak. A módosítás az alapdíjat, a kilométerdíjat és a percdíjat egyaránt érintené, írja a Blick. A javaslat szerint a jelenlegi 1100 forintos alapdíj 1400 forintra emelkedne, a kilométerenként fizetendő összeg pedig 560 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 140-re nőne. Emellett a reptéri fuvaroknál egy külön 1000 forintos plusz díj bevezetését is tervezik, amelyet a repülőtéri költségek emelkedésével indokolnak. 6 év szünet után ismét közvetlen légijárat köti össze Magyarországot és az Egyesült Államokat. Elindult az American Airlines napi szezonális járata Budapest és Philadelphia között. Így az utazók átszállás nélkül érhetik el az USA keleti partját. Az út közel 9 órás, ami jelentősen rövidebb a korábbi 12-16 órás átszállásos utazásoknál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió DIK.

0: kérdésed van, vagy kérésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Da vez machtalo pixamo!

0: amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen egy délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra. Ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnétek velem, esetleg küldenétek valakinek egy dalt, akkor ne habozzatok, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, írjatok nekem SMS-t, vagy telefonáljatok be, és beszélgessünk egy jót. Rengetegen rosszul locsolják a paradicsomot és a paprikát, ezért nem terem úgy, ahogy kellene. A paradicsom és a paprika termeszthető, kisebb kertekben is, de a siker kulcsa a következetes gondozás. A nyár előtti időszak nagyon fontos öntözés szempontjából. A paradicsom és a paprika otthoni termesztése az elmúlt években látványosan népszerűvé vált Magyarországon, és nem véletlen. A kertészkedés sokak számára menekülés a rohanó hétköznapokból, másoknak pedig tudatos döntés. Saját termést szeretnének, amelynek ismerik az eredetét, a gondozását, és amelynek íze összesen hasonlítható a bolti zöldségekével. A jó hír az, hogy a paradicsom és a paprika termesztése már egy kisebb kertben, sőt, akár egy nagyobb teraszon is megoldható, de a sikerhez elengedhetetlen néhány alapvető, következetes betartás. A nyár előtti időszak különösen kritikus, mert ilyenkor dől el, hogy a növények erősek, ellenállók és bőtermőek lesznek-e, vagy már az elején hátrányból indulnak. A paradicsom és a paprika igényei sok tekintetben hasonlóak, de a növények fejlődése szempontjából a tavaszi felkészítés döntő jelentőségű. A palánták kiültetése előtt a talajnak laza szerkezetűnek, jó vízáteresztő képességűnek és tápanyagban gazdagnak kell lennie. A magyar kertekben gyakori a kötött anyagos talaj, sokszor túl tömör, ezért érdemes komposzttal, érett trágyával vagy kerti földdel lazítani. A növények gyökérzete csak akkor tud megfelelően fejlődni, ha a talaj nem áll össze betonkeménységűvé, és a víz nem pang benne. A nyár előtti időszakban a hőmérséklet ingadozása is kihívás jelent. A paradicsom és a paprika érzékeny a hidegre, ezért a kiültetés csak akkor szabad megtenni, amikor az éjszakai hőmérséklet tartósan 10-12 fok fölé emelkedik. A túl korai kiültetés visszaveti a növényt, és később is gyengébb lesz a terméshozam. Most pedig szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian, a jó Isten áldjon meg benneteket erőben, egészségben. Tamen szasztetel bachtálek!

Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni, és természetesen, ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 06303030-100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. A legtöbb hobbikertész ott követi el a legnagyobb hibát, hogy a paradicsomot és a paprikát rosszul öntözi. Ez a probléma annyira gyakori, hogy a szakemberek szerint a terméseikre jelentős része egyszerűen helytelen vízállásra vezethető vissza. A két növény vízigénye ugyanis nem egyenletes. Fejlődés különböző szakaszaiban más-más mennyiségre van szükségük. Ráadásul a túlöntözés legalább akkora kárt okoz, mint az alulöntözés. A paradicsom különösen érzékeny a víz ingadozására. Ha egyszer sok vizet kap, máskor pedig keveset, a termések megrepednek, a növény stresszbe kerül, és fogékonyabb lesz a betegségekre. A paprika ezzel szemben jobban tűri a változást, de a túl sok víz nála is gyökérrohadást, levelek sárgulását és terméscsökkentést okozhat. A paradicsomot és a paprikát mindig a tövénél kell öntözni. Soha ne felülről, mert a levelekre kerül a víz, elősegíti a gombás betegségek kialakulását. A víznek mélyre kell jutnia, hogy a gyökerek lefelé fejlődjenek, ne a felszínen keressék a nedvességet. A sekély öntözés felszínes gyökeret eredményezhet, ami a nyári hőségben gyakorian kiszáradhat. A növénynek tehát ritkábban, de alaposan kell vizet adni. A paradicsom esetében ez azt jelenti, hogy hetente 2-3 alkalommal bőségesen kell öntözni, még a paprikát valamivel gyakori, de mérsékeltebb vízellátást igényel. A mennyiség természetesen függ a talaj típusától, a hőmérséklettől és a növény méretétől, de általánosságban elmondható, hogy egy kifejlett paradicsomnak alkalmanként 3 és 5 liter vízre van szüksége, még a paprikának 1-2 liter is elegendő lehet. Na most már, ha valaki gondolkodik azon, hogy esetleg saját termése legyen, és ültessen paprikát vagy paradicsomot, aztán csináljon belőle egy jó kis lecsót, akkor most már tudjuk, hogy a paradicsomot bőségesen kell megöntözni, a paprikát nem annyira, és akkor figyelni kell arra, hogy mikor rakjuk ki a palántákat is, hogy ne legyen éjszaka olyan hideg, tehát mikor már állandó 10 fok van éjszaka is, akkor érdemes kirakni ezeket a palántákat. Hát remélem, hogy hasznos volt számotokra. Most pedig szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádió Di.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: A tojás, mint természetes immunerősítő. Elmondom, miért egyél minden nap tojást. Nézzük. Az immunrendszer támogatása sokkal többről szól, mint néhány vitamin bekódolásáról, amikor épp megfázni készül. Néha a legegyszerűbb alapanyagok adják a legtöbbet a szervezetnek. Csak hajlamosak vagyunk nem figyelni rájuk. A tojás pontosan ilyen. Hétköznapi, mégis meglepően sokoldalú támogatást nyújthat. Az immunrendszer támogatása nem csak a téli hónapokban fontos. Sokan ilyenkor automatikusan a narancslé, a C-vitamin vagy a különböző étrend kiegészítőkre gondolnak. Pedig van egy egyszerű alapanyag, ami szinte mindig ott lapul a hűtőben, a tojás. Amikor fáradtabbnak érzed magad a szokásosnál, vagy érzem azt a kellemetlen kaparást a torkomban, én is hajlamos vagyok rögtön vitaminok után nyúlni. Pedig a tojás is rengeteget tud hozzátenni ahhoz, hogy a szervezet ellenállóbb legyen. Fehérjében gazdag, laktató és tele van olyan tápanyaggal, amelyek támogatják az immunrendszer működését. Miért ennyire fontos étrend az immunrendszer szempontjából? Az immunrendszerünk állapota sokkal szorosabban kapcsolódik a bélrendszerhez, mint azt sokan gondolnák. A kutatások szerint az immunsejtek jelentős része a bélrendszerben található, ezért az sem mindegy, milyen ételeket fogyasztunk nap mint nap. A változatos tápanyagokban gazdag étrend segíthet csökkenteni a gyulladásos,

folyamatokat, támogatják a bélflórát, és követve az immunrendszer működésére is pozitív hatással van. Ezért számít annyira, hogy ne csak időszakosan figyeljünk oda az étkezésre, hanem hosszú távon is. Miért jó választás a tojás? A tojás teljes értékű fehérje forrásnak számít, vagyis minden eszenciális aminósavat tartalmaz, amire a szervezetnek szüksége van. Ezekből épülnek fel többek között azok az immunsejtek és antisejtek is, amelyek a betegségek elleni védekezésben vesznek részt. Különösen érdekes ebben a található triptofán nevű aminósav, amely nem csak az immunrendszer működésében játszik szerepet, hanem kapcsolatban áll a szerotonin és a melatonin termeléssel is. Ez azért fontos, mert az alvás minősége és a regeneráció szintén erősen befolyásolja, mennyire tud jól működni az immunrendszerünk. A tojás amellett olyan tápanyagokat is tartalmaz, mint szelén, a B12 vitamin, a folsav, a kolin, vagy kisebb mennyiségben a D-vitamin. Ezek mind hozzájárulnak a sejtek megfelelő működéséhez és a szervezet ellenálló képességéhez. Persze önmagában a tojás sem csodaszer, sokkal inkább egy olyan egyszerű és tápláló alapanyag, amely jól beilleszhető egy kiegyensúlyozott étrendben. Az immunrendszer támogatásához ugyanúgy szüksége van a megfelelő alvásra, mozgásra és változatos étkezésre is. Most pedig szóljanak nektek a dalok, és várlak benneteket nagy-nagy szeretettel a következő órában is. Tavens azt itt elbachtál, leoszunk a délte zsutítume, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian!

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója pénteken délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt azt mondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit pénteken Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy a nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Az életben maradásért küzd az MCC. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus Kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tombor András közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra, ugyanakkor úgy látja, az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások színterévé vált, ezen pedig változtatni kell.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.

mindig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és így van ez a mai nap folyamán is, és ez a címünk most, hogyha állandóan fáradt vagy ebéd után, így kerülheted el a veszélyes vércukor ingadozást. De most hamarosan jön az ebéd, tulajdonképpen a délhez közeledünk, úgyhogy nyugodtan írjátok meg nekem SMS-ben 0630303030-as telefonszámon, hogy kinél mi készül, mit főztök ma, mi lesz az ebéd, és akkor nézzük is meg, hogyha állandóan fáradtak vagyunk, akkor mi a helyzet. Ön próbált már valamilyen módszert a napközbeni energiaszinte stabilizálására? Vagy esetleg most tervezi az első lépéseket? A vércukorszint ingadozása gyakran okoz napközbeni energia hullámvasutat, különösen gyors szénhidrátok fogyasztása után. A stabil vércukorszint érdekében fontos a fehérje és a rost kombinálása a szénhidrátokkal. Az ételek glikémiás indexének figyelése és a megfelelő sorrendben történő étkezés. A rendszeres mozgás és a stressz, valamint az alvás minősége is befolyásolja az inzulin érzékenységet, ami kulcsfontosságú, hosszú távú egészség szempontjából. A bélflóra, a mikrotápanyagok, például magnézium, króm és a hormonális egyensúly szintén szerepet játszanak a vércukorszint szabályozásában. A fenntartható életmódbeli változások és a rugalmasság, nem a tökéletességre törekvés. A legfontosabbak az egészséges energia és a vércukorszint eléréséhez. Ismerős az érzés, amikor egy kiadós ebéd vagy egy édes sütemény után hirtelen úgy érzi őné a világ, majd alig egy órával később, legszívesebben az asztalra borulva aludna egyet. Ez nem csupán egyszerű fáradtság, ez az a pillanat, amikor a szervezet éppen hullámvasútra ültette önt. A vércukor szintje az egekbe szökött, majd szabad esésbe kezdett. A modern életvitel sajnos arra kondicionál minket, hogy gyors segélyként cukros falatokhoz vagy fehér liszthez, péksüteményekhez nyúljunk. Ez azonban olyan, mintha papírral akarnánk tüzet rakni. Nagy lánggal ég, de pillanatok alatt elhamvad. Mi pedig ott maradunk a hidegben, kimerülten. Hogyan vehetjük át az irányítást a saját belső energiagazdálkodásunk felett? Nem önsanyargatásról van szó, hanem intelligens választásokról, amelyekkel stabilizálja a közérzetét, és elkerülheti a délutáni akkumulátor lemerülését. Ezt a következő szegmensbe fogjuk megnézni, most pedig szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian, Tavinsz azt itál baktál-e!

van az, hogy ebéd után fáradtak vagyunk. Nézzük is tovább ezt a dolgot. Mi történik odabent? A bűvös inzulin tánc. Amikor szénhidrátot eszünk, a szervezetünk glükózzá, szőlőcukorrá bontja azt, ami bekerül a véráramlásba. Erre valószínű, a hasnyálmirigyünk hadrendbe átállítja az inzulint. Az inzulin feladata kulcsfontosságú. Ő a kulcs, amely kinyitja a sejteknek ajtaját, hogy a cukor bemehessen és energiává alakulhasson. A gond ott kezdődik, ha túl sok gyors szénhidrátot, cukrot, fehér kenyeret fogyasztunk. Ilyenkor glükóz elönti a véráramlatot, a hasnyálmirigy pedig pánikszerűen rengeteg inzulin termel. Ez hirtelen inzulinos sok, túl gyorsan takarítja el a cukrot, a vércukor szintünk pedig a normális alá zuhan. Ekkor jön az irritáltság, a koncentráció hiánya és a farkaséjség. Rejtett csapdák, ahol nem is számítunk cukorra. Sokan tudatosan kerülik a cukrot, mégis beleesnek a feldolgozott élelmiszerek csapdájába. A gyártók gyakran rejtett formában adnak szőlőcukrot az ételekhez, hogy javítsák az ízélményt vagy az állagot. Vigyázzon a következőkre! Gyümölcslevek. Rostok nélkül a gyümölcscukor is sok hatás a szervezetnek. Fit, reggeliző pejhek. Gyakran több bennük a cukor, mint egy szelet csokiban. Alacsony zsírtartalmú, light termékek. A hiányzó zsírt szinte mindig cukorral és aromákkal pótolják. Kész szószok, ketchupok. Meglepődne, hány kanál cukrot tartalmaz egyetlen adag dressing. Érdemes figyelni az ételek glikémás indexét, GI, ami azt mutatja meg, milyen gyorsan emelik meg a vércukorszintet. Stratégiák a mindennapi egyensúlyhoz. Egy A a fék használata, fehérje és rost. Soha ne egyen szénhidrátot magában. Ha megeszik egy almát, a cukortartalma gyorsan felszívódik. De ha eszik hozzá néhány szem mandulát, zsír és fehérje is, az lassítja a folyamatot. A rostok, zöldségek, teljes kiörlésű gabonák úgy működnek a szervezetben, mint egy természetes gát. Nem engedik, hogy a cukor egyszerre zúduljon a véráramlatba. Most pedig szóljanak nektek a dalok, és tovább fogjuk folytatni ezt a cikket. Tavessa stetebachtálo szunta déltes utítume. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian.

Greek romákról, nem csak romáknak, tavénszaszte baktálérom alószonta déltésú títume. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket. Tehát ez az utolsó szegmensem, ezzel el is köszönök majd tőletek. És belekezdtünk egy olyan témába, hogy miért vagyunk fáradtak ebéd után, és mi az, amivel tudunk javítani ezeken a dolgokon, úgyhogy olvasom is tovább. Az időzítés hatalma. A reggeli valóban meghatározza a napját. Egy édes reggeli, például lekváros kenyér vagy cukros műzli, egész napos hullámvasútra kényszeríti. Válaszol inkább sósat, tojást zöldségekkel, vagy cukrozatlan zapkását diófélékkel. A mozgás, mint természetes gyógyszer. Tudta, hogy az izmai a legnagyobb cukorfogyasztó? Az étkezés utáni séta, ha ebéd után tesz egy 15-20 perces könnyű sétát, az izmai szinte leszippantják a felesleges cukrot a vérből, még mielőtt az inzulin válasz túl heves lenne. Erősítés. Minél tónusosabb az izomzata, a szervezete, annál hatékonyabban kezeli a szénhidrátokat. Még nyugalmi állapotban is. Stressz és alvás a láthatatlan befolyásolók. Lehet az étrendje tökéletes, ha krónikus stresszben él. Stressz hatására a mellékvese kortizolt termel. Arra utasítja a májat, hogy öntsön plusz cukrot a vérbe. Ez az ősi harcolj vagy menekülj

0: kívánok az ebédhez, és természetesen akinek ma van a születésnapja, a jó Isten áldja meg őket erőben, egészségben, a névnaposokról sem feledkezzen meg az Úr. És nagyon szépen köszönöm nektek, hogy velem tartottatok a mai nap folyamán. Tartsatok velem legközelebb is, hiszen tudjátok nagyon jól, hogy egészen délig minden hétvégén itt vagyok veletek, és szolgáltatom a jó kedvet, pörgetem a legnagyobb slágereket, hiszen tudjátok ti is. Harmandó hozza a dalokat, itt csak jó kedv lehet. Csodálatos szombat délutánt kívánok mindenkinek. Áson drágon,
1: hogy valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. És visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorvár evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

A műsor, amiben elhúzzuk a nótát. Húzd rá cigány a rádiódikben.

Piros rózsát, rozmaringot egy csokorba szedtem. Ezt vigyétek egy kis leánynak az ablakába, csendben. Ezt vigyázzatok, zajt ne üssön, azt a lábaitok alig-alig járjon. Azt a kis jájt, azt a kis jájt.

hogyha mégis megszakadna álma. Hát mondjátok, hogy az én szívem csak őre áll. Mondjátok, hogy úgy szeretem,

0: kanélába, kocsonyának, megetszik maga helybeli cigányok. Jó lett a szőr, a bundának, kanélába, kocsonyának, megetszik maga helybeli cigányok. Jaj, tilla, tilla, lala, lala, tilla, tilla, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala.
1: Ez a Húzdrát cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik.

0: Délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Egy ember meghalt, 7 pedig megsérültek a MOL tiszaújvárosi üzemében történt pénteki robbanásban, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy a robbanás a karbantartás utáni újraindításkor történt az üzemben. A katasztrófa védelmi labor a helyszínre érkezett, méréseket végzett, eddig veszélyes anyagokból határérték feletti koncentrációt nem mért. Az elhunyt család tagjainak őszinte részvétünket fejezzük ki, a sérülteknek pedig jobbulást kívánunk, fogalmazott Magyar Péter. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán megerősítette, hogy a katasztrófa védelmi mobil labor eddig veszélyes anyagot határérték feletti koncentrációban nem mért a helyszínen. Komoly tarifa emelés kerülhet napirendre a fővárosi közgyűlés következő ülésén. A tervek szerint akár 27%-kal is nőhetnek a budapesti taxiárak. A módosítás az alapdíjat, a kilométerdíjat és a percdíjat egyaránt érintené, írja a Blick. A javaslat szerint a jelenlegi 1100 forintos alapdíj 1400 forintra emelkedne, a kilométerenként fizetendő összeg pedig 560 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 140-re nőne. Emellett a reptéri fuvaroknál egy külön 1000 forintos plusz díj bevezetését is tervezik, amelyet a repülőtéri költségek emelkedésével indokolnak. 6 szünet után ismét közvetlen légijárat köti össze Magyarországot és az Egyesült Államokat. Elindult az American Airlines napi szezonális járat a Budapest és Philadelphia között. Így az utazók átszállás nélkül érhetik el az USA keleti partját. Az út közel 9 órás, ami jelentősen rövidebb a korábbi 12-16 órás átszállásos utazásoknál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Ma a több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, helyenként pedig fátyol felhők megjelenhetnek. Csapadék sehol sem várható, az északi, északkeleti szél sokfelé lesz élénk és erős, a legalacsonyabb hőmérséklet 16 fok között alakul, de egyébként a mai nap folyamán egészen 29 fokig melegszik majd fel a levegő. Igazán nyárias, meleg napsütéses időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es, a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát leálló sávra telelik. Gyöngyös térségében sávelhúzással terelik a forgalmat, Budapest felé Nyíregyháza térségében zajvédő falakat építenek, illetve szintén Budapest felé a csomópont lehajtóágát lezárták, terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától 41-es, 49-es főutat jelölték ki, amint sárga táblák mutatnak. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Sziasztok, ez a 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Hát nagyon hálás vagyok, hogy ezen a szép napon velem tartotok, ezen a csodaszép hétvégén is a Rádió Dicket választjátok. Nagyon hálás vagyok emiatt nektek, és remélem, hogy ezen a hétvégén is boldogan tölditek majd velem ezt az időt, akár online, akár pedig élőben a rádióból, a lényeg az, hogy velem vagytok a mai napon is. Úgyhogy már is indítom a napot, az órát velem, ugyebár tartsatok velem!

0: a mi hangunk hallatszódik. 103 rádiódik.
1: Yo, yo. Ez itt T-Boss a mikrofonnál.

0: hangunkon, rólunk, neked 100.3 Rádiódik.
1: Ez itt a Rádiódik 100.3, Patai Anna vagyok, és szép napot kívánok mindenkinek. Na hát azonnal eljutottunk oda, hogy megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk, de egyébként most már egy elég stabil időjárásra számíthatunk, úgyhogy a következő percekben ezt fogjátok hallani.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M3-as autópálya Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es, a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát leálló sávra telelik. Gyöngyös térségében sávelhúzással terelik a forgalmat, Budapest felé Nyíregyháza térségében zajvédő falakat építenek, illetve szintén Budapest felé a csomópont lehajtóágát lezárták, terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától 41-es, 49-es főutat jelölték ki, amint sárga táblák mutatnak. Balesetmentes közlekedést.
0: Időjárás.
1: Ma a több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, helyenként pedig fátyol felhők megjelenhetnek. Csapadék sehol sem várható, az északi, északkeleti szél sokfelé lesz élénk és erős, a legalacsonyabb hőmérséklet 16 fok között alakul, de egyébként a mai nap folyamán egészen 29 fokig melegszik majd fel a levegő. Igazán nyárias, meleg napsütéses időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
2: Ez, yeah, yeah.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Ez itt a 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és leiszárom az órát. Tényleg nagyon gyorsan repült el ez az itt. Úgyhogy szeretném megköszönni, hogy velem tartottatok ebben az órában. A következő órában folytatunk mindent ugyanott, ahol befejeztük.

0: 95.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója pénteken délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt azt mondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit pénteken Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy a nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgató újaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást, hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Az életben maradásért küzd az MCC. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus Kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tombor András közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra. Ugyanakkor úgy látja, az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások színterévé vált, ezen pedig változtatni kell.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
3: Ma több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, helyenként pedig fátyol felhők megjelenhetnek. Csapadék sehol sem várható, az északi, északkeleti szél sokfelé lesz élénk és erős, a legalacsonyabb hőmérséklet 16 fok között alakul, de egyébként a mai nap folyamán egészen 29 fokig melegszik majd fel a levegő. Igazán nyárias, meleg napsütéses időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: Az M3-as autópálya Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es, a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát leálló sávra telelik. Gyöngyös térségében sávelhúzással terelik a forgalmat, Budapest felé Nyíregyháza térségében zajvédő falakat építenek, illetve szintén Budapest felé a csomópont lehajtóágát lezárták, terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától 41-es, 49-es főutat jelölték ki, amint sárga táblák mutatnak. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a DIK-nóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
3: Ez itt a Rádió DIK 100.3, Patai Anna vagyok, és hát nagyon szép napot kívánok mindenkinek továbbra is. Remélem, hogy boldogan telik a napotok ma is, bízom benne, hogy ebben az órában is végig velem tartotok, majd ne felejtsetek el bennünket követni Instagram, Facebook, TikTok, tudjátok, DIK Media néven vagyunk fent.

0: rádiója.
1: Ez itt a Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok, és gyönyörű napot nektek, drága Rádió Dix hallgatók. Nézzük meg, hogy mi újság az utakon, már is mondom a friss híreket az utakról. Figyeljetek!
0: Időjárás.
1: Ma a több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, helyenként pedig fátyol felhők megjelenhetnek. Csapadék sehol sem várható, az északi, északkeleti szél sokfelé lesz élénk és erős, a legalacsonyabb hőmérséklet 16 fok között alakul, de egyébként a mai nap folyamán egészen 29 fokig melegszik majd fel a levegő. Igazán nyárias, meleg napsütéses időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Az M3-as autópálya Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es, a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát leállós sávra telelik. Gyöngyös térségében sávelhúzással terelik a forgalmat, Budapest felé Nyíregyháza térségében zajvédő falakat építenek, illetve szintén Budapest felé a csomópont lehajtóágát lezárták, terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától 41-es, 49-es főutat jelölték ki, amint sárga táblák mutatnak. Balesetmentes közlekedést!

0: köszönöm, hogy itt vagytok velem. A következő pillanatokban már búcsúzkodom tőletek, úgyhogy köszönöm, hogy ebben az órában is velem tartottatok, és hogy a friss híreket is közösen csekkoltuk az előző pár percben. Na hát most azonban jönnek az órazárós zenék, és aztán pedig én jövök hozzátok vissza.
1: Eljött a pillanat.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem 4 súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a Nemzetközi Büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. És visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorvár Rosi evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, helyenként pedig fátyol felhők megjelenhetnek. Csapadék sehol sem várható, az északi, északkeleti szél sokfelé lesz élénk és erős, a legalacsonyabb hőmérséklet 16 fok között alakul, de egyébként a mai nap folyamán egészen 29 fokig melegszik majd fel a levegő. Igazán nyárias, meleg napsütéses időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es, a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát leálló sávra telelik. Gyöngyös térségében sávelhúzással terelik a forgalmat, Budapest felé Nyíregyháza térségében zajvédő falakat építenek, illetve szintén Budapest felé a csomópont lehajtóágát lezárták, terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától 41-es, 49-es főutat jelölték ki, amint sárga táblák mutatnak. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: 100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezt az órát is itt töltöd velem a 100.3 Rádiódiken. Remélem, hogy ti is pontosan annyira örültök ennek a napsütéses jó időnek, mint én. Engem tényleg nagyon feldob, és amiatt meg aztán főleg nagyon boldog vagyok, hogy most már előre láthatólag tényleg marad ez az idő, úgyhogy érdemes lesz ennek örülni, mert végre megérkezett az a jó idő, amit annyian szerettünk volna. Na hát ezzel a jókedvel és ezzel a vidámság köszöntjük akkor ezt az órát közösen.

0: Ez itt a Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok, és azonnal megnézzük, hogy pontosan milyen időre számíthatunk, mi újság az utakon. A következő percek erről fognak szólni, úgyhogy érdemes lesz hallgatózni.
1: Időjárás.
0: Ma a több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, helyenként pedig fátyol felhők megjelenhetnek. Csapadék sehol sem várható, az északi, északkeleti szél sokfelé lesz élénk és erős, a legalacsonyabb hőmérséklet 16 fok között alakul, de egyébként a mai nap folyamán egészen 29 fokig melegszik majd fel a levegő. Igazán nyárias, meleg napsütéses időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Az M3-as autópálya Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es, a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát leálló sávra telelik. Gyöngyös térségében sávelhúzással terelik a forgalmat, Budapest felé Nyíregyháza térségében zajvédő falakat építenek, illetve szintén Budapest felé a csomópont lehajtóágát lezárták, terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától 41-es, 49-es főutat jelölték ki, amint sárga táblák mutatnak. Balesetmentes közlekedést!

Valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: mi hangunk hallatszódik.
1: Ez itt a 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Na hát, azonnal itt is vagyok. Viszont már is búcsúzom, de a következő óra egy nagyon izgalmas óra lesz, kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk majd. Én ezt az órát nagyon szeretem, úgyhogy kérlek benneteket, hogy akkor is tartsatok majd velem. Izgalmas óra lesz, nagyon sok fontos infóval. Tényleg, számítok rátok.

Sok csalódáson keresztül fogsz menni. Sok visszautasításon és sok fájdalom. De ezen út alatt olyan dolgokat fogsz megtudni magadról, amiket most még nem is sejtesz. Rá fogsz jönni, hogy igenis sikerül. Rá fogsz jönni, hogy sokkal erősebb vagy, mint gondolnád. Rá fogsz jönni, hogy jobb vagy, mint a körülmények.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Egy ember meghalt, heten pedig megsérültek a MOL tiszaújvárosi üzemében történt pénteki robbanásban, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy a robbanás a karbantartás utáni újraindításkor történt az üzemben. A katasztrófa védelmi labor a helyszínre érkezett, méréseket végzett, eddig veszélyes anyagokból határérték feletti koncentrációt nem mért. Az elhunyt család tagjainak őszinte részvétünket fejezzük ki, a sérülteknek pedig jobbulást kívánunk, fogalmazott Magyar Péter. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán megerősítette, hogy a katasztrófa védelmi mobil labor eddig veszélyes anyagot határérték feletti koncentrációban nem mért a helyszínen. Komoly tarifa emelés kerülhet napirendre a fővárosi közgyűlés következő ülésén. A tervek szerint akár 27%-kal is nőhetnek a budapesti taxiárak. A módosítás az alapdíjat, a kilométerdíjat és a percdíjat egyaránt érintené, írja a Blick. A javaslat szerint a jelenlegi 1100 forintos alapdíj 1400 forintra emelkedne, a kilométerenként fizetendő összeg pedig 560 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 140-re nőne. Emellett a reptéri fuvaroknál egy külön 1000 forintos plusz díj bevezetését is tervezik, amelyet a repülőtéri költségek emelkedésével indokolnak. 6 év szünet után ismét közvetlen légijárat köti össze Magyarországot és az Egyesült Államokat. Elindult az American Airlines napi szezonális járata Budapest és Philadelphia között. Így az utazók átszállás nélkül érhetik el az USA keleti partját. Az út közel 9 órás, ami jelentősen rövidebb a korábbi 12-16 órás átszállásos utazásoknál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
3: Ma a több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, helyenként pedig fátyol felhők megjelenhetnek. Csapadék sehol sem várható, az északi, északkeleti szél sokfelé lesz élénk és erős, a legalacsonyabb hőmérséklet 16 fok között alakul, de egyébként a mai nap folyamán egészen 29 fokig melegszik majd fel a levegő. Igazán nyárias, meleg napsütéses időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es, a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát leálló sávra telelik. Gyöngyös térségében sávelhúzással terelik a forgalmat, Budapest felé Nyíregyháza térségében zajvédő falakat építenek, illetve szintén Budapest felé a csomópont lehajtóágát lezárták, terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától 41-es, 49-es főutat jelölték ki, amint sárga táblák mutatnak. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-ban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
3: Sziasztok, ez itt a Rádió DIK 100.3, és hát az a helyzet, hogy 4 óra múlt pár perccel, és mindig ezt az órát szentelem annak az órának, amikor is kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, ami pedig azt jelenti, hogy összeválogatom a hétről a roma híreket, és mindig elmondom, hogy ez egy nehéz feladat, mert tényleg annak tartom kiválasztani párat, mind abból a rengetegből, ami egyébként egy hét alatt elhangzik nálunk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak ezek a hírek. Egy héten gyakorlatilag rengeteg különböző roma hírt hallhattok itt nálunk, kizárólag nálunk egyébként, a 100.3 Rádió DIK-en, úgyhogy érdemes lesz itt maradni velem ebben az órában is, de most zenélünk!

0: Ez itt a Rádió Dix, sziasztok, Patai Anna vagyok, azonnal indítom a roma híreket, tartsatok velem.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dixben.
0: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dix nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány közösségek számára a fesztiválok nem csupán szórakozási lehetőséget jelentenek, hanem a kultúra, a hagyományok és az identitás megőrzésének egyik legfontosabb eszközei is. A roma emberek évszázadokon keresztül sok nehézséggel, kirekesztéssel és előítélettel szembesültek, ezért különösen fontos számukra, hogy legyenek olyan események, ahol szabadon megélhetik saját kultúrájukat, és bemutathatják azt másoknak is. A cigány fesztiválok egyszerre szolgálják a közösség összetartását, a hagyományőrzést és a társadalmi elfogadás erősítését. A roma fesztiválokon kiemelt szerepet kap a zene, és a tánc is hatalmas szerepet játszik. Egy fesztivál lehetőséget ad arra, hogy a fiatalabb nemzedékek megismerjék őseik hagyományait, miközben a közönség is közelebb kerülhet a roma kultúrához. A tánc szintén fontos önkifejezési forma, melyben megjelenik az öröm, a szabadság és az összetartozás érzése. Ezek az események azért is lényegesek, mert erősítik a közösségi kapcsolatokat. A roma emberek számára a család és a közösség megőrzik az identitásukat és támogatják egymást. A roma emberek számára a család és a közösség kiemelten fontos érték. A fesztiválokon különböző településekről és országokból érkező cigány családok találkozhatnak, beszélgethetnek és együtt ünnepelhetnek. Ez segít abban, hogy a közösség tagjai megőrizzék identitásukat és támogassák egymást. A cigány fesztiválok ugyanakkor a többségi társadalom számára is fontosak. Sok ember csak kevés ismerettel rendelkezik a cigány kultúráról, ezért ezek az események lehetőséget adnak az előítéletek csökkentésére. Amikor valaki részt vesz egy roma fesztiválon, megismerheti a cigány emberek hagyományait, ételeit, zenéjét és életmódját. Ez közelebb hozhatja egymáshoz az embereket és segíthet a kölcsönös tisztelet kialakításában. Összességében elmondható, hogy a cigányokkal kapcsolatos fesztiválok sokkal többet jelentenek egyszerű kulturális rendezvényeknél. Ezek az események a hagyományok megőrzésének, az identitás erősítésének és a közösségi összetartásnak fontos szinterei. Emellett hozzájárulnak ahhoz is, hogy a roma és nem roma emberek jobban megértsék egymást, ami hosszú távon egy elfogadóbb és nyitottabb társadalmat eredményez majd.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dix roma hírei. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dixben.
0: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dix nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány családnevek fontos szerepet töltenek be a roma közösségek életében, hiszen nem csak az emberek azonosítására szolgálnak, hanem gyakran a származásra, a családi hagyományokra, vagy akár egy régi mesterségre is utalnak. A roma kultúrában a család kiemelkedő jelentőségű, ezért a vezetéknevek sok esetben erős közösségi és identitásbeli jelentéssel bírnak. Magyarországon és más európai országokban számos olyan cigány családnév ismert, amelyek generációk óta jelen vannak a roma közösségekben. Az egyik legismertebb cigány családnév a Lakatos. Ez a név eredetileg mesterségnévből származik, és arra utal, hogy eredetileg a család ősei lakatosként fémmunkával foglalkoztak. A roma közösségekben régen sokat dolgoztak kézművesként vagy vándori parosként, ezért több családnév is kapcsolódik különböző foglalkozásokhoz. Hasonló eredetű név a Kovács is, amely szintén gyakori a cigány családok körében. Szintén gyakori roma név a Kolompár. Ez a név több roma közösségben megtalálható, és hosszú múltra tekint vissza. Sokszor egy-egy nagyobb család vagy rokonság neveként vált ismerté, ugyancsak elterjedt név az Orsós, amely főként Magyarország déli és nyugati részein fordul elő gyakran. A roma családnevek között olyan is akad, amely magyar eredetű vagy idővel teljesen beépült a magyar névadási rendszerbe. Ennek oka, hogy a cigány közösségek évszázadok óta együtt élnek a többségi társadalommal. Emiatt több roma család visel olyan neveket, mint például a Balog, a Horvát vagy a Rostás. Ezek a nevek ma már nem kizárólag roma családhoz köthetőek, mégis sok cigány közösségben gyakran előfordulnak. A családnevek a roma identitás megőrzésében nagyon fontos szerepet játszanak. Sok ember büszke a családjára és annak történetére, ezért a név egyfajta összetartozást is kifejez. Egy ismert családnév gyakran tiszteletet vagy ismertséget jelenthet a közösségen belül, különösen akkor, ha a család zenével, mesterségekkel vagy közösségi szerepvállalással vált ismerté. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy egy családnévből nem lehet pontosan meghatározni valakinek a származását vagy a személyiségét. A roma közösségek nagyon sokszínűek, és ugyanaz a vezetéknév különböző emberekhez, családokhoz is tartozhat. A nevek inkább kulturális és történelmi jelentőséggel bírnak, mint sem, hogy meghatároznák az egyént. Összességében a cigány családnevek a roma kultúra és a történelem fontos részei. Nem csak a múltat őrzik, hanem a családi összetartozást és az identitást is erősítik. Ezek a nevek emlékeztetnek arra, hogy a roma közösségek gazdag hagyományokkal és hosszú történelmi múlttal rendelkeznek, amelyek ma is fontos szerepet játszanak az életük.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Rádió Dik, ahol a jó kedv kezdődik.

0: játszódik. 103 rádióni.
1: A gyere, öszkös, ígyünk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg akkor még jobban.

0: Rádió X.
1: Hold a hangot. Éjjel érkezünk.
2: Sziasztok, ez itt a Rádió X 100 3. Hatai Anna vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velem ebben a pillanatban is. Most azonban lezárom az órát, és a következő órában találkozunk.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója pénteken délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt azt mondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit pénteken Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy a nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgató újaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Az életben maradásért küzd az MCC. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tombor András közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra. Ugyanakkor úgy látja, az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások színterévé vált, ezen pedig változtatni kell.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, helyenként pedig fátyol felhők megjelenhetnek. Csapadék sehol sem várható, az északi, északkeleti szél sokfelé lesz élénk és erős, a legalacsonyabb hőmérséklet 16 fok között alakul, de egyébként a mai nap folyamán egészen 29 fokig melegszik majd fel a levegő. Igazán nyárias, meleg napsütéses időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es, a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát leálló sávra telelik. Gyöngyös térségében sávelhúzással terelik a forgalmat, Budapest felé Nyíregyháza térségében zajvédő falakat építenek, illetve szintén Budapest felé a csomópont lehajtóágát lezárták, terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától 41-es, 49-es főutat jelölték ki, amint sárga táblák mutatnak. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Sziasztok, ez itt a 100.3 Rádiódik Romákról, nem csak romáknak. Én Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Hát ez egy nagyon szép hosszú hétvége, és éppen ezért gondoltam arra, hogy olyan témákkal készülök nektek, ami nagyon fontos, hasznos, és hát tényleg fontos infókat tudok vele átadni. Én azt gondolom, hogy a hosszú hétvége során nagyon-nagyon sokan döntünk úgy, hogy igen, akkor a kutyánkkal menjünk kirándulni, de hát ezekben az időkben egyébként nagyon kell figyelni a kutyánkra, vizet vinni magunkkal, viszont egy csomó kutyás helyet összeszedtem nektek, ahová el tudjátok vinni magatokkal a kis négylábú családtagot. Budapesten nagyon sok kutya lakásban él, éppen ezért nagyon fontos, hogy az ő mozgás igényük is teljesen jó legyen, ezért fontos, hogy a belvárosi zajos forgatagból kiszakadva Budapesten több ismert parkot is találhatunk, ami nem csak a kutyáknak, de a gazdiknak is megfelelő kikapcsolódást nyújt. Számos kutyasétáltató hely közül választhatnak az itt lakók, de először is hát egyébként tényleg vegyük sorra, hogy mire kell figyelni akkor, amikor elmegyünk a kutyánkkal csavarogni. Először is mindig végezd el a megfelelő előkészületeket, mielőtt elindultok a kis kedvenceddel. Készíts be pórászt, ugye a kutyapiszok összeszedéséhez legyen nálunk zacskó, de egyébként azért azt is el kell mondani, hogy nagyon sok budapesti helyen már alapjáraton tudtok szerezni, mert ki van rakva, de én azért azt mondom, hogy az a biztos, hogyha van nálatok, tök jó pofa, kulcsra akasztható, ilyen kis cuki mintájú kutya piszok összeszedő zacskó van, tehát tényleg bárhol, bármelyik ilyen kis üzletben tudtok már venni. Na most, ahol nincsen vízvételi lehetőség, ott gondoskodni kell a kedvenced megfelelő folyadékpótlásáról is, főleg, hogy most már ilyen szépen süt a nap, és ilyen meleg van. Érdemes egy kis tálkát betenned a palack víz mellé, hogy a kedvenced kényelmesen ihasson, de most már szintén vannak akár kulcsra vagy táskára akasztható olyan műanyagból készült, többször újrahasználatos, nekünk már évek óta megvan egyébként a kiskutyámmal, egy olyan, mint egy flakon, a végére van bigyeztve egy hasonló formájú műanyag, mint maga a flakon, és gyakorlatilag így ki tudod belőle nyomni a vizet. Ezt tényleg bármennyiszer tudod használni, és a kis kedvencednek életmentő lehet ebben a melegben. Na de milyen tippek vannak mégis, hogy hova mehetsz a kutyáddal, arról a következő megszólalásban mesélek nektek.

0: 100.3 Rádió Dikromákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Hát éppen arról mesélek nektek, hogy hová tudjátok vinni a kiskutyáitokat magatokkal, illetve mindjárt fogom mondani azokat a budapesti helyeket, ahova egyébként tényleg lehet őket vinni. És nektek is jó, a kutyának is jó, de előtte átbeszélünk néhány szabályt, amire figyelnünk kell. Ugye ilyen volt a kutyazacsi, a víz, a pórázis, mindig figyeljünk a környezetünkre a kutyaséta során, valamint legyünk figyelemmel embertársainkra is, hogyha például a kutyánk ugatós, vagy nem barátkozós típus, akkor a szemmel kell tartani, hogy ne keveredjünk kellemetlen helyzetbe. Tartsuk be az adott terület szabályait, és hogyha tehetünk, válasszunk kifejezetten kutyabarát programokat. Na nézzük is a helyeket. Az első ilyen hely, és szerintem a legnépszerűbb ebben a jó időben, az a Margit-sziget. A Margit-sziget nagyon jó program helyszín kutyáknak, gazdiknak egyaránt, családostul is mehettek, nagy területen van lehetőség a kutyák futtatására és a pórázon való sétára is. Közös program is lehet egyébként a délutáni piknik, vagy egy naplementi séta. A szigeten több helyen is van vízvételi lehetőség. Továbbá a nagy területnek köszönhetően a kevésbé szociális kutyusok is el tudnak vonulni a gazdikkal. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Viszont, hogyha ilyen helyre megyünk, már pedig amiket sorolni fogok, azok mind olyan helyek, ahol csupa zöld minden, akkor ne felejtsétek el a kutyátokat is, magatokat is biztosítani a kullancsokkal, rovarokkal, vérszívókkal szemben. Vannak már kutyanyakörvek, vannak olyan kullancsriasztó tabletták az ebeinknek, amit az orvostól, a kutyaorvostól, kutyadokitól tudtok kérni, beadjátok neki, és gyakorlatilag védve van a kis kedvencünk. Nekünk embereknek pedig különböző módszerek vannak arra, hogy hogyan tudunk védekezni a kullancsok ellen, természetes módszerekkel, például illóolajokkal, de van, aki bioszpirékre esküszik, de többféle verzió van, karkötő is van már, amit rá tudsz adni családtagodra, és akkor elméletileg megvédi a kullancstól. Tehát tényleg határa csillagoség, de ha ilyen helyre megyünk, akkor nagyon fontos, és szerintem ez is hozzá tartozik az előkészületekhez. A második hely, amit szívből ajánlok, az a Városliget. A Városliget Budapest talán legnagyobb területű kutyaparadicsoma. A park területén rengeteg kutyafuttató található, és 2018 óra két kutyás élménypark is üzemel, amiben található kutyapancsoló, futtató, labdázni is lehet. Aki nyugodtan programokat kedveli egyébként, nekik is szuper lehet a Városliget. Akár piknikezni, vagy beülni valahova egy italra, enni egy fagyit, ebédelhetsz is. Tényleg az összes vendéglátó egység kutyabarát, szerintem ez nagyon fontos. Tényleg a kutyáddal jól tudod magad érezni. Na de mit tudsz még csinálni Budapesten a házi kedvenceddel, arról a következő megszólalásban beszélek nektek, addig is zenélünk!
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
2: Én várj, nem tudom egyáltalán, emlékszel-e rám?
3: Rám.
2: Csak négy percet adj és már is mehetsz tovább.
3: Várj.
2: Lehet többet jelentett nekem ez a találkozás. De ami belőled maradt, az látod csak a hiány.

100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Hát nagyon szép napot nektek, drága rádiódikesek. Ez az óra a kutyásokról szól, kutyás családokról, hiszen ők is a családunk részei. Az előző megszólalásokban kiemelten fontosnak tartottam elmondani, hogy igen, például a kullancsok ellen és vérszívók ellen védekeznünk kell, mikor ilyen szabadtéri programokra megyünk a kutyusunkkal, családunkkal. Erre többféle opció is van, illetve azt is elmondtam, hogy mi az, amit mindenképpen vigyetek magatokkal, hogyha kutyával indultok el otthonról. A következő hely a Bikás Park, amit nagyon sokan ajánlottak. A Bikás Parkban található elkerített kutyafuttató is emellett a hatalmas területen az egész család számára kiváló sétálós helyszín lehet. A nagy tér egyébként tényleg ideális arra, hogy elkerült a kutyusunkkal a tömeget. Olimpia Park, ahol egyébként nemrégiben jártam fellépni, és tényleg tökéletes kutyákkal is, mert hogy egyébként az olimpiai parki kutyafuttató nagyszerű szórakozást nyújt a szociálisabb, barátkozósabb kutyusoknak. Apró kavicsos kutyajátékokkal felszerelt futtató a város szívében, a Dunaparton található, gyönyörű a kilátás, a terület dupla kapus kialakítása nagyon-nagyon fontos szerintem, mert a kutyás embereknek ez a legnagyobb félelme, hogy valaki kijön vagy bemegy, és az ő kutyája kimegy, na hát mivel dupla kapu van, ez megvan oldva. A futtatóban egyébként vízvételi lehetőség is van, mellette lévő játszótérre pedig az egész családnak kikapcsolódik.

0: saját magadat is ezzel feltöltöd. Szeretnék tőletek búcsúzni, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Ne feledjétek, minden szombaton és vasárnap 13 órától 16 óráig, 18 óráig itt leszek veletek. Nagyon szép napotok, sziasztok!
1: 100.3 Rádió Dix.
2: Schönen Romale.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem 4 súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a Nemzetközi Büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. És visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorvár Rosi evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggeli szól nektek, addig jóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Május 23-a szombat van, és 18 óra múlt. A következő 2 órában remek zenékkel és programajánlóval várom önöket. Finisszázsra invitálnak minket a CEON Nyitott Galéria, a Kugler Art Szalonban Gondolj, amit akarsz című kiállításukra. A közös kiállítás programjai 17 órától 17:20-ig Cigányek című rövidfilm vetítése. Botos Zoltán mesél a hegyről és az öreg barátjáról. Majd 17:30-tól egészen 6 óráig Magam címmel Balázs János írói világa Dégi János színművész olvasatában Pető Dávid zenei közreműködésével. És amit még kínálnak, válogatás a Kugler Art Szalon galeri gyűjteményéből, hogy lássátok minél többen. A Cigányhegy, Balázs János, Balogh Balázs András, Olá Julán, Botos Zoltán, és azon túl Olá Mara, Bada Márta, Bogdán János, Amigo, Balázs Kitti, Farkas Noémi, Nameg, Orsos Teri, Kalányos Gyöngyi, Lakatos Klára, Pásztor Csaba alkotásai. Az időpont tehát 2026, május 26-a. A helyszín 1051 Budapest, Nádor utca 11, CEU nyitott galéria.

0: mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Penso con sueño para

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dik program ajánlójában. Ingyenes utcai örömzene, koncert sorozat részeként Nógrádi Gergely, Tester Nelly invitálja önöket május 28-án csütörtökön 17 órától a Dob utca 15 szám alá Budapesten a 7. kerületben. De lássuk is a meghívót. Immár 5. alkalommal tér vissza a Zsidó negyedbe az ingyenes utcai örömzene sorozat. Május 28-a és június 25-e között minden csütörtökön 17 és 18 óra között csendül fel a Zsidó zene a Dob utcában, a Spinozával szemben a Karl Lutz emlékműnél. A koncertsorozaton a legkiválóbb hazai művészek lépnek fel, és idén először egy külföldi együttes is csatlakozik a fellépők sorához. Az esemény a Spinoza Színház és Kávéház ajándéka a kerület lakóinak, a Zsidó negyedbe látogató turistáknak és minden arra járónak. A rendezvényt Erzsébet város polgármestere Nidel Müller Péter, valamint a Mazsihisz elnöke Grósz Andor nyitja meg május 28-án. És akkor részletesen a programok, tehát május 28-án Nógrádi Gergő és Tester Nellit lehet hallani, látni, aztán június 4-én a három jidis mamme Klein Judittal, Fenyő Fruzsinával és Váradi Eszter Sárával várja az érdeklődőket. Június 11-én Szabadszon Klezmerben muzsikát hallhatnak, majd június 18-án Fellegi Balázs, Leonard Cohen dalokat ad elő, illetve június 25-én a Samaria Klezmer Band, egy szlovákiai zenekar fog fellépni itt a Dob utcában. A koncerten a részvétel ingyenes, és a lehetőségekhez képest igyekszenek minél több széket elhelyezni a téren.

0: zsalivója.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 rádiódik program ajánlójában. Május 29-én pénteken 22:30-tól a magyar Tina Turner Fejezita lép fel a Vörös Neonban. Fejezita a Magyarországon egyedülálló orgánummal és karizmával rendelkező énekesnő, elismert előadó művész, a budapesti éjszakai élet figyelemre méltó dívája, magyar tolerancia díjas és jótékonysági díjas énekesnő, törzs vendég a Vörös Neonban, és egy ott készült karaoke show live-ját 100 000-en látták. Ezért úgy gondolták, ezt a hangot meg kell mutassák mindenkinek, mert érthetetlen, miért nem ismeri az egész ország. Aki hallotta, már tudja, miért nevezik sokan a magyar Tina Turnernek. Közösségi oldalán 3 havi gázsiát a nélkülözők megsegítésére ajánlotta fel, áll a Vörös Neon meghívójában. Így, ha eljöttök, nem csupán egy fantasztikus énekesnőt ismerhettek meg, hanem missziójában is segít titek őt. Zita 1982-ben született Temesváron, lelkészi családban. 4 éves kora óta színpadon van, nagy sikereket tudva maga mögött. Gyermekkorában a Temesvári Állami Opera Gyerekbalett társulatának tagjaként már nagy színpadokon is szerepelt, emellett folyamatos zene és táncos képzésben részesült. Énekelni operaénekestől tanult, 11 évesen kezdett el az éjszakában önállóan fellépni, énekelni, táncolni, zenélni. Számos zenekar tagja volt, mint például a Mega Dance Band, Grief, Shine On, Rehab, Kayak, Jazz and Swing, és még sorolhatnám. És fellépett már Európa szinte minden országában. Május 29-én éjjel a Vörös Neon színpadán tekinthetik meg, illetve hallgathatják meg a látogatókat.

0: Rádiódik.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és folytatódik a program ajánló, és most nem művészetet ajánlok önöknek, zenét, képzőművészetet, hanem egy kis mozgást, mert hogy józsefvárosi szabadtéri életmód és mozgás program sorozat zajlik a 8. kerületben, amelynek holnap elérkezik a következő időpontja. De lássuk is, mi lesz ez. Mozogjunk együtt a szabadban, józsefváros több pontján, hetente kétszer többféle mozgásformát ki lehet próbálni szakmai vezető segítségével. Az alkalmakat vezeti Algarati Jasmin, Zubeida dietetikus, ők a Semmelweis Egyetem szakemberei, illetve személyi edző és csoportos fitness oktatók. Mozgás a szabadban, egyensúly, mobilitás, könnyű álló képesség, ez az, amit kínálnak. Milyen típusú mozgást végzünk az alkalmakon? Futás, nyújtás és futóiskolai feladatokat. Hol? Az Orci kertben, Budapesten, az Orci út egy szám alatt. Keddenként 18 órától, illetve a holnapi esemény a 2. János Pál pápa téren, a Kondi Parkban lesz, tehát ez mindig vasárnaponként van, 18 órától. A program ingyenes, és minden esemény nyilvános.

0: ahol a jó kedv kezdődik.
1: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és folytatódik a programajánló. Különleges és hiánypótló színházi premiére készül a Független Színház csapata. Bemutatják Kenyérfa csúcsa című új előadásukat, amely mélyen emberi, társadalmilag érzékeny és rendkívül aktuális kérdéseket feszeget a színpadról. A darab Balog Rodrigo és Illés Márton írói munkája alapján született meg. A szövegek végleges formáját pedig Pamlényi Laura dramaturg alakította ki. Az előadás atmoszféráját a feszültséggel teli, mégis magával ragadó élőzenei világ határozza meg, amely Varga Dávid és Babindák István zeneszerzők munkáját dicséri. A látványvilágért és a precíz fénytechnikai megoldásokért Nagy Ferenc felel, ami garantálja nézők vizuálisan is egy teljesen egyedi univerzumba csöppenjenek. A produkcióban a fiatal színész generáció legtehetségesebb arcait láthatjuk a színpadon. A főbb szerepekben Bodda Novi, Emilia Farkas Ramona és Nem Csók Nóra mutatkoznak be. A darab személyes sorsokon keresztül mutatja be a kitörési lehetőségeket, a családi kötelékek erejét és a társadalmi igazságosság kérdését. A Független Színház Magyarország már megszokott módon a humor és a dráma eszközeivel éri el, hogy a néző szembenézzen saját előítéleteivel is. Az alkotók minden érdeklődőt és színház kedvelőt szeretettel várnak. Ne hagyják ezt a rendkívüli színházi élményt, amely garantáltan beszélgetésindító lesz a premier után is. Tartsanak a művészekkel és támogassák a hazai független színházi kultúrát.

0: Rádiódik.
1: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Gökény Annát hallják, és a programajánlót is egy hatalmas örömhír megérkezett. A cigányzene éjszakájának időpontja idén május 29-én és május 30-án lesz a Lőrinc pap téren. De lássuk is a meghívást. Idén is megrendezzük a cigányzene éjszakáját. Az eseményen a cigány kultúra sokszínűsége mutatkozik meg színházi előadással és világhírű primások által vezetett cigányzenekarokkal. Az idei év különlegessége, hogy a zenekarokkal fellép az X-faktorból is jól ismert kiváló énekes Varga Imi. Így a hagyományos kávéházi cigányzenét nótákkal is fűszerezzük. És akkor a program május 29-e péntek, Lőrinc pap tér, 17 órakor kezdődik a Cinka Panna Színház előadása. A társulatot Jónás Judit, Domján Edit Díjas színésznő vezeti. Majd május 30-án szombaton, szintén a Lőrinc pap téren Sárközi Lajos és zenekara muzsikál, a Kródi Gyula utcában Puka Károly és zenekara muzsikál, illetve a Mixát Kálmán téren Patai Zoltán öcsi és zenekara húzza majd. És mindhárom helyszínen lehet majd hallani Varga Imit énekelni. A programon való részvétel ingyen.

0: Hippodrom.
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dick Rádióval.
2: Üdvözöljük, kedves

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Egy ember meghalt, heten pedig megsérültek a MOL tiszaújvárosi üzemében történt pénteki robbanásban, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy a robbanás a karbantartás utáni újraindításkor történt az üzemben. A katasztrófa védelmi labor a helyszínre érkezett, méréseket végzett, eddig veszélyes anyagokból határérték feletti koncentrációt nem mért. Az elhunyt család tagjainak őszinte részvétünket fejezzük ki, a sérülteknek pedig jobbulást kívánunk, fogalmazott Magyar Péter. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán megerősítette, hogy a katasztrófa védelmi mobil labor eddig veszélyes anyagot határérték feletti koncentrációban nem mért a helyszínen. Komoly tarifa emelés kerülhet napirendre a fővárosi közgyűlés következő ülésén. A tervek szerint akár 27%-kal is nőhetnek a budapesti taxiárak. A módosítás az alapdíjat, a kilométerdíjat és a percdíjat egyaránt érintené, írja a Blick. A javaslat szerint a jelenlegi 1100 forintos alapdíj 1400 forintra emelkedne, a kilométerenként fizetendő összeg pedig 560 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 140-re nőne. Emellett a reptéri fuvaroknál egy külön 1000 forintos plusz díj bevezetését is tervezik, amelyet a repülőtéri költségek emelkedésével indokolnak. 6 év szünet után ismét közvetlen légijárat köti össze Magyarországot és az Egyesült Államokat. Elindult az American Airlines napi szezonális járata Budapest és Philadelphia között. Így az utazók átszállás nélkül érhetik el az USA keleti partját. Az út közel 9 órás, ami jelentősen rövidebb a korábbi 12-16 órás átszállásos utazásoknál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Kökény Anna üdvözli önöket itt az FM 100.3 Rádió Dick programajánlójában. Május 23-a szombat van, és 19 óra múlt. A Budapest Jazz Club Harmónia Jazz műhelyét kínálja nekünk Jazz Csillag vizsgáló sorozatában a szaxofonosokat május 25-én hétfőn 20 órától. De lássuk is a meghívót. Nálunk már vizsgálhatta a nagy érdemű a gitár, a zongora, a rezesek, a dobosok, az énekesek és a bőgősök, basszusgitárosok jövendőbeli jazz csillagait. Most ismét a szaxofonosokon van a sor. Három élvonalbeli szaxofonosunk, Borbély Mihály, Elek István és Kolman Gábor, a világhírű Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Bartók Konzervatórium tanárai szemelték ki a ragyogóan tehetséges utánpótlást. Aki nem sznob, nem csak a már bevezetett nagy nevekre utazik, itt meghallgathatja mindazokat, kiknek koncertjére néhány éven belül a sznobok is tódulni fognak, áll a meghívóban. A jövő szaxofonos csillagai pedig Fehér Melissa, Berkó Domonkos, Molnár Torda és Liska Szilárd Lél. Kísérik őket Mózes Bence zongorán, Csikó Dávid bőgőn, illetve basszusgitáron és Rigó Gábor a dobokon. A belépés ingyenes. Tehát Budapest Jazz Club május 25-e hétfő 20 óra. Na, na.

0: Rádió Dík.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dík programajánlójában. Vasárnap 16 órától Budapesten a Páva utca 30 szám alatt várják az érdeklődőket a 9. kerületben a Cigányok Tündérországa című eseményre. De lássuk a holnapi esemény meghívóját. Létezik-e cigány tündérország? Ki tudja. Minden esetre, aki meg akarja találni, annak útra kell kelnie. Merre menjünk? Ki tudja. Talán nincs nagyon távol, de biztosan nincs nagyon közel. Nem tévedünk el? Ki tudja. De ha együtt megyünk, nem leszünk egyedül. Megtaláljuk? Ki tudja. Ha megtaláljuk, ha nem, lesz mit mesélnünk, az biztos. Nagy Gusztáv meséit viszi magával három utazó, akik útjuk során a nézők közönséget sem kerülik el, sőt megosztják velük ezeket, ahol tréfás, hol tanúságos, hol keserédes, de biztosan mindenhol cigányos történeteket, miközben fáradhatatlanul keresik Cigányországot. Ha a teljes utazásra nem is, de egy órácskára érdemes csatlakozni hozzájuk, korosztálytól függetlenül bárkinek, aki egy kicsit is kíváncsi. Nagy Gusztáv mesei alapján írta a történetet Nagy Viktória Éva. És akkor a szereposztály Miskó, György Zoltán Dávid, Lulu Farkas Ramona, Mojkó Kecskés Alexis, tervezte Boráros Szilárd, rendezi Nagy Henrik. Tehát aki kíváncsi erre a tündér ország keresésre, az látogasson el holnap 16 órakor a Páva utca 30 szám alá.

0: Kötyény Annát hallják itt az FM 100.3 rádiódik programajánlójában. Állandó gyűjteményi kiállításra invitál minket a Napház. A Románok Er, Budapesti Roma Művelődési Ház szeretettel meghívja állandó gyűjteményi kiállításának megnyitójára a hallgatókat. A kiállítás a Románok Er gyűjteményének válogatott művein keresztül mutatja be a roma képzőművészet meghatározó témáit a teljesség igénye nélkül. A gyűjtemény állandó kiállításának darabjai az önábrázolás és identitás kérdéseit, a közösség és a család szerepét, a mindennapi életet, a női tapasztalatokat, a spirituális és emlékezet rétegeit mutatják be a Napház falain. A megnyitót az Olá Dezső trió koncertje követi. A rendezvény ingyenesen látogatható és szeretettel várnak minden érdeklődőt. És akkor ismét egy cím és időpont. Május 27-e szerda 18 órától megtekinthető a Népszínház utca 31 számára.
1: 100.3 rádiódik.
2: Du mengepenas.
1: Rólunk neked.

Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában. Rejtélyes vacsora a Kultúrbár 3-ban. Május 25-én egy ingyenes eseményre invitálnak minket, de lássuk is a meghívást. Rejtélyes gyilkos vacsora a Kultúrbár 3-ban. Ez egy interaktív bűnügyi játék, ahol a megoldás rajtatok múlik. A korábbi alkalmak gyors betelése után új időpontot nyitunk mindazoknak, akik eddig lemaradtak. Ha nem tudtál eljönni az előző estekre, most itt a lehetőség csatlakozni ehhez a különleges sztori alapú nyomozáshoz. Egy igazán különleges este, ahol egyilkossági ügy szálait kell kibogózni. Logika, megfigyelés és csapatmunka, minden számít. Készen álltok-e leleplezni a tettest? Akit érdekel ez az esemény és kedvence a mindenféle nyomozás, az május 25-én hétfőn 19 órakor látogasson el Budapesten a Lövőház utca 18 szám alá a Kultúrbár 3-ba. A jelentkezés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz használható linket meg lehet találni az esemény Facebook oldalán, éppen ezért elismételem a címet. Rejtélyes vacsora a Kultúrbár 3-ban május 25-én, és az esemény ingyenes.

0: amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában. Május 28-án csütörtökön 19 órától a Kenyérfa csúcsa című előadásra invitálják az érdeklődőket Budapesten a Páva utca 30 szám alá. A színdarabot Balog Rodrigo és Illés Márton írták. Dramaturg Pamlényi Laura, zeneszerző Varga Dávid és Babindák István, fényterv és technika Nagy Ferenc, szereplők Poldanovi Emília, Farkas Ramona, Nemcsók Nóra. Három izgalmas mondat a meghívó felütése. Ez otthon maradt, majd messze ment. Ez hercegről álmodott, kit a farkas végül megevett. Ez az icike-picike meg jól rendet tett. És akkor lássuk a meghívót. Hullámvasút három hangra. Szilvi, Kriszti és Viki a felnőtté válás sűrű erdejében keresik saját útjukat. Sikerek és kudarcok sodrásában, irányváltások közepette a legnagyobb kihívás nem is a célba érés, hanem önmaguk és egymás elvesztésének elkerülése. A Kenyérfa csúcsa egy szívszorítóan vicces coming of age történet az összetartásról, az eltávolodásról, az újratervezésről és arról a láthatatlan gumikötérről, ami akkor is visszahúz a közös múltba, amikor már azt hittük, tovább léptünk. Hová jutunk, ha mindent magunk mögött hagyunk? Teszi fel a kérdést a szerző, és mi marad belőlünk? Az előadás rendezője Balog Rodrigo. Tehát a Kenyérfa csúcsa május 28-án csütörtökön 19 órától Budapesten a Páva utca 30 szám alatt tekinthető meg.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója pénteken délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt azt mondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit pénteken Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy a nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgató újaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást, hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Az életben maradásért küzd az MCC. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus Kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tombor András közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra, ugyanakkor úgy látja, az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások színterévé vált, ezen pedig változtatni kell.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

mindenkinek, aki a Rádió Diken a Digbulit hallgatja, én Völgyi Zsuzsi vagyok. Az éjszakában most vágunk bele, most kezd igazán életre kelni. Emelkedő tempó, lüktető ütemek, és csak te meg a zene. Nálunk ez mindig garantált. Tartsatok velem, mert itt bizony a legnagyobb party trackek pörögnek. Itt lesz ebben az órában Csík Laci LL Juniorral, szól majd tőlük a Tönkretesz engem a fájdalom. Őket követi Kevin és Mário, Volt egy szép álom című nótájuk pörög majd. GVM-től és Gino-kától a Mamacita, a bulit Fehér Krisztiánnal és Buraival indítom, szóljon az X-Faktor győztesétől a Gyere kislány című dal.

Folytatódik a Digbuli itt a Rádió Dikken. Sziasztok, szép estét kívánok azoknak, akik most csatlakoznak hozzánk. Napfény, tengerpart és végtelen jókedv. Ez a dal minden nyári pillanatot megidéz. Jöjjön a romantiktól, egy tökéletes nyári himnusz, ennek a dalnak a címe pedig az életben. Dani Janóka dala pedig biztosan feldobja a napodat, mert tele van pozitív energiával és fantasztikus harmóniákkal, tőle fog szólni az Úgy fáj, és egy igazi legendának is szól a dal, a Kökény Attilának és Takács Nikolásznak, akiket generációk imádnak. Tőlük az Egyszerre dobban a szívünk dal szól majd.

képbe leszünk a nagyvilág legfontosabb eseményeivel itt a Rádió Dikken. A hírek után pedig folytatódik tovább a Dikbuli a következő órában Gitánóval, Alexel, Krisszel, Jolival és Kisgrófóval menetel tovább a Dikbuli. A hírek után jövök vissza hozzátok.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. És visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorvár Rosi evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

6. frekvenciáján vagytok éppen. És tudjátok, mi a legjobb az estékben? Hogy senki sem kérdezgeti, hogy miért üvölteted a zenét, a szomszéd. Ő úgy is hallja, hogy velünk együtt vagy. Szóval hivatalosan is meghívtuk őt is a buliba, szóval folytatódjon a digbuli, jöjjenek a legjobb slágerek, és ne feledd, itt a rádióban sosem áll le a parti. Mr. Andreas darabokra törted a szívem című dalát hallhattátok, nekem ez mindig a legjobb buli indító nóta. Mondanám is tovább, hogy a zenei étlapomon kik szerepelnek még. Itt lesz még Mário,

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Ez itt a Rádió Dicken, a Dick Buli. Sziasztok, szép estét. Ez nem egy sima rádiózás, ez edzés. Szívd tele a tüdőd levegővel, mert most olyan bulit kapsz, hogy végre kifulladsz, mint egy maraton után. Ha az anyukád esetleg ma azt mondta, hogy ne menj bulizni, nyugi. Nem kell elmenned, mert én beköltöztetem az otthonaitokba a Dick Bulis diszkót. Most pedig jöjjön egy füstös hangú férfi előadó, Getyinás Dávidtól szóljon egy pörgős, de annál inkább nagyszerű egyveleg.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról nem csak

a hírek erejéig. Meghallgatjuk, hogy mi újság a nagyvilágban. A következő órában is érdemes lesz szám velem tartani, mert olyan bulit csapok, hogy füstöl. Gyertek!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Egy ember meghalt, heten pedig megsérültek a MOL tiszaújvárosi üzemében történt pénteki robbanásban, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy a robbanás a karbantartás utáni újraindításkor történt az üzemben. A katasztrófa védelmi labor a helyszínre érkezett, méréseket végzett, eddig veszélyes anyagokból határérték feletti koncentrációt nem mért. Az elhunyt családtagjainak őszinte részvétünket fejezzük ki, a sérülteknek pedig jobbulást kívánunk, fogalmazott Magyar Péter. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán megerősítette, hogy a katasztrófa védelmi mobil labor eddig veszélyes anyagot határérték feletti koncentrációban nem mért a helyszínen. Komoly tarifa emelés kerülhet napirendre a fővárosi közgyűlés következő ülésén. A tervek szerint akár 27%-kal is nőhetnek a budapesti taxiárak. A módosítás az alapdíjat, a kilométerdíjat és a percdíjat egyaránt érintené, írja a Blick. A javaslat szerint a jelenlegi 1100 forintos alapdíj 1400 forintra emelkedne, a kilométerenként fizetendő összeg pedig 560 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 140-re nőne. Emellett a reptéri fuvaroknál egy külön 1000 forintos plusz díj bevezetését is tervezik, amelyet a repülőtéri költségek emelkedésével indokolnak. 6 év szünet után ismét közvetlen légijárat köti össze Magyarországot és az Egyesült Államokat. Elindult az American Airlines napi szezonális járat a Budapest és Philadelphia között. Így az utazók átszállás nélkül érhetik el az USA keleti partját. Az út közel 9 órás, ami jelentősen rövidebb a korábbi 12-16 órás átszállásos utazásoknál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

Sziasztok, kedves rádiódik kedvelők! Na figyeljetek, van egy rossz hírem, és egy jó hírem is. A rossz az, hogy vége a napnak, a jó viszont az, hogy most kezdődik még egy óra, ami digbulival folytatódik. És nem is akármilyen bulival, mert itt minden dal egy újabb energiabomba, amitől nem lesz kedved ülve maradni, úgyhogy szóljon hangosan a rádió, mert még ebben az órában tart a digbuli menetelés. Ezt az órát Olá Gergővel indítottam, ma van a legszebb nap című dala szólt, de a következőben itt lesz Kai Roland, Oliver Wolf, Mário, Csonka Miki, és folytassuk még egy nagyszerű dallal is előadókkal, a Finucci Bros Quartettől Rontokiti előadásában szóljon a

0: 100.3 rádiódik.
1: You like that?

Dicken, itt drága szép testvéreim, folytatódik a Dickbuli, nem is akárhogy. A következő fellépők hozzák a tüzet, a lelket és a romavér lüktetését a hangfalakba. Már jó párszor játszottam Janisellától a Szosztárpáru Gyillánt, szerintem ismeritek, ti jól tudjátok, hogy mit tud. Az előzőekben őt hallhattátok, nekem ő mindig jól bepörgeti a bulit. A folytatásban még itt lesz Oliver Wolf, aki mindig hozza azt, amit csak ő tud, tisztán, erősen, szívből. Azért is maradjatok itt velem, hogy meg tudjátok hallgatni a májolt Oliver Wolftól. Most pedig jön egy előadó gitánó, akinek a gitárja nem csak hangszer, hanem szívdobbanás. Csík Lacival készített közös duettjük nagyon füstöl. Szóljon most a Kamázlak téged!

kedves hallgatóink, ez volt az este legjobb bulija a rádión keresztül. Köszönöm, hogy itt voltatok. Most én ugyan elköszönök, de a hangulat maradjon veletek. Bulizzatok nagyot, akár álmotokban is. Jó éjszakát, és maradjatok mindig vidámak. Sziasztok, én Völgyi Zsuzsi voltam.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója pénteken délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt azt mondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit pénteken Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy a nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást, hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Az életben maradásért küzd az MCC. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus Kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tombor András közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra. Ugyanakkor úgy látja, az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások színterévé vált, ezen pedig változtatni kell.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dikben.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 15-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Bujka János klarnétos a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a Pannon Cigány Zenekar következő koncertjéről, a családi gyökereiről és szakmai életútjáról. Tartsanak velünk a ma este folyamán is. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Szerbusz Andris, üdvözlöm a hallgatókat.
4: Az aktualitás, hogy hamarosan lesz egy karácsony előtti kis koncertetek a Pannon Zenekarral. Mondanál nekünk erről néhány részletet?
5: Ez így igaz, a Pannon Cigányzenekarral készülünk karácsonyi előkoncertre december 21-én, helyileg Bükkön lesz, 40 tagú zenekarral vagyunk, ugye, mert 40 tagból áll a Pannon Cigányzenekar, Baranyai Lajos elnök úr vezetésével, Puka Károly vezető prímás vezetésével, a zenekarral, egy nagyon jó kis koncert elé nézünk.
4: Elég sokat hallunk mostanában a Pannon Cigány Zenekarról. Legalábbis abban a tekintetben, hogy ez egy nagyobb időtávra visszatekinthető zenekar, tehát már közel 20 évet léteztek, de mostanában viszont, mintha egy kicsit nagyobb lendülettel indult volna meg a zenekarnak a fellépése, illetve a szervezése.
5: Igen, mivel 19 éves a zenekar, ugye jövőre lesz 20 éves, és tulajdonképpen vidéki volt a zenekar. Uh-huh. Úgy mondom, hogy vidéki volt, hogy debütált ugye Budapesten, az Uránia színházban, és tulajdonképpen a zenekarnak a tagjai most már körülbelül a 70%-a, 70-75%-a budapesti. Uh-huh. és az elnök úr is úgy döntött, hogy budapesti legyen a zenekar, és végül is a próbatermünk is most már a Dohány utcában van, a 7. kerületben, a fővárosi roma önkormányzat székházában. Ott van a próbatermünk, és ugye minden héten ott próbálunk, vidékről jönnek föl ugye a kollégák.
4: Tehát akkor mondható, hogy lassan egy budapesti zenekarról beszélünk, cigány zenekarról. Ha jól emlékszem, akkor pedig a menedzsere a Beke Farkas Nándor, aki korábban a 100 tagúnak is volt a menedzsere.
5: Így van. Hát végül is a Pannon cigány zenekarnak az elnöke a Baranyai Lajos, amint említettem is. Sőt, kollégám is, meg klarinétos, és nem is akármilyen. És ugye a Beke Farkas Nándor, ő viszont a zenekar menedzsere.
4: Tehát akkor ő szervezi a turnékat. Készültek valami nagyobb turnéra esetleg a közeljövőben?
5: Elvileg januártól indulnak a nagy turnék. Ez tulajdonképpen annyit akar, hogy a romániai területen ugye az Erdélyt támadtuk meg. Ugye a kelet felé orientálódik most a zenekar közeljövőben, tehát itt tavasz környékén elég hosszú turnék lesznek. Tehát elvileg nagyon sok felkérés lenne most is, meg van is az orosz területeken is, csak ugye hát most megvan a kis kavalkád, ugye?
4: Igen, politikai
5: probléma van.
4: Ez most.
5: És alig várjuk, hogy ez rendeződjön.
4: Nem, világos, persze egyértelmű.
5: És nem idegen az izraeli terület sem, mert ugye ott is több felkérésünk van. Tehát.
4: A 100 tagú cigányzenekar is egyébként volt néhányszor azért Izraelbe. Nem okoz problémát, hogy vannak olyan célpontok, ahova a 100 tagú cigányzenekar is ment korábban, és hát akkor most tervezi a Pannon cigányzenekar is ezeket a destinációkat?
5: Ez nem okoz problémát, mivel legelső körben most nem reklámozni akarom a 100 tagú cigányzenekart, hanem annyi, hogy mondjuk őnek a műsoruk egész más, mint a mi műsorunk. Tehát ez köszönhető ugye a Baranyai Lajosnak is, mert ugye itt nincs rivalizálás, mert ők is onnan jöttek, ahonnan mi. Ugye ugyanolyan kollégák, ugyanolyan gyerekkori barátok, csak ők egy másik zenekarban vannak, mi kevesebben vagyunk, viszont hála jó Istennek, hogy nagyon jól megszólalunk, mert elég sokat próbálunk, nagyon jó meg vannak hangszerelve a számaink, és ugye a műsornak a lényege, amit mi csinálunk, hogy ne ugyanaz legyen, mint mondjuk egy másik nagyobb zenekarnak.
4: Világos. És miből áll a műsornak a gerince, a fővonala?
5: Tulajdonképpen ez prímásokra van osztva, ugye, hogy minden ilyen zenekarral kapcsolatosan. Ugye a romantikus oldala ugye megmutatja a zenekar romantikus oldalát is, a többoldalúságot is, mert ugye mi játszunk ugye evergreen számokat is ugye a zenekarral.
4: Örökzöldeket. Igen.
5: Így van, örökzöldeket, ugye régi nagy számokat.
4: Magyar slágereket?
5: Nem, amerikai. Magyar slágereket is, de azok most talomba vannak téve. Hanem most a műsoron két olyan új szám van, hogy a Vadnyugat, meg van egy meglepetés, azt nem árulhatom el azt az új számot. Szóval nagy zenekarral azt nem is nagyon hallottuk itt Magyarországon. Tehát ezen is szeretném megemlíteni. Mondjuk a Vadnyugatot sem annyira, szóval ilyen nagy létszámú zenekarral.
4: Tehát ilyen kis különleges csemegék, amik úgy bevonzák a közönséget a zenekarnak a koncertjeire.
5: Ez így van, így van, és hála jó Istennek, hogy ugye van a zenekarnak saját hangszerelője, mert a Baranyai Lajosnak a fia, ő hangszerelte a Vadnyugat című darabot is, és ugye plusz, ugye vannak olyan virtuóz számok, amiben meg tudjuk mutatni a zenekarnak a technikai oldalát is.
4: De mondjuk egy Monti Csárdás nem hiányozhat, gondolom, vagy egy Pacsirta.
5: az evergreen, tehát az örökzöld marad nekünk is. Aha. Tehát a pacsirta, Monti Csárdás és a Brahms.
4: Brahms
5: magyar táncok. Uh-huh. Öt. Ez mindig a listán marad, uh-huh, minden nagy zenekarnak és kicsinek is.
4: Egy picit most térjünk át a te életedre. Zenés családból származol, méghozzá újpesti zenés családból. Egy így picit van. Fejtsd ki nekem, hogy honnan jött, honnan származik a családod.
5: Kérlek szépen, annak idején évszámot nem tudok mondani, uh-huh, de körülbelül én így visszatudok vezetni a családfámat ilyen 250 évre, hogy azok is muzsikusok voltak. Hmm. Tehát mi igazi muzsikusok vagyunk. Az azt akarja, hogy az őseim, a dédszüleim érsekújvári származásúak. Ők ott születtek.
4: Az még Magyarország volt régen.
5: Annak idején így van, Magyarország volt. Ők hárman voltak testvérek, a dédszüleim. Volt az én déd nagyapám, akit Bújka Rudolfnak hívtak. Volt egy édes testvére, a Bújka Pacek Márkus. Most az én déd nagyapám az prímás volt, és nagyon-nagyon fiatalon halt meg. Amire nagyon büszke vagyok, már nem arra, hogy fiatalon halt meg, hanem hogy fiatalon, annak idején a cári palotában nem engedtek be, nem hogy romákat, senkit. Ő 7 évig játszott ott családostul. 7 évig volt Szentpéterváron, a cári palotában, ő ott játszott, cigányzenekarral természetesen, és családostul volt kint. És ugye sajnos ő nagyon hamar meghalt. Maradt egy prímás testvére, a Bertalan, a Bújka Bertalan. Őrá is nagyon-nagyon büszke vagyok, mivel az ő fia hegedűs és szakszafonos volt, aki hát úgy mondván, ugye, hogy Magyarországra költöztek, ugye, és ugye Budapestre költöztek, természetesen Újpestre, és mert ugye az összes akkoriban lévő csehszlovák állampolgár, mert azelőtt ugye Magyarország volt.
4: Így van.
5: Utána lett a csehszlovák.
4: Így van.
5: Ők mind Újpestre költöztek be, az összes, a 90%-a. Ott majdnem mindenki szlovák származású, a mai tényállás szerint. Tehát a Dráfi család, a Csóka család, mind szlovák származásúak, és ugye főleg a Bújka család is. És amit említettem az előbb, a déd nagyapámnak volt egy hegedűs testvére, egy prímás testvére, a Bertala. Na most, ő neki a fia ugye tanult, és ugye ő korán kikerült Svájcba, és Németországba tanult, ugye hegedülni, szakszafonozni. És egy olyan jazz tehetség lett, egy nagy tehetség lett, ahol a Teddy zenekarban játszott ő, nem tudom, hogy mond-e valamit, a Tom és Jerry-nek a zenéjében. És ugye plusz ott is, és a mai napig nagyon-nagyon híres egyébként, egy legendának mondják őt. Tehát így röviden ennyit erről, és akkor van még egy testvére a déd nagyapámnak, az meg a Bújka Pacek Márkus. Ő eredetileg klarinétos volt, és tárogatós. Mert annak idején ugye nagyon ment a tárogató. Ugye ezt a három nagyon nagy nevet tudom mondani, a Jáger Vilmos, Olá Lajos és a Bújka Pacek Márkus. Ez a három olyan név volt, aki nagyon domináns szerepet játszott a magyar cigányzenében. Klarinétosi tárogatón, és ugye annak idején létezett ő ugye a 36. Rácz Laci, ugye a Radics Béla, ezek a nagy nevek, ugye?
4: Hát ez már a 20. század első fele.
5: Így van, így van. Ugye többnyire ő járt velük klarinétozni, meg tárogatózni is, de nagyon sok felvétele van, ami nincs interneten archiválva, ami nekem van meg otthon. Tehát ilyen nagyon-nagyon régi lemezeken, akkor gramofon lemezeken is van. Viszont egy felvétel megtalálható róla a Facebook oldalamon a videók között. És ott van egy ilyen kis képbemutató, ő van rajta, és utána, ami fúj, az meg viszont ő klarinétozik rajta. Szóval őrá nagyon-nagyon büszke vagyok, őrá is, mivel klasszikus vonalon is nagyon-nagyon komoly szintet ért el. Ő a bécsi filharmóniában is játszott, plusz angol királyi udvari klarinétos volt. Uh-huh. A Bujka Pacek. Tehát ami nem semmi. Még a mai világban sem. Tehát innen került ugye a zenei szeretetem, ugye az egész családom muzsikus. Ugye a nagyapám az már Perbetén született. Ő cimbalmos volt egyébként. Bujka Rudolfnak hívták őt is. És ugye ő neki volt 6 gyereke, ugye 3 lánya volt, 3 fia. Ők is mind zenészek lettek, édesapám is klarinétos, a nagybátyám prímás volt, a másik nagybátyám viszont cimbalmos volt, és ugyanúgy a lányok is muzsikushoz mentek férhez. Az egyik nagynéném ment, viszont ő klasszikus brácsáshoz ment, a szolnoki filharmonikusoknál volt az ő férje, akkor a másik nagynéném az Angyalföldre ment férhez, és viszont névrokon volt a férje neki, Bujka Friesnek hívták, de nem volt rokon, csak névrokon. A harmadik nagynéném, az meg viszont az Eta néném, annak a férje volt a Pipi cimbalmos, Rigó Rezsőnek hívták, ő a Kacsesznak volt az édes testvére. És ugye mondom, az egész család balról, jobbról mindenki muzsikus, és akkor ugye én is nagyon nagy kedvet kaptam már kisgyereknek.
6: Na de hát akkor ez egyértelmű volt, hogy te is zenész leszel, tehát biztos nem gondolkodtál azon, hogy akkor esetleg focista légy, vagy bármi más.
5: Nem gondolkodtam egyáltalán ilyenben, mert én még ilyen kis klarinétokkal játszottam, amikor voltam ilyen 2 éves. Tehát nekem más játékom nem is volt elvileg. Szóval volt, mondom, nem volt. Volt, de inkább azt találtam fontosnak, hogy napi, minden nap a kezembe volt a klarinét. És ugye, amire még nagyon büszke vagyok, ugye én évvesztes voltam annak idején, mert én augusztus 30-án születtem, és szeptember 1-től lettem volna ugye, hogy nem kellett volna iskolába mennem 6 évesen, hanem majd 7 évesen. Na most ugye egy 6 éves gyerek, ugye én akkor az óvodából ugye mentem iskolába, de akkor én már tudtam kottát olvasni. Nem azt mondom, hogy nagyon, de alapfokon olvastam.
6: Otthon megtanították akkor.
5: Az édesapám megtanította nekem.
6: És gondolom akkor a klarinétozásnak az alapjait is.
5: A legalapokat ő meg is tanította, és az első klarinét tanárom Bakos Józsi bácsi, aki az operában volt, egy nagyon-nagyon-nagyon jó klarinétos volt, rajt művész, Újpesten, és Palotán tanított gyermekeket a zeneiskolába, mind a kettőbe tanított, és ugye az édesapám is nála tanult gyereknek. És egyszer elvitt engem, 6 éves voltam, amikor az iskolába mentem, hogy akkor azt mondta az édesapám, hogy hát akkor be kell iratkozunk az iskolába is.
6: És hát az általános mellett a zeneiskolába is külön természetesen.
5: Hogyne, az általános iskola mellett, ugye a zeneiskolába elvitt az édesapám, és akkor mondta azt mondja, hogy hát tanár úr, szeretném, hogyha a gyereket felvennék a zeneiskolába. Mondta, hogy hát apám is János, de hát János azt mondja, még nagyon kicsi, amúgy is kis növésű voltam, alig értem el a billentyűket, minden. Azt mondja, hát még se írni, se olvasni, de tanár úr hallgassa meg a gyereket, és tegye neki egy kis kottát, és le fogja olvasni, azt mondja, nem hiszem el. És ugyanúgy megcsinálta, fújtam egyet neki, nem emlékszem pontosan, hogy mit, egy kis gyerekdalt, kis menüettet, akármit, nem tudom. És fel van véve János. Szóval ugye ennek is nagyon-nagyon örültem, ugye, mert általában a klarinétusok 10 éves korig furulyát tanulnak. 10-11 éves korig. És ugye hát én rendesen megtanultam ugye már a szájtartást, ugye maga az egész klarinét tartás, ugye ugye, hogy milyen szögbe kell tartani, ugye a száj, ugye a szájizomzat, ugye az arc mimika, ugye, ami nagyon fontos. Ugye ezeket hónapokig tanulják a gyerekek, stb. Stb. Hála Istennek, én belefújtam, és ugye sikerrel jártam. És én ugyanúgy haladtam, mint a többi gyerek. Mondom, 15 éves, 16, én meg voltam 6-7 éves.
6: Ez óriási előny egyébként, hogy valaki 6 évesen, vagy hát nagyon fiatalon kezd el. De persze valahol ez egy nagy kihívás is, hiszen az egy dolog, hogy nem tud a gyerek akkor még általában kottát olvasni, de hogy a tüdőkapacitása nem biztos, hogy ezt bírja.
5: Most ezt azért édesapám is megmutatta nekem, mert a tüdőkapacitás ugye, hát elvileg tüdőbe veszük a levegőt, de hát azért van egy technikája, ugyanúgy, ahogy az énekeseknek, és a karatésoknak, szó szerint, meg a fúvosoknak, hogy gyomorba veszük a levegőt.
6: Igen.
5: A rekeszizmokhoz.
6: Rekeszizom, így van.
5: És ugye persze, hát olyan kisgyerekek nem hosszú órákat, ilyen fél óra gyakorlás,
6: hát egy az óra. Is nagy dolog.
5: Hát igen. Igen, nagy dolog, ugye. Egy idő után ugye, hogy az embernek a keze is megfájdul, ugye.
6: Így van.
5: Ugye az izületek, stb. Mm. És ugye, amikor ugye már én rendesen belefújtam a klarinétba 6 évesen, tehát nem volt akadály. Aztán ugye a Józsi bácsi ugye feladott ugyanolyan leckéket, mint a többieknek. Ugye eljött a fél évi vizsga, akkorjában így fél évente kellett tandíjat fizetni a zeneiskolának. Pontos összeget, nem tudom, de majd egyszer megnézem, mert nekem megvannak az üzenőfüzetek, akkor minden megvan. Vagy 100 vagy 50 forint volt fél évre. Az első fél évet ki kellett fizetni, meg ugye a zárást is, és ötösre végeztem, és a második fél évtől, tehát a második évattól már nem kellett fizetnem. Színötös voltam mindenből. Hála Istennek, ugye hát, amit én is tanítok a gyerekemnek, a gyerekeimnek, ugye, amit az édesapámtól is ugye tanultam, meg a régi öregektől, hogy a tehetség ugye az Isten adománya. A szorgalom a tiéd.
6: Igen. Szóval és én szerinted kell. Egyébként melyik a fontosabb, a tehetség vagy a szorgalom?
5: Hát én úgy gondolom, hogy ötvözni kell mind a kettőt. És plusz van egy harmadik is, a szerencse. Hát mert hiába tud valaki, hiába tehetséges, hiába szorgalmas, a szegény szerencsétlen, mert van ilyen is.
6: Így van.
5: De viszont van
6: tehát
5: olyan...
6: Tehát az, hogy befusson valaki, tehát befusson, ugye egy jó karriert
5: érjen el. Mondom, igen, ezt természetesen. Mert a ugye van, aki olyan, én ismerek olyat, aki nem annyira tehetséges, nem is annyira szorgalmas, de nagyon szerencsés.
6: Ezek mind hozzájárulnak a sikerhez ahhoz, hogy valaki egy komoly karriert felépítsen.
5: Olyan családba született,
6: igen,
5: például, igen, olyan baráti körbe járt, stb. Hogy oda nősít, vagy akármi. Szóval...
6: Visszatérve akkor viszont a te tanulmányaidra, nyilván klasszikus alapokkal kezdtél akkor itt a zeneiskolában. És édesapád már akkor tanított neked esetleg cigány zenét, vagy a családnak bármelyik tagja?
5: Így van, édesapám azt tanított, mert ugye amikor még nem tudtam a kottát olvasni, meg még egy skálát sem, de két cigány volt, tehát el tudtam fűni. Amit ugye így fejből mutatott meg, ugye?
6: Kézről,
5: ugye, természetesen. És ugye későbbiekben ugye mutatott egy céduskálát, amit ő leírt, és ugye azt én nekem meg kellett jegyeznem azokat a vonalakat, hogy most mi van az első vonal, stb. Stb.
6: Hát akkor ott a olvasásnak az alapja.
5: A legalapja, így van. Világos. És akkor ugye ezeket megjegyeztem, és akkor ez így folytatódott tovább. Ugye a klasszikus vonalon, és utána eljött egy olyan időszak, hogy utána én nekem a magyar nótát mutatott édesapám, csárdásokat, ugye. Aztán ugye orientálódtam minden klarinétos felé, hogy ne csak előre lássak, meg csak, úgy tudom én, egy vonal meghúzok, és akkor addig. Nem, nagyon sok klarinétos hallgattam. Én nekem az mániám volt a Kecskés Sanyi bácsit hallgatni, annak idején ugye nagyon sok lemeze volt neki, akkor a Lugosi Tibi bácsi, akkor ugye természetesen a Kálai Kisernő bácsi, ugye ők ugye a legnagyobbak voltak, ugye hát meg a régi öregek, ugye a Burka Sanyi bácsi, a Fátyol Józsi bácsi, tehát ugye most mondhatnák ugye nagyon sokat, mert abban az időben nagyon-nagyon sok kimagasló példa volt, és ugye hol ezt hallgattam, hol ezt tetszett, utána azt, már nem tudtam kit hallgatni, tehát mindenki nagyon-nagyon tetszett, az egyik ebbe tetszett, a másik abba. Édesapám is ugye fogadott nekem privát tanárt is külön a cigányzenére, mert ugye akkorjában a 80-as évek elejek közepén nagyon-nagyon nehéz volt bekerülni a akkori világhírű Rajkó zenekarba.
6: Amit még akkor Farkas Gyula bácsi vezetett.
5: A Farkas Gyula bácsi volt ugye a vezető, igen, ugye a zenei vezető, ugye az akkor igazgató volt a Veréb Zoli bácsi, és a segédei voltak akkorjában még ugye a Burányi úr és a Gerendás István, aki a mai nap az igazgató úr.
6: Így van.
5: Hála Istennek, mert elég jól vezeti, ugye?
6: Ő 76-tól volt, ha jól emlékszem.
5: Igen, ő nagyon...
6: A kollégiumban nevelőtanár.
5: És nem is csak képen... ott volt, ő az egésznek a nevelőtanárja volt. Aha. Tehát ő volt a vezető, a nevelőtanár.
6: Ja, már akkor, amikor már te voltál.
5: Így van, amikor én voltam, akkor ő már vezető volt, mert volt még egy nevelőtanár, aki az ő segédje volt, és volt a kollégiumban is egy nevelőtanár. Tehát ő volt a feje az egésznek, amikor nem is kellett meglátni őt, hanem elég volt a hangját meghallani, mindenki vigyázba állt.
6: Aha.
5: Tehát ugye egy nagy darab határozott hangú egyéniséget azért kell elképzelni, de viszont egy jó szívű ember volt, ugye, és tisztában volt mindennel, mindenkivel. Nagyon képbe volt. Tehát,
6: és még mindig van.
5: És mindig van, hála Istennek, hogy ne. Tehát ez úgy volt elvileg, hogy amikor az édesapám ugye tanítatott engem külön több klarinétossal, mert ide is el szerettem volna menni, oda is, és akkor ugye megtanultam ugye blokkokat, stb. Stb. És akkor édesapám úgy döntött, meg édesanyám, hogy ugye a Rajkó zenekarba felvételizzünk.
6: Ez egy presztízs volt akkoriban.
5: Nagyon nagy presztízs, mert mikor nagyon nehezen lehetett bekerülni.
6: Igen. Mikor felvételiztél oda?
5: A felvételi az 1985 májusban volt a felvételi.
6: És akkor mennyi idős voltál?
5: Hát akkor 12 éves voltam. És ez úgy történt, hogy ott voltunk legalább 100-150-en gyerekek, akik felvételiztek. És egy felvételi úgy történt, ugye, hogy kellett fújni skálát, akkor egy etüdöt kellett fújni, előadási darabot. Utána egy zenekar kíséretében egy magyar nóta blokkot kellett, ami állt egy hallgatóból, egy félesztamosból, egy lassú csárdásból, és ami ugye egy friss csárdásból plusz variációval, egy klarinétosnak ez volt a felvételi vizsga. Elég hosszú volt, de ennyi. De aki akart, az ugye ezt megcsinálta. És kérlek szépen, ez májusban történt, így van, és ugye nagyon sok klarinétos volt, nagyon sok hegedűs, csellista, minden hangszerben voltak, nagyon ügyes gyerekek, ugye. Én végül is el kell, hogy mondjam, hogy nem izgultam. Bennem volt egy druk, természetesen bennem volt, de most egy felvételire készülni kell. Tehát nem a szerencsére alapozunk. Igen. Én is úgy gondoltam, a szüleim is úgy gondolták. És ugye én megtettem azt, mondtam azt a szüleimnek, hogy mondom, én megteszem azt, amit eddig tanultam, és a zsűri, a vizsgabizottság majd eldönti, hogy mi lesz a dologból, hogy felevettek, vagy nem.
6: Az segített egyébként, hogy zenés családból jöttél? Tehát ezt nyilván tudták.
5: Segített, hogy zenés családból, mert ugye tudtam gyakorolni, nem úgy, hogy most én otthon egyedül gyakorlom, ugye tudtak a sógorok, ugye a nagybátyáim, akkor az unoka testvéreim is ugye megkísértek, ugye készültem a felvételire zenekarral, mert vagy én mentem át hozzájuk, meg volt olyan, hogy mondjuk családi buli volt, legyen az karácsony, legyen húsvét, vagy születésnévnap, ugye nálunk, vagy esküvő, ugye ott nálunk mindig zenekar volt, a saját zenekar a családnak, ugye ott is ugyanúgy muzsikáltak ugye az idősebbek, én is beszálltam, tehát nem volt idegen.
6: Tehát akkor neked már volt ebbe gyakorlatod, tehát ez egy ilyen
5: kis gyakorlat, így van, kis gyakorlat, így van, de volt, tehát nem volt idegen egyáltalán, és ugyebár amire megint csak büszke vagyok, már nagyon büszke vagyok, mert úgy történt a felvételi, hogy a Farkas Gyula bácsi ugye nagyon nézegetett engem. Azt mondja, öcsi, azt mondja, neked a Paszek nem rokonod? Hát mondom, de mondom, igen, de rokonom. Azt mondja, mert nagyon hasonlítasz rá.
6: Aha, fölismertem.
5: Azt mondja, öcsi, azt mondja, az nagyon tudott fújni, mert mindenki öcsi volt a Gyula bácsira. Ha lány volt, akkor is öcsi volt. A fiú akkor is öcsi. És akkor hát mondom, dehogy nem, hát mondom, a déd nagyapám édes testvére, ugye, de én azért kicsit úgy megriadtam a Gyula bácsitól, mert ugye a botot volt a kezébe, meg ugye kicsit határozottabban szólt oda, holott egy nagyon jó szívű, nagyon jó lelkű ember volt. Tehát a megnyilvánulása nem azt mutatta, ami ő. Tehát, ugye, hogy ő megszólalt. És ugye, beszélgetés volt egy 2 perc, így a Gyula bácsival, és utána ugye kimentünk a klubba, mert úgy hívták, hogy klubba, várakozó helyiséget, ott volt egy büfé, és ott voltunk, mondom, ilyen 100-150-en, és ugye mindenkit levélben értesítettek annak idején, 1-2 héten belül ugye az eredményt mindenki megkapta, hogy fel van véve, vagy nincs. És ugye a nevelőtanár ugye az István volt, a Gerendás István, és ugye papírok a kezében voltak, és ahogy én kijöttem, jött ki utánam, jött édesanyámhoz, édesapámhoz, az azt mondja, nem kell megvárni a 2 hetet, azt mondja, mert fel van véve. Na most hát ennek nagyon örültünk.
6: Hát persze.
5: Ugye egyébként a Seres Vilivel együtt felvételiztem.
6: Aha.
5: Akkor a Csiki Angélával, a Fehér Gyulával, nem tudom, hogy mond valamit a szörnyeteg, a Vidák Józsi, Terces Gödöllőről, ugye? Tehát ővelük felvételiztem annak idején.
6: Ez egy nagyon komoly évfolyam volt.
5: Nagyon, jó, életveszélyes igen, volt, igen, ugye? Hát, hogy ne. Tehát egy nagyon komoly felvételi volt, és ugye, ahogy elkezdtük az évfolyamot, ugye ilyen 7. osztályt kezdtem, ugye, szeptemberbe, ugye ott már megmondták, hogy felvettek, és akkor a nyár még szabad volt, úgyhogy az iskola kezdés az szeptemberben történt, ugye megint csak büszke leszek. 15-16 klarinétos volt a zenekarban, mert akkor egy ilyen körülbelül 50-60-an voltunk, meg 70-en is, ha jól emlékszem. Gyerekek bent a zenekarban, a Rajkóban, és aki már előadásra ment, nagyon-nagyon nagy szó volt.
6: Így van.
5: És ugye hát annak idején még a múlt rendszerben ugye nagyon-nagyon sok politikai előadás volt, párt előadások, stb. De aki előadásra ment, az már valamit elért. És ugye szeptemberben bementem, és ugye próbáltam elsajátítani, ugye most nem, hogy próbáltam, el is sajátítottam, mert nagyon-nagyon rajta voltam az, hogy tudjam a számokat, mert a mi korosztályunkban a 85-ös, aki 85-be került be, azt már a Gyula bácsi nem tanította úgy meg a számokat, tehát az azt jelenti, hogy az előttelünk a 84-es korcsoportnak tanította meg úgy, hogy leült a második rapszódiát, cigány fantáziát, a Brahms ötöt, akkor sorolhatnám az összes nagy számokat, nekünk nem tanította meg, akkor a repülfecskét, akkor a Helyre Kati volt, akkor a Hullámzó Balaton, a Lavotta, ugye? És ezeket nekünk nem tanította meg. Ezeket nekünk saját magunktól kellett elsajátítani. Ki hogy?
4: Bujka János klarinétos volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a Pannon cigányzenekar következő koncertjéről, a családi gyökereiről és szakmai életútjáról. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dík.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem 4 súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorvár evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 16-a, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Bújka János, klarnétos a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a Rajkó zenekarról, szakmai életútjáról és a zenészek kiváltságos helyzetéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: És ugye ez még nagyobb dolog volt, mert ugye az előttünk lévő generációnak a Gyula bácsi nem a szájába rágta, de megtanított, és amit a Gyula bácsi megtanított, az biztos, hogy úgy volt. Meg úgy is van a mai napig. És ugye ezeket nekünk el kellett sajátítani. És ugye ott volt a szeptember, amikor felvételiztem, október, novemberben ESV előadáson voltam, és 13 éves voltam. És ugye felettem voltak nagyon-nagyon sokan. Igaz, hogy nem én voltam akkor még az első klarinétos, hanem aki felettem volt, ugye akkor még a Lukács Csabi volt, a Jónás Gyuri, a Bangó Lajos, volt még a, ugye akkor már Lajos már volt 19-20 éves, ugye 7-8 évvel idősebb tőlem, akkor a Suki Tóni, aki gyerekkori barátom, ugye ők voltak így felettem, és akkor ő melléjük engem beraktak például. És nagyon-nagyon nagy dolog volt, ugye ezek az építő ipari egységeknek tartottunk karácsonyi előadást, akkor Mikulás ünnepséget, stb. És ez nagyon nagy dolog volt. Ami még nagyobb dolog, decemberben operett előadás volt Frankfurtba. Na most volt, aki 3-4-5 évet várt, hogy ő ki tudjon menni külföldre. Annak idején. És nekem lehet, hogy szerencsém is volt, meg ugye nagyon rajta voltam, ez az igazság. És ugye én decemberben kikerültem Frankfurtba. és 13 éves voltam, és gondolhatod azt, hogy én voltam a legkisebb a zenekarban, és tánckar is, operett előadás volt. Hát a szállodával szembe volt egy vidámpark. Nost, képzeld el, hát ugye Magyarországon olyan nem volt még olyan dolgok, mint Németországban, vagy Frankfurtban. Breakdance, ugye ilyen dolgok voltak, ugye vasutak, meg minden. Ugye hát kisgyerek voltam, ugye szállodába szembe lementem, felültem erre arra, amarra. És ugye nagyon boldog voltam. De egyébként nagyon nagy emlékek ezek. Tehát.
5: De azért ez motiváló egy gyerek számára, hogy lehetőséget kap esetleg arra, hogy kiutazzon külföldre, hiszen akkoriban azért nagyon kevesen jutottak ki külföldre, és akkor a Rajko zenekar egy kiemelt helyen volt, egy kiemelt szerepe volt tulajdonképpen, hiszen támogatta nem csak az állam, hanem az, hogy utazhattak, hát és megutazhatták a magyar kultúrát különböző külföldi országokban, és nem csak a Vasfüggönyön belül, hanem azon kívül is. Azért az óriási dolog volt, én azt gondolom.
4: Ez így van. Ugyebár ugye a másik rendszerről beszélünk most, például a kommunizmusról, mert az volt.
5: Rendszerváltás azért, előtt a 90-es
4: igen,
5: évek
4: csak
5: előtt,
4: azért említem ezt így, mivel egyes nyugati országoknál is voltak ugye ilyen pártok. Úgy Olaszországban, úgy Dániában, úgy Franciaországban, ugye olaszoknál volt a neve volt az UNITA, akkor Franciaországban volt a L'Humanité, Párizsban. Ez minden évben volt, és ugye ez a Népszabadságnak volt egy ilyen rendezvénye tulajdonképpen, de az ottani Népszabadság. Tehát ez a L'Humanité-nak volt a szervezésében.
5: Akkor az ottani politikai baloldalnak a médiája.
4: Ezt úgy kell elképzelni, hogy olyan, mint amikor a Városligetben vagyunk, nagyon nagy sátrak vannak, és akkor van a magyar sátor. Uh-huh. És akkor mind gyerekek ott játszunk.
5: Hát ez óriási dolog volt akkor. Ez nem egyértelmű. Volt. Milyen volt Gyula bácsitól tanulni? Farkas Gyulától.
4: A Gyula bácsitól egy élmény volt tanulni, mert aki nem figyelt oda, aki nem úgy figyelt oda, annak lőttek. Ugye volt neki egy kulcsomója, ugye, és azon a kulcsomon egy fa kulcstartó volt, ugye, ami nagyon kemény volt. És akkor egyet kapott az illető, hogyha nem úgy figyelt, vagy kettőt, mondjuk. Mondjuk nem az, hogy ő bántalmazta, de viszont ugye ő neki olyan stratégiája volt, egy olyan, amit ugye most próbálnak csak, ugye tanulni, tanítani, meg talán ráérezni. Mert nagyon sok olyan alkalmunk volt a Gyula bácsitól, az egy élmény volt, mert ugye volt, amikor otthon hagyta a kottát. És nekünk már két nap múlva be kellett volna már állítani a számot. Ha jól emlékszem, vagy a 9. rapszódia volt Liszt, vagy a 14. rapszódia, nem emlékszem pontosan, de a partitúrát ott hagyta a Gyula bácsi. És ugye beparkolt az autóval, most nem volt, akit hazaküldjön érte, fejből mutatta meg az öreg. Mi nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog. Tehát ő egy borzalmas nagy koponya volt, és ugye ő érezte azt, ugye tapasztalat is, de ő nagyon-nagyon ráérzett arra, hogy ki milyen muzsikus lesz. Mármint kisgyereknek is. És mindig így volt. És mindig igaza volt a Gyula bácsinak, mert volt olyan, aki mondjuk hegedűs volt, hiába volt jó forma, meg jó kiállás volt, minden, de nem látott benne olyat. Akkor vagy brácsára áttett a Gyula bácsi, vagy nagy bőgőre, amit a mai napig ugye említenek, hogy hála jó Istennek, hogy a Gyula bácsi ezt meglátta bennem. Mert egy nagyon komoly bőgös lett például az illető. Mert nagyon sok van ilyen egyébként.
5: A Rajkóban azért egymástól is sokat tanultatok. Tehát például, amikor ugyebár bekerültél, akkor gondolom, hogy a többiek is a fölötted lévő évfolyamból azért segítettek betanulni a darabokat, a számokat.
4: Erre a válasz az kérlek szépen, hogy relatív. relatív, mivel őnek is volt feladatuk.
5: Persze.
4: Tehát nem az, hogy velünk fognak foglalkozni, hanem ugye saját magával is el kellett, ugye el voltak foglalva, ugye készülni kellett nekik is, ugye az anyagokat megtanulni, mert azért volt feladat, ugye hiába kezdődött későn az iskola, mert nekünk az iskola 8:39 órakor kezdődött az általános, és ugye tartott 11:30-ig, mert 12:30 már próba volt. Na most ugye a próba a Gyula bácsival tartott 14:30-ig maximum, utána jött a szolfés. Ugye oda is készülni kellett. Akkor készülni kellett ugye a hangszeres, ugye a klasszikus vonalhoz is, kinek nagybőgős, ugye cselló, stb. Ugye fel kellett készülni az órákra.
5: Ami egy külön anyag volt, gondolom.
4: Külön anyag, persze. Természetesen.
5: Téged kitanított egyébként a Rajkóban?
4: Én a Vámosi Péter tanár úrtól tanultam a Rajkó zenekarba, ugye?
5: Ő az operában is játszott.
4: Így van, hogyne, hát hosszú évtizedekig volt ő, hogyne az operaházban. Egy nagyon-nagyon jó tanár a Péter bácsi, és nagyon rendes. Nagyon rendes ember. Ő is úgy volt vele, hogy ugye aki belátta azt, most például cigány gyerekek vagyunk, ő is tudta azt, hogy nem leszünk ugye operaházi klarinétosok. Viszont cigány gyerekek között is van olyan, mert létezik olyan, aki ebbe a közösségben is nőtt fel, és nő fel, hogy igenis, hogy hajlamos a klasszikus vonalra is. Ugyebár, mert én most magamról beszélek, nem akarok mást ugye említeni, pedig van más is rajtam kívül. Azért megemlítem a Lukács Csabát is, mert ugye jó, hogy nem egyidősök vagyunk, mert idősebb tőlem, de én szerintem ott a Rajkó zenekarban ketten voltunk, aki nagyon orientálódott a klasszikus zene iránt. Az azt jelentette, hogy ugye Carmina Buránát hallgattunk. A mai napig imádom. Kálov, tehát nagyon szeretem. Vivaldit, Bachot, ugye nagyon imádom. Játszottunk is. Az összes Weber koncertet kifújtuk. Most akkor magamról beszélek, mindegyiket, a koncertinót, az összes Weber koncertet, sőt, ami nagy dolog, ugye egy cigányzenésznek, mert annak készültünk, és annak tanultunk. Azért egy Mozart-Ádúr klarnét verseny nem semmi. Még egy klasszikusnak sem. Viszont annyira át tudtunk, tehát nagyon rugalmasak voltunk zenéleg is. Mert például nem olyan hangszínnel fújtam mondjuk én egy klasszikust, mint például amikor a próbán kellett a Gyula bácsinál teljesíteni.
5: Tehát tulajdonképpen ez, hogy te ilyen elkötelezett voltál a klasszikus zene iránt, és meg volt benned ez az a fajta igényesség, ami a klasszikus zenéhez hozzá tartozik, ez akkor segített téged a cigány zenében is, hiszen ott is egyfajta igényességgel léptél föl ebben a műfajban is, meg hát tulajdonképpen akkor később bármihez fogtál, és gondolom a technikai alapjaid, mivel megvoltak, ezért bármit lejátszottál, hiszen aki klasszikus Mozart klarinétversenyt mondjuk lejátszik, akkor az annak utána nem okoz problémát egy másik műfaj sem.
4: Nem okoz problémát, ugye bele kell rándulni, tehát bele kell ezzel mindegyik műfajba, ugye
5: természetesen. Bár, megvannak a sajátosságok, csak a technikai
4: A technikai része, alapok. Az ugye, hogyha ugye, hát ugye bár az előbb is, amit beszéltünk, a klasszikus vonal, ugye az alapja mindennek, sőt, én azt is mondanám, hogy a Bach. Aha. Én azt mondanám. Most igen. Attól függetlenül, hogy tényleg nagyon imádom, de az a legnehezebb én szerintem. Szóval én azt nagyon-nagyon szeretem. Ugye, és ugye a technikai dolgokra térve, amit most elmondtál, ugye volt egy kategória vizsga nevezetű dolog minden cigány zenész számára, az egy működési engedély volt,
5: igen.
4: Ami évszámot nem tudok mondani sajnos, de mondjuk ilyen 40-es évektől, 50-es évektől kezdve, amikor betöltötte valaki a 18. életévet, akkor ugye bemehetett kategória vizsgára, és volt egy követelmény.
5: Ami az elég nehéz volt egyébként.
4: Elég nehéz
5: legalábbis volt. Legalábbis amennyire a primásokét ismerem, ott azért nagyon széles repertoárt kellett tudni. Tehát nótákat, kesergőket, népdalokat, klasszikusokat, természetesen. És akkor a klarinétosoknál is ezek voltak.
4: Klarinétosoknál is ugyanilyen volt, csak ugye azért tudom elmondani meg, hogy A, B, C kategóriák voltak, akkor volt a regiszter, az ideglenes, stb. Stb.
5: És az A volt a legteteje, ugye? Ha jól
4: az A volt a legteteje, így van. Általában ugye rímások szoktak indulni ugye a vezetés miatt, mert aki A kategóriás volt, az több volt a pénze. Az 50-60-as években nem tudom, hogy mennyi pénzzel volt több. Tehát kategorizálva volt. Meg az, hogy most A, B kategóriával ugye lehetett menni hotelba, szállodába muzsikálni, de már C-vel nem. Meg regiszterrel sem. A sima működésével. Tehát ugye a követelménnyel kapcsolatosan ugye a technikai rész, amit beszéltünk, hogy ugye például vannak etüdök. Egy példát tudok mondani, mondjuk volt nagyon régen ugye a Balassa Berkes ugye nevezetű kötet, első, második. Ezt minden gyerek így kezdte annak idején. Most már ugye a Kovács Bélának vannak ugye a hogy hívják a klarinét iskolája. Ezek az alapok. Meg nagyon régen volt, ami én szerintem a Váci Mihálynak volt az olyan skála iskola, nagyon vastag kötettel, olyan, hogy az nagyon-nagyon komoly volt, ugye a régi öregek tanultak abból, mi már nem. Amit én nagyon sajnálok, hogy mi nem tanultunk abból a skála kötetekből, a Váci Mihálytól, mert az új tördelő volt. Bármilyen hangszer, hogyha le kellett olvasni, az biztos, hogy nagyon komoly volt. Na és ő ugye, ami már felsőbb kategória volt, ugye az a Fritz Kröps etüdök voltak. Na most ugye megvolt az, hogy a C kategória, B kategóriára, ugye az első két oldalból kellett játszani, és kész. Na most mi ugye a Rajkó zenekarba ugye első, második, harmadik, negyedik kötetet ki játszottunk.
5: Péter bácsi azért, bár most Péter bácsi ezt megkövetelte.
4: Hogyne, igen, hogyne, főleg aki belátott anyagot. Szóval meg is követelte, plusz ugye volt a Pau Jean-Jean, a francia kotta, ami nagyon-nagyon hatékony volt. Mondhatom, hogy technikai is, de az inkább muzikalitást vett igénybe a Jean-Jean. Ugye a beosztások, akkor egy romantikusot, hogy kell mégis milyen stílusában előadni. Ugye abban benne volt minden a Zsanzsamba. Tehát az azért volt nehéz. A Kröps azért, mert tele volt 32-edekkel, triolákkal, szextolákkal, ugye kvintolákkal, ugye, meg ugye voltak keresztek is, 3-4-5-6 kereszt, meg stb. Ugye, és azért az ő új tördelő volt. És nekem nagyon nagy példám volt a Németországban Sabina Meyernek hívják őt, az összes Weber koncertet lemezre fújta annak idején, és ugye hát akkor még ilyen lemezjátszó volt, ugye kazettás magnó, és ugye feladta nekem a Vámos Péter tanár úr, feladott nekem a magamba, jó, hogy zongora, meg zongora, zongora kísérő, aláírom, de nem hallom az egészet. Nem tudtam annak idején még, ugye se időm nem volt rá, se lehetőség nem volt rá, hogy én meghallgassam ezt a darabot bárhol. Mert amit én tanultam, azt mindig meghallgattam is. A Deák téren találtam egy olyat, a Szabó Ervin könyvtár, a fővárosi, és a Deák téren van egy olyan, nem tudom, hogy létezik-e még, hogy a kottát, amit megkaptam, ki lehetett bérelni kottát is a könyvtárba, kazettával együtt. És én ezt igen hazavittem. És ugye ezeket mindig így hallgattam meg. Tehát ez egy kis precizitás valahol, de hát nagyon-nagyon szerettem hallgatni is, meg csinálni is. Ugye? És akkor, amikor a zongora kíséret ről volt szó, akkor már tudtam, hogy nem szabad, hogy a zongorista tartsa az embert a karóhoz, hanem előre kellett menni, mert ugye ez Sabina Meyer, ugye a német, ugye filharmoniával, ugye az nem akármi, mondjuk a kölni filharmonikusok, és ugye mondom, akkor csináljuk úgy. És akkor úgy lett. És ennek örültem.
5: Milyen élményeid vannak a Rajkó zenekarra? Hiszen hozzávetőlegesen 10 évig voltál akkor a Rajkó zenekarban.
4: Hogyne, 10 évet betöltöttem, sőt, többet is. Nagyon nagy élményeim vannak, hála Istennek, ugye különböző fajta. Megfordultunk a világ, majdnem, hogy azt mondjam, az összes területén. Szóval Európában nem tudsz olyan országot mondani, ahol nem voltam. Ázsiába úgy szintén, Afrikába, Ausztráliába, ugye volt a zenekar, akkor én ott nem voltam régen, Amerikába is ugye volt a zenekar.
5: Több turné is volt Amerikában, nagyon sok, 70-es évek tudom. Végén, 80-as igen. évek elején, igen.
4: Így van. És ugye nagyon sok emlékem van, most például vannak olyan emlékeim, amikor 91-ben Tájvánba jártunk a zenekarral, a Rajkó zenekarral, akkor még ugye, mert nekem gyerekkori barátom és évfolyam társam is volt a Mága Zoltán, a Zoli, ugye együtt voltunk kint Tájvánba. Ugye a fényképek tömkelege van nál, meg minden, és egy olyan helyen voltunk, ahol minket elvittek, mert tánckarral együtt mentünk, ugye, egy Shaolin templomba vittek el a zenekart és a tánckart. Na most képzelheted azt, hogy egy hegyre fölvittek busszal, ott már le kellett szállnunk, egy csepkő barlangot, de vízesés belül, meg minden, az elmondhatatlanul szép volt, és nekünk át kellett menni a másik hegyre. És kérdeztük, hogy hogy fogunk átmenni, mert hát ugye le volt zárva ilyen korlátokkal, meg minden, és akkor mondta a tájváni emberke, hogy hát azon a hídon. Azon a hídon? És képzeld el, ilyen indákból volt a híd.
5: Igen.
4: Most hát a romák, nem kell mondani, ilyen lécek voltak ugye az indákkal összekötve, ugye hát nagyon rossz gyerekek voltunk amúgy, ugye ugráltak a romák ugye a hídon, hát ha leesünk egy 400 métert, egy 500-at, tudod?
5: Nagyon bátrak, igen.
4: Igen, és akkor te rángatasz meg minden, és akkor hát ebbe benne volt, meg minden benne volt, ott el tudsz képzelni. Nagy nehezen ugye átértünk a másik oldalra, ahol körülbelül számot nem tudok pontos szám, de 200-300 ember biztos, hogy volt ülve, ilyen sárga ruhában, mint a filmekben, mint a karate filmekben. Mindenki kopasz volt, és ugye Shaolin tanítványok voltak. Egyszer csak fölnézünk, egy nagyon nagy Buddha szobor volt. És ott az ottani, hát nem biztonsági, mert pap volt ő is, ugye csak ugye tolmácsolták nekünk, hogy ez a Buddha szobor, az 10 tonna, és 24 karátos arany. Színarany.
5: Igen.
4: 24 karátos. És amikor azt megtudtuk, hogy nem lehet egy kicsit csiszolni belőle. Képzeld el. És ugye ez egy hatalmas élmény, amit ugye a mai gyerekek ugye nem mindenki tudja ezt ugye megélni. Amit a filmben látsz, azt te látod személyesen.
5: Igen.
4: Ami nagyon nagy dolog.
5: Meg hát akkoriban, ahogy már beszéltük, azért ez egy kiváltság volt, hogy ti utazhattok. Hiszen mostanában azért gyakran előfordul, hogy a szülők a gyerekeket viszik ide-oda, elutaznak tengerpartra, igen. mennek Dubajba. Igen. De azért azt gondolom, hogy a rajkósoknak abban az időben kivételes lehetőségeik voltak.
4: Ez pontosan így van, ahogy mondod.
5: Talán ez motiválta is őket.
4: Igen, meg az is motivált minket, hogy mint most mondtál, hogy ugye elmenek nyaralni ide-oda-amoda. Na most, ha hiszed, ha nem, én 52 éves vagyok, és még soha nem fizettem a nyaralásért. Komolyan mondom.
5: Persze.
4: Mert mindig nyaraltam.
5: Igen, igen.
4: mert állandóan olyan helyen volt, hogy nem kellett nyaralni mennem.
5: Ez teljesen igaz, hogy a zenészek még mai napig olyan lehetőségeik vannak, hogy utazhatnak ide vagy oda. Ez a szép része az utazásnak, illetve a hivatásunknak. Igen. De viszont azért ezek az utazások nem mindig ötcsillagos szállodában, illetve repülőgéppel történnek. Tehát azért nyilván ennek van egy olyan része is, hogy igaz, hogy ingyen, és sőt, fizetnek
4: nem,
5: azért.
4: A pénzt is kaptunk.
5: Igen, persze. Tehát, hogy fizetnek is azért a zenészeknek, viszont azért ez mégiscsak egy kihívás. Tehát amikor mondjuk egy 100 tagú felül egy buszra, és mennek mondjuk Franciaországba, és órahosszákat utaznak, vagy napokat utaznak, azért ez nem gyerekjáték.
4: Annyit tudok mondani, hogy a Rajkó zenekarral, amikor jártunk ugye nagyon sokat külföldre, mert borzasztó nagy igény volt rá. Főleg fiatal cigány gyerekek így muzsikálni, ilyen magas fokon. Ugye annak idején még a szállással kapcsolatosan, amit most mondtál, hogy volt ilyen is, volt olyan is. Mivel? Legelső körben azért a zenekarnak mindig megvolt a presztízs.
5: Ez igen.
4: Tehát azért most olyan helyre nem mentünk lakni, ahol most bogarak voltak, tudod? Mert van rá példa, ugye a keleten, nagyon sok helyen, ugye, meg a Balkánban, ugye, akarva akaratlanul vannak, de általában olyan helyre vittek minket, ahol egy 4-5 csillagos szállodákban. Viszont annak idején az utazással nagyon sokat jártunk Franciaországba, Németországba, az Icarus busszal. Még mindig döcögök tőle. Tehát az érzés megvan. Ugye azzal jártunk. Aztán ugye, ahogy gondolom kapták a támogatást, akkor tudtak vásárolni buszokat, nagyobb, kényelmesebb, ugye törekedtek a luxusra is azért, hogy azért odafigyeltek rá. Viszont volt olyan, nem egyszer, nem kétszer, hogy leutaztunk 800 kilométert, nem szálltunk, meg egyből koncert volt, egyből előadás volt. Az előadás után nem hotelba mentünk, hanem megint mentünk 600 kilométert, meg hetet. És csak utána tudtunk megszállni. Tehát nekünk a szállásunk az utazás volt, és a busz.
5: Szóval... De gyerekként ezt nyilván az ember másként veszi föl, tehát akkor azért ez még egy buli, ha lehet valahol ezt így mondani. Annak ellenére, hogy ez nagyon kemény.
4: Buli is, de viszont tehát amit az előbb is említettél, hogy nyaralás. Hogy nyaraltunk is, és pénzt kaptunk is. Tehát motiváltak minket, hogy ugye hogy még jobb legyen az ember, ugye ambíciót adtak. Ugye, hát most azért attól függetlenül napi díjunk volt, meg stb. Azért jó kis pénzt kerestünk, plusz mi letanultuk azokat a pénzeket. Tehát a tanárokat, tehát most nagyon rossz példát fogok mondani, csak körülbelül erre. Kaptunk mondjuk 100 márkát naponta. Nem kaptunk annyit, csak 48-at. Készhez. Mert a másik felét mondjuk a tanárokra, meg az épületre kellett költeni. Például. Most egy rossz példát mondtam összegbe is, csak a hasonlóság. Tehát, és ugye mi kaptunk pénzt, ugye, és abban az időben az nem volt rossz. Nem volt rossz. A jó kis shillingek voltak, meg ugye a francia frankok, ugye, a legnagyobb dolgokat meg tudtuk venni. Ugye még annak idején volt az Arany János utcában a Konzum. Most ott kártyája volt mindenkinek, ott ami megmaradt pénz, meg mit tudom én, valuta, ugyebár, ott le tudtad vásárolni, amit más egykorú velem nem tudott megcsinálni. Viszont, amikor én kimentem külföldre, és ugye, ahol én felnőttem gyerekek, akik nem voltak mondjuk muzsikusok, sportolók lettek, vagy polgári foglalkozást választottak, vagy más foglalkozást, ugye, azoknak mindig hoztam külföldről csokit, és mindig alig vártak, hogy jöjjek haza. Hát most annak idején kim voltunk Svájcba, képzeld el, és csoki gyárba voltunk. Bevittek minket a csokiek. Most képzeld el! Ezt nem komolyan mondom, ilyen nagy bevásárló táskával, mindenki, két csomaggal. És akkor annyira örültünk.
5: Hát persze, az egy teljesen más világ volt. Az egy nagyon szép időszak volt a cigány zenészeknek.
4: Nagyon.
5: Viszont miután kikerültél a Rajkóba, még egy ideig még a profi zenekarban is játszottál.
4: Így van. Így van, játszottam a profi zenekarban, viszont, ami most már felfedtettem a nagy titkot, de már nem vagyok ott, mert volt rá példa, ugye, hogy ugye, aki Rajkós volt, az mással nem mehetett, ugye? Uh-huh, uh-huh. Mert az annak, ez 95-ben történt, amit most mondok, még akkor szerződésem volt.
5: Ez az még a kis Rajkó zenekar volt. Illetve?
4: Hát nem, hát...
5: Ja, az már a szerződés. Igen.
4: Nem, hát ugye 10 éves szerződés volt, és aki megszegte a 10 évet, annak vissza kellett, ugye, olyan, mint a kötbér, vissza kellett fizetni, uh-huh. meg mit tudom, hogy miket. Ugye voltak ilyen büntetések annak idején, és ugye engem felhívott a Berki Laci bácsi, aki az igazi eredeti alapítója száztagúnak, a Berki Laci bácsi. Engem nem felhívott, mert nem volt meg telefonom, megkeresett egyébként, hogy ő szeretne, hogyha járnák oda. Hát mondom, Laci bácsi, az az igazság, hogy próbára nem tudok jönni, de azt mondja, szükség lenne, azt mondja, mert azt mondja, én tudom, hogy fúj az első, második szólamot, stb. Stb. Hát mondom, igen, de mondom, nem tudom, hogy mit szólnának a Rajkóba. Nem ismertem, mert tudtam azt, hogy akkor szerződés szegés lenne, ugyebár. Uh-huh. De viszont magyarul bántott a fantáziába, hogy azért oda is akarok menni, meg minden, mert nagyon nagy nevek voltak azért.
5: Hát hogy?
4: Akkorjában Máté Rácz Laci, akkor a kecskeméti Farkas Laci bácsi, a Suki Andris, ugye, akkor a Berki Laci, akkor a Laci bácsi, ugyebár, akkor a Bufó, a Csócsi Józsi bácsi, ugye ezek az akkori, ugye, hát a, már sajnos, hogy nincsenek köztünk sokan, de a nagyokat említettem most, ugye, a Lajos bácsi, a Boros Lajos, ugye, aki nagyon nagy név. És ugye hát most minden fiatal szeretne közelükbe ott lenni, meg minden, ugye. És ugye én elmentem egy próbára, akkor ott próbáltak az Alvási téren. Uszodába volt a próba helyiség, az Uszoda mellett, ugye, az egy ilyen kultúr helyiség, műfház volt akkoriában. Mondtam a Laci bácsinak, hogy nem szabad, meglátnak, mondom, végem van. Akkor jó, ekkor is ekkor külföld lesz, és akkor pont egy olyan időszak volt, hogy szünetünk volt, egy tavaszi szünet volt, akkor tudtam kimenni Franciaországba. De hála jó Istennek, hogy soha nem tudták meg. Soha nem tudták meg. Akkor nagy szerencsém volt. Meg egyszer egy olyan felkérésem volt, ez viszont 1990-ben volt, hogy akkor is úgy volt, hogy az útlevelek be voltak szedve. És mindez igazgatóságon voltak az útlevelek. És engem megkeresett akkorjában a Mátyás pincéből a Déki Lakatos Sándor, Sanyi bácsi, hogy szeretné, hogyha Rómába mennék a zenekarral, bővített zenekar lesz, repülővel megyünk, jövünk, egy óra hosszát kell játszani, hát most kimondom az összeget, komolyan mondom neked, leesel a székről. 90-ben 1000 dollár. Azon. Annyit kínált. Egy óra hosszára. És hogy jövünk meg. Ennyi pénz képzeld el, hogy mekkora való menő, mekkora tekintet volt neki, tehát hogy mekkora presztízse volt, hogy ennyit tudott tagembereknek. Mm. És egy fiatal emberről volt szó, hányos voltam, 17 éves voltam akkor. Mm. Nagyon nagy dolog volt, főleg nekem. És ugye azt kell tudni, hogy én szóltam ott az igazgatóság, és mondták, hogy nem adják ki az útlevelet. Mert ha kiadnák, akkor szerződést kellene bontani. Mondom, akkor hagyjuk. Akkor ennyi.
5: Végül nem mentél ki.
4: Nem mentem. Nem mentem.
5: Hát igen.
4: Sajnálom egyébként.
5: Igen, igen.
4: Sajnálom.
6: Bujka János klarinétos volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a Rajkó zenekarról, szakmai életútjáról, és a zenészek kiváltságos helyzetéről. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
7: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádiódi. Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Egy ember meghalt, heten pedig megsérültek a MOL tiszaújvárosi üzemében történt pénteki robbanásban, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy a robbanás a karbantartás utáni újraindításkor történt az üzemben. A katasztrófa védelmi labor a helyszínre érkezett, méréseket végzett, eddig veszélyes anyagokból határérték feletti koncentrációt nem mért. Az elhunyt család tagjainak őszinte részvétünket fejezzük ki, a sérülteknek pedig jobbulást kívánunk, fogalmazott Magyar Péter. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán megerősítette, hogy a katasztrófa védelmi mobil labor eddig veszélyes anyagot határérték feletti koncentrációban nem mért a helyszínen. Komoly tarifa emelés kerülhet napirendre a fővárosi közgyűlés következő ülésén. A tervek szerint akár 27%-kal is nőhetnek a budapesti taxiárak. A módosítás az alapdíjat, a kilométerdíjat és a percdíjat egyaránt érintené, írja a Blick. A javaslat szerint a jelenlegi 1100 forintos alapdíj 1400 forintra emelkedne, a kilométerenként fizetendő összeg pedig 560 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 140-re nőne. Emellett a reptéri fuvaroknál egy külön 1000 forintos plusz díj bevezetését is tervezik, amelyet a repülőtéri költségek emelkedésével indokolnak. 6 év szünet után ismét közvetlen légijárat köti össze Magyarországot és az Egyesült Államokat. Elindult az American Airlines napi szezonális járat a Budapest és Philadelphia között, így az utazók átszállás nélkül érhetik el az USA keleti partját. Az út közel 9 órás, ami jelentősen rövidebb a korábbi 12-16 órás átszállásos utazásoknál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 17-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Bujka János, klarnétos a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a szakmai életútjáról, a tárogató megszólaltatásának trükkjeiről és a zenészek kiváltságos helyzetéről. Tartsanak velünk ma este is!
5: Viszont ezt tudni kell, hogy a Déki Lakatos Sándorral is, ugye az én unokabátyám, a nagyapám édes testvérének a fia, az édesapámnak első unokatestvére, a nagyapám az cimbis volt, cimbalmos, az édes öccse az meg nagy bőgős volt, ő volt a Bujka Antal, a Tukacs nevezetű nagybőgős. Ő nagyon sokat játszott, ő is Németországban kint, mint jazzista, és cigányzenész volt. És ő neki a fia volt a Bujka Rezső, aki a Déki Lakatos Sándorral volt, 50 évet játszottak együtt. És volt egy olyan szituáció, hogy ugye a gyerekeket, mivel felkészítették az életre, tehát nem csak a per pillanat, hogy most na, ide menjél előadás, oda menjél előadás, nem. Hanem volt külön egy olyan szakmai gyakorlat, amit a mai napig én köszönhetek.
4: Ez a hotel ifjúság volt?
5: A hotel ifjúságban Rózsadombon volt, a Rómer Frólis utcában. Ott mindegy, hogy milyen kicsi volt, mindegy, hogy milyen idős volt. Mindig egy hétre volt a kiírás, a recepción, ugye a portán ki volt írva, Prímás Lakatos Vilmos, segéd Prímás Kálai Kettő József, Klarinét Bújka János, cimbalom Tusza Sándor, ugye Losó Lajos a Bőgős például, vagy nem tudom ki a Brásás. És ugye lehet, hogy két hétig ott osztottak be mindig. Volt olyan, hogy három hétig. Addig mások jártak az előadásokra, tehát a koncertekre. És addig tanultuk a szakmai gyakorlatot, ami azt jelentette, hogy ugye a pontosságot kellett megtanulni, hogy 7 órakor volt kezdés, akkor nem hétre megyünk, hanem fél hétre, mert ott még ugye kis kávé, kis üdítő, ez az amaz, és akkor bemelegítve 7 órakor mellénybe pontosan bekezdeni. Jött mindenfajta csoport, akkor még ugye nem volt Szerbia, hanem egybe volt ugye Jugoszlávia, sok orosz csoport, szovjet, bocsánat, grúzok, mindenki jött, ugye akkor voltak NDK csoportok, nagyon sok ilyen csoport volt, és ugye ezeknek a nemzetiségeknek ugye akarva, akaratlanul, egymástól megtanulva ugye megtanultuk ezt a számot, azt a számot, hogy mit kell játszani egy keletnémetnek, mit kell játszani egy osztráknak, egy bécsi vért például, vagy egy svájciaknak, ugye egy landert, vagy polkát, ugye klarinét polkát akár, vagy egy németnek, ugye franciáknak, ugye, és minden nemzetiségnek ugye megtanultuk, és minden hangszeres, tehát jellemző minden hangszerre, és ugye ezt belénk nevelték, ezt a dolgot. Ezt a, hogy mondjam, mert kötelező volt is, és úgy érezte az ember, már vártam, hogy mikor megyek.
3: Tehát valójában ettől nagyok a cigányzenészek, hogy megtalálják a hangot a vendéghez, még hozzá a saját nyelvén tud hozzászólni egy cigányzenész. És ez óriási dolog, hiszen ez más műfajra, ez nem jellemző.
5: Nem az, hogy nem jellemző, hanem ezzel a procedúrával, hogy úgy értsed, hogy ezzel nem csak zenélni tanultunk, kommunikálni is. Nyelveket. Hát ugye most magyarul nem kérdezhet meg egy német vendéget, hogy mit szeretne hallani, hanem azt mondja, hogy ezik, örömzik. Köteles volt a prímás németül megkérdezni, hogy can I help you angolul, ugye, hogy...
3: Tehát ez hozzá tartozik a szórakoztatáshoz.
5: Így van.
3: Tulajdonképpen ahhoz, hogy a vendégnek a kegyeit keressük.
5: Ez egy olyan volt, hogy előkészítő. Tehát minket előkészítettek úgy mondván mindenre az életbe. A tanulásra, az, hogyha meghallok a most már a YouTube-on, mert annak idején nem volt YouTube. Feltettem a Bakelit lemezt, meghallgattam az Ámfírt, meghallgattam háromszor, és ma meg is volt. Tehát nem volt ilyen lassító program, meg nem tudom micsoda, hogy az ember szájába rágják. Szóval nehezkesebb volt, sokkal. Tehát megtanítottak minket fülből tanulni, megtanítottak minket ugye nem autodidakta módon, ugye kottából megtanítottak úgy is. Megtanítottak koncertezni, megtanítottak, amire mi vágytunk, ugye, hogy amikor majd lekategorizálunk, hogy utána minden kételembe, szállodába fog játszani, stb. Stb. Kényelmesen megtanítottak, előkészítettek minket erre a dologra. És ugye fegyelmet lehetett tanulni. Mert aki nem úgy viselkedett, nem fogott rajta, azon később sem. Meg kellett tanulni.
3: Tehát nevelték is a így gyerekeket, van. Nem csak oktatták,
5: nem.
3: Tanították.
5: Nem, ez egy nevelési
3: forma is volt.
5: Ez nagyon
3: fontos volt, hogy a Rajkó módszerhez, az oktatáshoz hozzátartozott ez is. Vagy hogy például hogyan viselkedtek a színpadon, hogyan ültök, milyen irányban néz a lábatok. Tehát ezek mind hozzátartoztak ezekhez a dolgokhoz.
5: Persze, hogy nem. Az ülés egyébként, már bocsánat, csak annyi, hogyha ránézel egy zenekarra, egy magyarországi zenekarra, mert hogyha képbe, mint színpadképet ránézel, meg tudod mondani, hogy ki volt a Rajkóba is, ki nem.
3: Hát hogyne.
5: Az ülésre.
3: Így van.
5: Mert az nem támaszkodik. Nem megfogja, és így jön. A klarinétus úgy szinte, nem keresztbe rakja a lábát, nem megfogja, és így jön, ahogy kell.
3: Hiszen a száztagú cigányzenekarnak is egyébként a nagy része rajkós volt régebben.
5: Most is vannak, viszont azt tudni kell, hogy a Pannon cigány zenekar 95%-a öreg rajkók,
3: aha,
5: úgy szintén.
3: Hát Puka Károlyjal az élen, természetesen.
5: Buda is annyi, hogy igen, ne? Hát igen, a Szamár, a Farkas annyi, hogy ne? Akkor a Baranyai Lajos, Seresvili, én, Bangol Lajos, Brácsa szól, abban mindenki.
3: Miután a Rajkó zenekarral voltál, utána végül is a 100 tagú cigány zenekarnál is éveket játszottál.
5: 20 évet voltam.
3: 20 évet voltam. Esetleg tudsz említeni ott is valami olyan történetet, ami úgy nagyon megragadott téged, hiszen számtalan országban voltatok.
5: Igen, hát tudok, igen. Olyat tudok említeni, hogy amikor én bekerültem oda, és az akkori mesterem, a Puporka András, a Bandi bácsi, mert elvileg őtől én 6 évet tanultam, és ő investált engem a zenekarba. Mivel a tanítványa voltam, és azért úgy a portékáját mindenki mutatja, megmutatja. Aha.
3: De ez már a Rajkó után volt.
5: Ez a Rajkó után volt.
3: Közvetlenül?
5: Közvetlenül. Uh-huh. Közvetlenül, és pont...
3: Tehát akkor ez ilyen 90-es évek vége.
5: Ez 90... Ez 96 6. tavasszal lehetett, körülbelül, uh-huh, kb. Ilyen nyár eleje. Pont kint voltunk egy olyan turnén, hogy Izmirbe voltunk, Törökországba, Izmirbe, a Királyi Palotába jártunk akkor, és Izmirből mentünk Bonnba, képzeld el, Németországba. De úgy, hogy elromlott a légkondi a buszba.
3: Mindez busszal.
5: Igen,
3: nem repülővel.
5: Nem repülővel, busszal, két busszal.
3: Igen.
5: És ugye elmentünk a Bonnba, stb. Ott laktunk Kölnbe, és Bonnba is, ugye mind a két helyben szomszédos. Ugye volt egy előadásunk, és a Lajos bácsi, a Boros Lajos vezette, ugye C-mollba az Ámol Csárdás, ugye a C-moll Csárdás, ugye, és ugye hát ráintett a Bandi bácsira, hogy fújja. Az meg már előtte jelezte, hogy nem ő fogja fújni, hanem én. És ugye elfújtam, és nem úgy figyelt föl az öreg, hogy most nem látta így, hogy most én vagyok az, vagy a Bandi bácsi, hanem amikor vége volt az egésznek, azt hitte, hogy az öreg fújt, képzeld el.
3: Ez megtiszteltetés.
5: Hát az, hiszen... őt akarta felállítani. Bandi bácsi megfogta a kezemet, és felállított, hogy ez tényleg voltál, Jancsika, nem én. Ez is egy emlék. És közvetlenül egyébként, ami az életembe a legnagyobb büszkeséget tölti ki, ami rólam szól, persze a családom a legnagyobb büszkeségem, majd arra is mesélek, csak történt velem egy olyan dolog, amit az előbbi kérdésre fogok válaszolni, hogy milyen események történtek közben. Hát egy olyan, hogy amikor mi levizsgáztunk, ugye kategória vizsgán, sőt leérettségiztünk, ugye szakiskolába is, zenei érettségiből, ugye, és volt egy buli, annak idején a Székelycsárda volt a neve neki, és ott tartottuk meg, ugye, hogy levizsgáztunk, meg volt az utolsó dolog, és akkor hajrá. Na most ugye a Bufórigó Sanyi bácsi muzsikált ott a Székelycsárdába, és ugye hát a cigányok királya volt a Járóka Sándor. Ő muzsikált ott, ők ketten. És akkor ugye nagy buli volt, minden hangszereket is, minden nálunk volt, ugye, meg minden. És akkor ugye hát muzsikáltuk, meg minden. És akkor mondta, hogy nagyon megtetszettem így az öregeknek, tudod? És ugye akkor még hát én még profi zenekarban voltam, és nekem eszem ágában nem volt, hogy én menjek másik zenekarba, ilyen még azért bennem volt az, hogy Rajkó, még bennem volt, amúgy a mai napig bennem van.
3: Persze.
5: Mai napig. És mondták, hogy itt a helyed, nálunk. Én ezt akkora megtiszteltetésnek éreztem, hogy ilyen nagy nevű emberektől, hogy ezt, ha nem lett volna rá tanúbizonyság, akkor nem is hinném el. Ekkora dolog volt.
3: Ugye? Igen, ez egy megtiszteltetés. Hát
5: és
3: szakma nagyjai.
5: Hát így van. És ugye történt egy olyan, ugye a Patai öcsi, a Zoltán, Patai Zoltán, ő bejött a Rajkóba, és az is nagyon nagy megtiszteltetés volt a számomra, hogy kikért a Rajkóból engem, felkért. Bejött személyesen, egy primás bejött, én értem, hát én úgy éreztem magam, hogy most bejön értem. Hát.
3: És mennyit muzsikáltatok együtt?
5: Nem olyan nagyon sokat, pár hónapot játszottunk együtt, mivel, hogy nagyon sokat jártam a Székelycsárdába. Uh-huh. Nagyon sok roma megfordult ott, ugye. Az olyan volt, mint egy kis központszerűség. Mert utána ott fogtak engem. Aha. Hogy holnaptól itt a helyed. Mondom, hát én a Megyeri Csárdába muzsikálkodom a Patöcsivel. Azt mondja, az már tegnap volt. És ha akartam, hanem be kellett oda kezdjek. És utána 9 évet voltam a Járóka Sándorral. A Pesti Vigadóba kerültünk át utána, ahol nagyon jól éreztem magam, mert ugye nagyon sokat tanulhattam tőle. Persze akkor is tanultam tőle, amikor ő nem vette észre. És nem volt olyan, hogy most hátrafordult, hogy tudod, hogy megy. Ilyen nem volt. Hátalált a zenekarok, és csak intett. Akkor már tudtuk, hogy a cimbalom, vagy a klarinétnek kell, ugye, amikor ráhagyta az illetőre. Olyan nem volt most azért. Szóval nem volt kecpec nála. És én először ott ragadtam a Székelycsárdába, akkor voltam közel 3 évet, és akkor én 4 vagy 5 évet voltam, 5-öt ajoltam a Pesti Vigadóba. Járóka Sándorral. Ott is. Úgy játszottunk, hogy este 7-től voltunk éjfélig, és volt egy olyan, mert ott 6-an játszottunk segédprímással, és volt a déli muzsikánk, az viszont délután 1-től volt 3-ig. És akkor volt a segédprímásunk, ugye a Járóka Sándor nélkül, akkor voltunk déltől, mondom, ilyen 1-től 2-ig vagy 3-ig voltunk, akkor úgy játszottunk ott a Pesti Vigadóba. És akkor este volt a Járóka Sándor zenekar.
3: És ezt követően jött akkor a 20 év a 100 tagú cigány zenekarban.
5: Eközben.
3: Uh-huh. Már akkor volt.
5: Igen.
3: Volt lehetőség arra, hogy akkor elmenj velük turnézni?
5: Egyszer-kétszer. Uh-huh. Csak azt mondta a Járóka Sándor, hogy az ő zenekarát fizessék meg. Úgy, ahogy ő is megfizeti. Mert annyi volt a fizetésünk, és én fiatal gyerek, tehát én az Isten büszke vagyok, mert fiatal gyerek voltam, 20 éves. Uh-huh. 23, meg 22, 24. És azért közel 10 évet együtt voltam, megállás nélkül. Szóval az nagyon nagy dolog.
3: Igen.
5: És ugye azt mondta, hogy fizess meg, őt is felkérték, ugye. És ugye nem volt rá annyi kapacitás, és azt mondta, hogy soha nem fog beleszólni, hogy én hova megyek játszani. De mindig hazataláljak. Uh-huh. Mert nagyon-nagyon szeretett minket, fiatalokat, ugye. Ugye, mondom kell az Űrmös Sanyit, az időset, ugye, az Űrmös Sándort, ugye, meg a Molnár Lacit. A Nagy Bőgös, ugye, természetesen. Minket nagyon-nagyon szeretett, tehát mint fiatal embereket is segítette is a fiatalokat. Uh-huh. Szóval mentálisan is, és akár zeneileg is.
3: Beszéljünk egy picit a tárogatóról és a szaxofonról, hiszen te ezeken a hangszereken is nagyszerűen játszol. Mit jelent ez számodra?
5: Számomra hát első körben a tárogatót említeném meg. Uh-huh. Mivel az őshonos hangszer, ugye, és nagyon-nagyon szépen szól cigányzenekarban.
3: Így van.
5: Egyaránt szólisztikusan is, és beépül a bandába is. Sajnálatos módon a mai világban nagyon-nagyon-nagyon ritka, ahol az ember tudja használni, mert sajnos ugye volt a rendszerváltás előtti időszakról beszélek, nagyon-nagyon kevesen tárogatóztak, és csak most bújik elő ugye ezek a tárogatók. Most alakult, hát nem most alakult meg, de ugye most lett színre lépett végül is a tárogató szövetség. Uh-huh. Már van, ugye ezek viszont nem cigányokból áll, viszont a romák űzik a legjobban, ez az igazság, amit ők is ugye elismerik, és a tárogatóval kapcsolatosan én nagyon-nagyon-nagyon imádom, nagyon-nagyon szeretem. Mindenre alkalmas. Úgy mondom, romantikusokra, technikai darabokra, ugye csárdásokra, a kuruc, az összes kuruc erről szólt egyébként.
3: Autentikus.
5: Így van,
3: ebben a autentikus.
5: Viszont azért vannak egy-két olyan dolog, ugye, mert nagyon őshonos most már Romániában is, ugye a délebbi részeken, ugye Szerbiában is, de inkább Romániában őshonos. Most már ugye az Erdély miatt, mert ugye Erdélyben nagyon sok tárogatós volt, aki magyar származás ugye bár, és átvették a románok is. De hát ők máshogy szólaltatják, meg más hangszínen, egész máshogy hűzik.
3: Egyébként mi a különbség a tárogató és a klarnét között? Hiszen azért alapvetően kinézetre nagyon hasonló, és mind a kettő nádnyelves.
5: Így igaz. Annak idején ugye a tárogató dupla náddal működött. Tehát, mint
3: az oboa.
5: Így aha. van. Mint az oboa, dupla náddal működött, annak idején úgy hívták, hogy török síp. Ez az érte. Őse. Hát olyan, mint a lemez játszónak a gramofon.
3: Igen, igen, világos.
5: És ugye a tárogatónál az a nagy helyzet, hogy reformálva lett. Tehát szimpla nádat tettek bele, a klarinéthoz hasonlították ugye a reformálást, hogy fúvóka került bele, nem szimpla nád, vagyis dupla nád, hanem szimpla, és olyan, mint a klarinét fúvóka, olyan került bele. Igaz, hogy kicsit kisebb a mérete, és nem csap van rajta, hanem üreg belül, mert a csap az a főső része van a tárogatónak, van egy kis csap rajta, egy 3 centis. Arra teszi rá, mert a klarinét hordóval működik. Hogy a hordó, stb. Az elvileg 1, 2, 3, 4 részből áll, vagyis 50 a tölcsérrel együtt. A tárogató viszont, meg ugye a korpusz, a tölcsér, az alsó rész, a felső rész, és abba megy bele a fúvóka, ami szimpla nádas. Na most a tárogató az egy kúp alakú hangszer. Tehát hasonlít is, meg nem is a klarinétra.
3: És mondjuk a fogások azok megegyeznek?
5: Nem. Azért mondom, hogy nem, mivel hogy oktávváltós.
3: Aha, igen. A klarinét... Ugyanúgy, mint a szaxofon, nem?
5: Igen, hasonló. Tehát nem mondhatom rá, hogy ugyanaz, mivel hogy. Ugye a klarinétban van 2 rendszer. Van a Böhm rendszer, a francia rendszer, van a német rendszer, az Albert rendszer. Na most a tárogató az egy olyan rendszer, hogy Albert rendszer a fogások, viszont oktávváltós, mint a szaxofon. És szoprán, ugye, az ismert, aki ismeri így a tárogatót, most tárogató, akkor mindenki úgy ismeri, hogy B-szoprán. A hangzása. Holott ez nem igaz teljesen. Mert sokan nem tudják, hogy van A hangolású tárogató. A Sunda és a Stovasser János ezeket ő gyártotta, csak nem tudnak sokat. Sok mindenki nem tudja ezeket a dolgokat. Tehát van alt tárogató is. Van C tárogató is, és van A tárogató is, és az tárogató is van.
3: Ezekre azért van szükség, mert a különböző hangnevekben az átjárhatóságot azt megkönnyíti. Tehát...
5: Akkorjában még ugye mindig voltak kiváltságos muzsikusok, akik technikásabbak, otthon jobban ki tudták fejleszteni a skáláikat, meg stb. Viszont annak idején azt mondták, hogy nem tudják megoldani rendesen abban a hangnembe, hanem ugye át kell tenni. Ugye a másik hangszer, ugye az ászra, és akkor ugye célfogással ászdúrba játszunk. De hát ez valahol egy nem jó, egy becsapás végül is a hangzásra. Most elkezdek C-durba fújni, és az durva szól. Szóval ilyen szintetizátor hatás.
3: Igen. Tehát ez zavaró lehet nyilván akkor.
5: Igen.
3: Sőt, akár azt is el tudom képzelni, hogy akkor az abszolút hallás az egy klarinétosnak egy szörnyű átok lehet ebből a szempontból, hogy különböző transponáló hangszereken játszik.
5: Tulajdonképpen nem is abszolút hallás, hanem legelső körben egy zenekari tagnak, egy klarinétosról beszélek, tudatos hallásnak kell lenni. Uh-huh. Mivel hogy? Két klarinétot használunk a mai cigányzenei világban, az A és a B hangszert. A keresztes hangnemekhez az A hangszert használjuk, a B-sekhez meg természetesen a B-t. Valamikor ugye átmegyünk artistaságba, ugye a keresztest fújjuk B-klarinéton, van olyan is, meg már voltam olyan hangszerelésen, hogy ugye E-mollban van, és fönt, ahol nem találsz hangokat, és B-klarinétra írták rá, képzeld el. Tehát ezek ilyen nehézségek, ugye ez korrigálandó dolgok ezek. Tehát ezt azért találták ki, hogy azért az ilyen dolgokat ugye abba azon a hangszeren játszunk, ami ugye meg van írva. És ugye a tárogatóra visszatérve, ugye, hogy B-szoprán, ugye, és két oktávos, azt tudni kell. Tehát egy hangzó át meg tudom fújni egyszer, kétszer, három darab. Az két oktávos. Durván. Ha F-et mondok, akkor csak egy oktávos. Tehát tulajdonképpen más.
3: Sokkal szűkebb akkor a hangterjedelme.
5: Sokkal, így van.
3: Egy klarinétnak, vagy egy szaxofonnak.
5: Igen, ez is különbség. Uh-huh. Plusz. Azt tudni kell, hogy valaki tárogatózik, annak mondja magát, vagy nagyon szereti művelni, vagy tárogató művész, stb. Annak mindenkinek kell tudni, hogy a klarinét és a tárogató az külön hangszer. Csembaló, zongora, orgona nem ugyanaz.
3: Így van, így van.
5: Máshogy szólaltatjuk meg, súlyokat nem értek hozzá, de gondolom, hogy...
3: Teljesen más, így van, így van.
5: És ugye a tárogatóval kapcsolatosan máshogy kell megfújni. Na most, tárogatóval egy picit lazábban kell a száját tartani, mintha, még nem mondom azt, hogy szakszafon tartással, szájtartással, de el kell engedni a száját, akkor van szép, tömör, öblös hangja. Uh-huh. Ha úgy fújja meg valaki, szorítsa izomból, érted, tiszterőbe szomít, mert a szép hangot a klarinétnál, ugye a száj, ugye a szorítás miatt, ugye, hogy azzal tudja korrigálni, ugye. És most megszorítod a tárogató fúvókat, akkor csipog, tudod, meg feljebb szól, hamis lesz. És akkor csodálkoznak, aki klarinétosok, és tárogatózni szeretnének, hát figyelj, hát ez a tárogató hamis, mert van egy fúvás technikája, persze, amit a Stovaszer János, aki szabadalmaztatta a tárogatót, reformálta, meg ugye a Sunda, a Stovaszer János leírta, hogy aki úgy akarja megszólaltatni a tárogatót, mint a klarinétot, akkor dunnyogó hangja van neki. És való igaz. Mm-hmm. Nem adja ki azt a szép hangot. Na most mivel, hogy kúpos alak, azért is kell elengedni, mert itt vékonyodik és vastagszik a tölcsérnél. Na most, minél nagyobb a terjedelem, annál lejjebb szól. Ugye? Minél szűkebb, annál feljebb szól. Érted? És azért, amikor laza a száj, akkor saját magát korrigálja. Tehát ezt tudni kell. Körülményes.
3: Egy picit térjünk rá arra is, hogy te azért több műfajban otthon vagy, és nem csak a klasszikus zenét, igen, nem csak a cigányzenét, hanem a másfajta, könnyedebb muzsikát, akár a jazzt is szívesen műveled.
5: Igen. Igen, mert amikor kezdőbe volt a kávéházi cigányzenének a, úgy kell, hogy mondjam, hogy a vége. Uh-huh. Tehát az éttermi muzsikai szintet mondom, tehát az, uh-huh, hogy most az országban van négy hely, vagy Budapesten 3-4 hely, ahol muzsikálnak természetesen klarinét nélkül, ezt hangsúlyozom, hogy klarinét nélkül, nem mindegyik helyen, de azért vannak. Mert azért a teljes igénység.
3: Hát ez hozzátartozik.
5: Hát persze, hogy hozzátartozik.
3: Ez alapvető.
5: Csak egy olyan vezetőnk nincsen, mint annak idején volt, úgy hívták, hogy Tűóru. úgy hívták, Gáspár Lajosnak hívták, az öreg Putyinak volt az apja. Ő azt is megmondta, ez újságcikkekben van leírva, ez a Rácz Laci, a 36. Rácz Laci, Bura Károly, ez a Gáspár Lajos, ugye?
3: Ez a 20. század első fele.
5: Így igaz, igen? Ők megmondták azt is, hogy a klarinétosok két klarinétot fújjanak, ne egyen, mert egyen nem tudnak úgy fújni. Ő értett ehhez. És még ezt is megmondták, tehát az igényességet.
3: Meg akkor volt egy cigányzenész szövetség is, ahol nyilván ezt...
5: Hát ő volt az elnök, meg a többi.
3: Összefogták.
5: Hogyne? Azért említettem, igaz. És ugye lehet, hogy nem tudják fizetni az éttermek, ugye, meg ugye a cselló, hát az meg a teljes kihalóban van a cselló. Hát arra most nem is beszélek. Na most ugye, amikor ugye szegény, ugye elment tőlünk a Járóka Sándor, ugye, sajnos, hogy elment közülünk, akkor ugye ő azt mondta nekem, nem nekem, nekünk a fiataloknak, hármunknak, hogy nem fog vinni benneteket senki. Azt mondja, ha én nem leszek már. Ha viszont visz benneteket, olyat fog muzsikálni, hogy még maga se tudja. Érted? Szóval ez a cigánypolitika magyarul, de én csak az igazságot akarom elmondani, hogy ez volt. És én gondolkodtam azon, hogy ez így is történt. Képzeld el. Ez így történt. Ez se szól, az se szól. Érted? Nem tudtuk elképzelni. Utána jó, mert azért nem mondom, hogy nem muzsikáltam, mert muzsikáltam. De nem arra számítottam. Érted? És akkor gondolkodtam, azon mondom, úgy is tárogatózom, stb. Nem ártana másik stílusba is, érted? Egy másik hangszeren. Mert én szopránoztam annak idején, egyébként, mert be is vittem a ugye az étterembe, a Pesti Vigadóba járok a Sándor, ugye a szoprán szakszafonomat, és az úgymond biboldó számokat, ugye, ezeket a zsidó dallamokat, ugye azon fújtam, szoprán szakszafonon. Mert ugye az modernabb változata, mint a tárogató. Egyébként ugyanaz a B-szoprán. Ugyanaz. A fogás megint csak nem az, mert a szakszafonnál a jobb kéz az bőmrendszer, a bal kéz meg Albert. És plusz oktávváltós. Tehát, mint a tárogató. És ugye ez az eredeti tárogató, mert most már gyártanak ilyen tárogatót is, tehát szakszafon mechanikával. Ugye a Tóth Józsi barátom is hangszerészmester, tárogató készítőmester, és ugye ő is csinál ilyeneket, tehát borzasztó modern tárogatókat, amit tényleg. De mondjuk én azért a Stovaszernál, tehát én leragadtam ott, és én arra is köszönöm, mert én mindig a régi dolgokba hiszek, és azt is szeretem, és ugye a szakszafonra visszatérve, ugye, hogy ugye hát most szopránozok, stb. Szereztem egy alt szakszafont. Ugye, egymás között cserélgetünk, stb. És ugye, először nem tudtam még rajta, hogy most hogy vannak a hangok, meg ez hangolású, meg mit tudom én. Aztán idővel ugye kisorabizáltam, utána ugye gyakoroltam, mert hogy mondom, valami váltást kell, hogy tegyek. Mert mondom, ez nagyon nem jó így, hogy nem annyira megy a mi műfajunk, a kávéházi cigányzat. Nem megy, hol visznek klarinétot, hol nem visznek, nem lehet erre adni. Több oldalúnak kell lennem, ezt mondtam magamba. Ez így is történt. Hála Istennek, hogy ugye sikerült ugye megtanulnom rajta. Az, hogy elmondjam magamról, hogy jó, akkor hazudnák, mert életem végig fogok tanulni, úgy, mint mindenki, aki muzsikus és hivatásos.
3: Így van, így van.
5: De viszont nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Tehát borzasztóan szeretem. Ugyanúgy jazzt is nagyon-nagyon szeretek játszani, sőt, ami nagyon-nagyon fontos, hogy meg kell említsem, az Etnorom együttest.
4: Bujka János klarinétos volt a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a szakmai életútjáról és a tárogató megszólaltatásának trükkjeiről. A folytatás érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója pénteken délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt azt mondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit pénteken Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy a nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lanner Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást, hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Az életben maradásért küzd az MCC. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tombor András közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra, ugyanakkor úgy látja, az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások színterévé vált, ezen pedig változtatni kell.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 18-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Bujka János, klarnétos, ismét a mai vendégem, aki a beszélgetésünk befejező részében mesélt nekünk a szakmai életútjáról, digitális fúvós hangszeréről és természetesen családjáról. Tartsanak velünk a folytatásban is!
4: Az Etnorom együttesben is vagyok, mint szakszofonos, és olászigán zenét csinálunk, autentikust,